0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Teljes erőtökből egyenesen arra kell törekednetek, hogy a Szent Szellemmel együttműködve fáradhatatlanul munkáljátok azt, amit Isten elhelyezett bennetek, mint magot. Ez töltse be teljesen lelketeket, hogy mindez előjöhessen belőletek, és így az emberek megláthassák Istent. Hányan akartok olyanok lenni, mint Jézus? Biztos? Tényleg biztosak vagytok benne? Rendben, megkérdezem még egyszer. Biztos? Akkor nézzünk meg egy igét, és utána elmondhatjátok, mennyire gondoljátok komolyan. János 5.30. Egy csodálatos ige. Én semmit sem tehetek magamtól. Ezt mondja Jézus. Én semmit sem tehetek magamtól, függetlenül a saját meggyőződésem szerint, csak ahogy Isten tanított, és az ő rendelései szerint. Amint hallok, úgy ítélek, úgy döntök, ahogy Isten parancsolja nekem, ahogy a hangja elér hozzám, úgy döntök. És az én ítéletem igazságos. Helyes és igaz, mert nem a magam akaratát keresem. Nem arra vágyom, hogy azt tegyem, ami nekem vagy a saját céljaimnak kedvez, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Wow! Ezt legalább 20-szor el kell olvasnod, hogy elkezdjen megragadni benned. Jézus azt mondta, bármit is mondjon nekem Isten, bármit mondjon nekem az Atyám, én azt megteszem. Hallgatok rá. Őt várom. Mikor megmutatja, mit kell tennem, akkor már nem kell döntenem, mert már előre elhatároztam, hogy bármit is kér tőlem Isten, én azt meg fogom tenni. Tehát felolvastuk a János 5.30-at. Ahogy Jézus azt mondta, nem a magam akaratát keresem, nem a saját kedvemre cselekszem, a saját akaratommal nem is tanácskozom. Mikor Isten kér tőlem valamit, nem kérdezem meg magamtól, mit gondolok. Akarom, vagy nem akarom? Ez már eldöntött kérdés. Jézus azt mondta, már eldöntött kérdés. Én már eldöntöttem. Bármit is mond Isten, ha egyszer tudom, hogy ő szólt hozzám, már eldöntött kérdés, hogy megteszem. Újra megkérdezem, miután hallottátok ezt, hányan akartok még mindig olyanok lenni, mint Jézus? Rendben, akkor most imádkozni fogok. Jézus nevében kezdődjön el az életetekben egy forradalom, egy hatalom átvétel a Szent Szellem által, hogy ő szállja meg az életeteket, és ha kell, kötözzön oda titeket az oltárhoz, hogy ne tudjatok elfutni tőle. Ne tudjatok elfutni Istentől addig, amíg ő el nem végez mindent az életetekben, amit el akar végezni. Amen. Egy Péter 1.2 azt mondja. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Szent Szellem megszentelésében. Ez azt jelenti, hogy megszentelve. Elválasztva egy különleges célból, hadd mondjak nektek valamit. Nem vagytok olyanok, mint azok, akik még a világban nem fogadták be megváltójukként Jézust. Nem kell azt tennetek, amit ők. Nem kell úgy viselkednetek, mint ők.
2: lesz.
1: Mikor a Szent Szellem rátok szállt, Krisztus belétek költözött. Ő fogott titeket, és elválasztott valami különleges dologra. Megszentelt benneteket, és a szellemetekbe szentté lettetek. Szellemi lények vagytok. Van lelketek, és testben éltek, három részből álltok. Mikor Krisztus belétek költözött, a szellemetekben elhelyezett mindent, amire csak szükségetek lehet ahhoz, hogy Isten szerint való életet éljetek, és úgy viselkedjetek, ahogy Jézus viselkedne, ha ma itt lenne a helyetekben. Minden ott van bennetek, bármi is legyen benned, én azon dolgozom, hogy kijöjjön onnan. Filippi 2.12. Munkáljátok az üdvösségeteket. Ez nem azt jelenti, hogy dolgozzatok meg az üdvösségetekért. Tudjuk, hogy kegyelem által menekültünk meg. Csak Isten kiérdemelhetetlen jó akarata miatt lettek megbocsájtva a bűneink. De aztán ő azt mondja, vedd ezt az üdvösséget, amit ajándékként adtam neked, és dolgozz rajta a saját üdvösségeden félelemmel és rettegéssel. Tehát miután elfogadtad Krisztust, mint megváltódat, életed legfontosabb célja az kellene, hogy legyen, hogy tegyél meg mindent, amit Isten kér tőled, teljesen átadva magad neki, az ő dicsőségére. Hadd mondjam el, minél inkább azt teszed, annál boldogabb leszel. Annyira boldog leszel, az emberek meg azt gondolják, megörültél, hogy az életedet teljesen Istennek adod. Az önző én központúságunk tesz boldogtalanná minket. Mit jelent megszenteltnek lenni? A Vine-féle görög szótár azt mondja a megszentelni szóról, hogy Istennek elválasztva. Mindenki mondja, én Istenhez tartozom. Gondoljatok bele, Istenhez tartoztok. Van nektek ilyen, hogy is mondjam, na csak a példa kedvéért használni fogjuk. Tehát ez az én utazós poharam, ez Joyce pohara. Senki más nem iszik ebből a pohárból. Ebben nem töltenek kávét. Nem locsolják vele a növényeket. Ez az én poharam. Ez a pohár el van választva. Meg van szentelve egy különleges célra. Rendben, most már tudjátok, miről beszélek. Vannak bizonyos tárgyaitok, melyeket egy bizonyos célra használtok. Nem akarjátok, hogy a gyerekeitek veszekedjenek rajta. Ez erre való, nem arra. Ti is ilyenek vagytok. El vagytok választva Isten által egy különleges célra. Ami a világot illeti, mi csak átutazó idegenek vagyunk benne. Ez nem az otthonunk. Nem itt kell letelepednünk és meggyökereznünk. Útban vagyunk valahová, és miközben utazunk, rengeteg embert kell összegyűjtenünk és magunkkal vinnünk. Van fogalmad arról, hogy milyen hosszú az örökké valóság? Mármint még ha 100 évig élnél is, ami kevés embernek adatik meg, de mondjuk neked sikerül, még ez sem fogható egyáltalán az örök élethez. Tehát mi van? Ha fel kell adnod valami kis dolgot, amit nem szeretnél, mi van akkor? Ha megtesszük, amit Isten mond nekünk, akkor Isten dicsőségére leszünk. Lehet békénk, örömünk, és felkészülten várhatjuk, hogy egy örökkévalóságot töltsünk a jelenlétében. Ne élj úgy, mintha csak ez a földi élet létezne. Örökké fogsz élni. Örökké való lény vagy. És talán többször kellene erre gondolnunk. Elválasztva egy különleges célra. Megtanulni úgy élni, ami illik a kiválasztottakhoz. Elválasztva az ördög munkáitól és útjaitól. Ez csak a Jézusba vetett hit által lehetséges, és ez Isten akarata a hívő számára. Ezt Istentől kell megtanulni. Ő pedig az igéje által tanít. Szeretem ezt a részt. Erre kell törekedni a hívőnek komolyan és elhajlás nélkül. szeretem ezt, tehát szent lettem. A szellem gyümölcse bennem van, benned is ott van, és minden hívőben, mindenki, aki nézi most ezt a műsort, és elfogadta Jézust, mint megváltóját, az szent lett. Szentek vagytok a szellemetekben, szentek vagytok tele a szent szellem gyümölcseivel, ott van bennetek a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szelídség. Most azt kérdezitek, igen, akkor hol van? Bennetek, a lényetek legbenső részében. Tudjátok, Istennek meg kellett tisztítania és meg kellett szentelnie minket. Csak ezután tudott belénk költözni, mert ő nem tud olyan helyen lenni, ami nem szent. Hányan értitek ezt? Isten és a bűn nem működik együtt, tehát ha az Úr a szellemünkben akar élni, meg kell tisztítania azt, hogy megfelelő hely legyen a számára. Hányan hiszitek, hogy Isten bennetek él? Rendben, tehát szentek vagytok. Belül szentek vagytok, és teljes erőtökből egyenesen arra kell törekednetek, hogy a Szent Szellemmel együttműködve fáradhatatlanul munkáljátok azt, amit Isten elhelyezett bennetek, mint magot. Ez töltse be teljesen lelketeket, hogy mindez előjöhessen belőletek, és így az emberek megláthassák Istent. A legrosszabb tanúbizonságunk ma az a világban, hogy nehezen lehet megmondani, ki a keresztény és ki nem az. Nem szabad azt gondolnunk, hogy az emberek a halas matricáinkról és a nyakunkban fityegő keresztről majd megismernek minket. Ezek a dolgok egy fabatkát sem érnek számomra. A viselkedésünk, gyümölcseink és szeretetünk, melyek igazán számítanak. A megszentelődés egy egyén esetében lépésről lépésre alakul ki. Az engedelmességének az eredményeképpen. Ezt egyenesen a görög szótárból idéztem, nem én találtam ki. Nagyon fontos, hogy komolyan foglalkozunk az engedelmességgel. Isten nem azért él, hogy minket szolgáljon. Mi élünk azért, hogy őt szolgáljuk. Most itt hadd jegyezzek meg valamit. Isten szeret téged, meg akar áldani. A Biblia azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Isten szeretne neked jó dolgokat adni. Azt akarja, hogy fejlegyél, és ne farog, fent legyél, és ne lent, és sok nemzet adj kölcsön, te pedig ne szorulj kölcsönre. Mindennek, ami a kezedben van, meg kell sokasodnia. Isten jó indulata veled van, bárhova is menj, ő ajtókat nyit meg előtted, de az Úr nem csak ezeket akarja adni. Azt akarja, hogy odaszánjuk, elkötelezzük, odakötözzük magunkat az oltárhoz. Készen arra, hogy életünk minden egyes napján megtegyük az ő akaratát. Nem szabad tovább azzal a céllal élnünk, hogy rávegyük Istent, adja meg, amit mi akarunk. Give us what we want. Come on now. Most azt gondolod, hát ez nem hangzik túl jól. Kérlek. Mondhatok valami érdekes dolgot? Voltak, akik tegnap előbb elmentek, még az előrehívás alatt. Rosszul lettek. Néhányan még ma sem érzik jól magukat. Nem tudják, mi a gond. Hol van az örömöm? Tudjátok, még a konferenciára is elmentem, mégsem érzem boldognak magam. Mikor engedelmeskedünk Istennek, olyan örömöt érzünk, amit semmi más nem adhat. Semmihez sem fogható. Boldoggá tehetjük a testünket egy kis időre, azon az áron, hogy a szellemünk nyomorultul érzi magát, vagy hagyjuk, hogy a testünk boldogtalan legyen egy kicsit azért, hogy a szellemünk szabad legyen, tele örömmel és békével. Gondolkodj rajta, melyik a fontosabb számodra? Menjünk vissza az 1 Péter 1-2-höz. Nem tudom, felolvastam-e már végig. Akik ki vannak választva, Az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Szent Szellem megszentelésében engedelmességre Jézus Krisztushoz, a Messiáshoz. Wow. És van még egy ehhez hasonló igevers. Az 1 Péter 1.22. Ugorjunk is oda gyorsan, és nézzük meg. Az igazság iránti engedelmességben a Szent Szellem által. Nem tudunk engedelmeskedni Istennek, csak a Szent Szellem által. Ezt újra és újra el kell mondanom. Nem arra bátorítalak, hogy a saját erődből küszködj, vagy a magad feje után menj, hanem azt mondom, hogy amikor ráállsz arra, hogy abba az irányban menj, amerre Isten akarja, és megtedd az akaratát, akkor ő valósággal rád kapcsolódik, és megadja neked az ehhez szükséges erőt. Figyeljetek ide, Isten soha nem kér tőlünk olyasmit, amihez ne adná meg a szükséges erőt, képességet és eszközöket. Mindenre képes vagy, amit Isten kér tőled Krisztus által, aki megerősít. Most bele fogok csapni a lecsóba. Meglátjuk, mennyire vagytok szellemiek itt Hershey-ben. A tévénézőknek mondom, előre szólok, hogy rá fogok lépni néhányatok tyúk szemére. Szóval ne kapcsoljátok ki a tévét. Csak hallgassatok végig. 1 Tesszalonika 4.1. Fel fogjuk olvasni az első 4 verset. Néhány dolgot hozzáfűzök majd. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvéreim, az Úr Jézusban való egységünk alapján, hogy amint tőlünk tanultátok, követve az utasításokat, hogy miképpen kell Istennek tetsző módon élnetek, amint így is éltek, abban gyarapodjatok, jussatok el egyre nagyobb tökéletességre ennek megélésében. Tehát mit is mond Pál? Figyeljetek, srácok, jól csináljátok, de egy másik szintre akarlak vinni titeket. Pontosan ezt mondom én is. Ti sem vagytok szamarak szellemileg, nem áldoztátok volna arra a szombat délelőttötöket, hogy egy konferenciára jöjjetek, ha nem törődnétek Istennel. Sokan valószínűleg igen engedelmesek vagytok az életetekben, persze nem azokról beszélek, akik tegnap elmentek. És tudom, hogy néhányan visszajöttek, és őszintén nem akarom megsérteni az érzéseiteket. De azt akarom, hogy új szintre kerüljetek. Boldog vagyok, hogy erről prédikálhatok ezen a hétvégén, mert ez segít nekem. Örülök, hogy Isten tanításra hívott el, mert tanulnom kell hozzá, és emiatt állandóan az igével foglalkozom. Ez megőriz engem. Rendben, menjünk vissza az igéhez. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus által, az ő tekintélye és ihletése által, mert ez az Isten akarata a ti megszentelődésetek, elválasztva, különválasztva a tiszta és szent életre, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Most beszéljünk egy kicsit a szexről. Micsoda ostoba zűrzavar, ami manapság körülvesz minket. Rengeteg mindent jelent távol maradni a szexuális kicsapongástól. A szex eredetileg gyönyörűnek, szentnek és tisztának lett kitalálva, és azt kell mondjam, amit ma az ördög ezzel kapcsolatban művel, az egész egyszerűen szánalmas. Elképesztő mennyiségű pornográfiával kell megküzdenetek. Úgy értem, hazaviszel egy katalógust, hogy esetleg vegyél egy pizsamát, és tele van meztelen emberekkel. Sokan élnek együtt házasság előtt. Azt gondolják, ez nem probléma. Úgy okoskodnak. Nézzük meg, összepasszolunk-e, mielőtt összeházasodunk, vagy sem. Végül is, az csak egy papír. Hadd mondjak nektek valamit. A házasság sokkal több egy papírnál. Mély elkötelezettséget jelent. És talán sokkal jobban meg kellene ismernünk a másikat, mielőtt aláírjuk azt a papírt. Ez megoldana néhány problémát. Sokan úgy házasodnak össze, hogy azt sem tudják, hogy a másik hogyan gondolkodik a pénzről vagy a gyerekvállalásról. Elkapják őket az érzelmek, és hip-hop már házasok is. Szánjatok erre időt, nem kell annyira sietni. Nagyon kevesen várnak a szexszel, mielőtt összeházasodnak, és tudjátok mit? Őszintén szólva, én fogok ez ellen tenni, amilyen gyorsan csak lehet, azért, mert hiszem, hogy Isten akarja, hogy ezt tegyem. Valakinek fel kell állnia és azt mondani, ez nem Isten akarata, és emiatt szenvedünk. Nem arról van szó, hogy Isten emiatt nem szeret minket. Igen, kaphatsz megbocsátást. De ha egyszer tudjuk, mi a helyes, és ahhoz ragaszkodunk, akkor baj van azzal, aki tudja valamiről, hogy helytelen, mégis ragaszkodik hozzá, mert végül is ott van Isten kegyelme, Isten megértő. Isten nem érti meg, hogy ez a 21. század, és emiatt ez rendben van, mert mindenki ezt csinálja. Mi mások vagyunk. Meg vagyunk szentelve, el vagyunk választva egy speciális célra. Tudod, mi történik? Ha az emberek várnak a szexel a megfelelő pillanatig, akkor megkapják tőle mindazt a csodát és szépséget, ami benne van. Az emberek már nem tudnak előre örülni semminek, mert nem kell várniuk semmire. Társadalmunk nagy problémája az azonnali kielégülés. Mindenki mindent akar, és azonnal akarja. Ha nem engedhetik meg maguknak, akkor megveszik hitelkártyával. Nincs meg a várakozás. Nem örülünk előre, nem vágyakozunk dolgok után, nem tervezünk, nem spórolunk, és nem fegyelmezzük meg magunkat semmi miatt. A szexel is ugyanígy van. Képes vagy uralkodni magadon. Képes vagy kontrollálni magad. A Biblia azt mondja, hogy van bennünk egy önkontroll. Ne menj bele olyan helyzetekbe, ahol megtörténhetnek dolgok. Ha problémád van és szórakozni mész, akkor menj másokkal együtt. És tudjátok mit? Már most tudom. Uram, atyám, hányan kapcsolták már ki a tévét mostanra? Talán kicsit ostobának tűnsz, ha most felállsz és kisétálsz, mert mindenki azt gondolna, Szeretném még itt tartani ezt a tömeget egy kis ideig. Tehát én nem azért teszem, amit teszek, mert népszerűtlen akarok lenni. Próbálok segíteni nektek, és eljutatni magunkat arra a pontra, ahol az életünk Isten dicsőségére lehet, és ahol rájövünk, nem viselkedhetünk úgy, mint a többiek. Isten nem akarja, hogy ezt tegyük. Beszélgettem egy fiatal emberrel, akit egy olyan helyen ismertem meg, ahová rendszeresen mentem üzleti ügyben. Néhányszor beszélgettünk a Bibliáról is. Nos, tudjátok, volt a srácnak menyasszonya. És nem voltam benne biztos, de fogadtam volna, hogy együtt is él vele. Persze végül kiderült, hogy na hát, tényleg együtt élnek. Szóval tudjátok, beszélgetünk a Bibliáról, és ő meg a barátnőjével él. Tehát elmegy Biblia órára, de közben együtt él a barátnőjével, akivel tutira egy ágyban alszanak. Aztán összeházasodtak, és néhány hónappal később megkérdeztem a sráctól, na milyen házasnak lenni? Azt felelte, hát semmi különbség, minden olyan, mint azelőtt. Nincs meglepetés, nincs csoda, nincs az egésznek jelentősége, mert senki nem várt semmire. Még csak nem is különleges az egész. Egyáltalán nem. Még csak nem is különleges. Zakariás rabbi doktorral forgattam a múlt héten, és ő azt mondta, hogy 4 dolog kell ahhoz, hogy az emberek szellemileg egészek legyenek, és ezek közül az egyik a csoda. Szükségünk van arra, hogy ne az azonnali kielégülést keressük, hogy várjunk dolgokra, és Isten akarata szerint cselekedjünk. És tudjátok, a mai televíziózás annyira ostoba, hogy az már túlmegy mindenen. Egyszerűen nem is tudom elmondani, mekkora sötétség van ott. Ne igazodjunk a világhoz, hanem legyünk annyira szentek, hogy a világ igazodjon hozzánk. Én vissza akarom kapni a csodát. és a szépséget. Tehát manapság az emberek szexelnek a házasság előtt, a lány teherbe esik, nem vállalják a tettükért a felelősséget, ezért abortuszra mennek. Az emberek hitelkártyára vásárolnak, aztán mikor nem tudják fizetni a számláikat, csődöt jelentenek. Szóval lázadva élnek. Korlátoktól mentesen, fegyelmezetlenül, és mikor bajba kerülnek, még csak felelősséget sem vállalnak érte. Társadalmunk mai törvényei nyitva hagyják az ajtót az embereknek arra, hogy akár teljesen megsemmisítsék az életüket. Teljesen tönkretegyék az életüket.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Manna FM. 98.6.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb könyve, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Nagyon sokadik könyve ez már Zitának. Egyébként amikor volt a könyvbemutató, akkor mondtam, hogy hanyadik könyv is ez? Hatodik, hetedik? És akkor mondtad, hogy 16. Azt igen, hiszem, igen. Hát egy kicsit így a számokkal nem voltam jóba. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát 16. könyv, ez hihetetlen szinte, nem is tudom, ez olyan, mintha évente hány könyved jelenik meg?
2: Hát 2.
1: Kettő. És ezt akarod folytatni is? Ezt az ütemet?
2: Hát a kiadót megkérdezed, ők többet is szeretnének, de én nem tudok többet. De persze nagyon, szóval annyi minden van még bennem, amit így nagyon szeretnék megírni. És egyébként sosem akartam könyvet írni.
1: Ez a legszebb, igen.
2: Ez így sokszor megkérdezik tőlem, hogy hogy jött az írás, hát sehogy. De hogy azt érzem, hogy annyi minden van még bennem, amit még papírra kéne vetni, és akkor így, amíg van mondani való, meg amíg van téma, addig szerintem ez egy jó tendencia.
1: Hát meg arról nem is beszél, hogy ezzel milyen sokat segítesz az embereknek, a betegeknek, vagy egészségeseknek, mert nyilván az egészséges emberek is elolvashatnak egy-egy ilyen könyvet, főként azért, mert ha nincs is probléma, de azért tudomást szerezhetnek olyan információkról, amik nagyon sokat hozzátehetnek az életükhöz, ahhoz, hogy jobban éljenek, egészségesebben éljenek.
2: Igen, ez mindig nagyon fontos, hogy egyik könyvem sem azért íródott, hogy a gyógyszerekről lebeszéljük, vagy az orvosról lebeszéljük a betegeket, hanem mindegyiknek az a célja, hogy egyrészt egy olyan fajta edukációt adni a pácienseknek, hogy értsék, hogy mi az, ami zajlik bennük. A megelőzés, mert ennél szerintem ez a legeslegfontosabb, hiszen hogyha van egy új autónk és vigyázunk rá, akkor az sokáig jó tud lenni, de ha rommá törjük, akkor utána már nagyon nehéz visszakalapálni. És valahogy így kéne a testünkre is gondolni, hogy ha már rommá zúztuk, törtük, akkor már nagyon nehéz helyreállítani. De ilyenkor jön nyilván a nyugati orvoslás, viszont az utókezelésben, a rehabilitációban ott megint elengedhetetlen az életmód, tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy majd az orvos felír egy gyógyszert, majd az orvos megoperál, hiszen nekünk is van saját felelősségünk az életünkért.
1: Miért éppen most jött el az ideje annak, hogy a szív- és érrendszeri betegségekről írjál, hiszen ez ugye népbetegségnek számít itthon Magyarországon, de lehet, hogy világon máshol is vezető halálozási okok. Egyik vezető halálozási
2: vezető.
1: Ok.
2: Igen, igen, vezető. Mindenütt vezető halálok. Igen, igen. Hát, hogy miért pont most jött el az ideje, nem tudom, így alakult.
1: De ilyenkor arra is vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor az történik, hogy mondjuk több olyan páciens kerül így a látókörödbe, akik ilyen problémával küzdenek, és ez hozza így elő belőled a témát, hogy na most akkor erről is írni kell, vagy egyszerűen van egy ilyen, nem tudom, táblázatod, amiben van 80 féle téma, és akkor abból választasz. Vagy ez csak ilyen, mint a versírásnál, vagy a költészetnél, ilyen ihletet kapsz, és akkor erről írok.
2: Hát igazából is. Általában a könyveket a kiadóval közösen szoktuk kitalálni, legalábbis azt, hogy ezt az ütemezést, hogy akkor mi legyen a téma. Itt mindig közösen én egyrészt elmondom, hogy mi az, amit én tapasztalok így a betegeknél, másrészt meg milyen kérdésekkel fordulnak hozzám. Nekem egyébként a pacientúrám nagy része daganatos, illetve autoimmun beteg, meddő párok, kisebb részben most már autizmus spektrum zavaros gyerekek, de alapvetően inkább ez a fő terület nálam. Természetesen vannak társbetegségek, és természetesen van olyan, aki keringési probléma miatt jön, de ilyenkor mindig az van, hogy a kiadó megnézi ugyanúgy az érdeklődést, a trendeket, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs.

0: meg szoktuk nézni a kereső szavakat, hogy mi az, amire az emberek rákeresnek, mondjuk az én nevemmel kapcsolatban, hogy mik ezek a társ szavak még a különböző ilyen keresőkben, és akkor így születik egy tervezet, hogy bedobjuk ezeket a témákat, és akkor ehhez képest mi lesz a következő, vagy hogyan csináljuk az ütemezést.
1: Na most akkor megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Amikor

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a 16. könyve. Egyébként már elérhető a nagy könyvesboltokban, meg lehet vásárolni a könyvet, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Beszélgetünk itt ugye arról a zene előtt, hogy most jött el ennek az ideje, hogy erről írjon. Hát itt beavatott minket Zita, hogy hogyan történik nála egy könyv megszületése. Nyilván a kiadónak is, vagy a kiadóval egyeztetve szokták a legújabb témákat megbeszélni. No, beszéltünk ugye arról is, meg hát ez köztudott, hogy vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri betegségek itthon. Miért van ez így szerinted? Még mindig most is a 2026-ban. Tehát azt gondolná az ember, hogy már olyan sok felületen olvashatunk, rengeteg műsor készül, mi is egyébként nagyon sokat készítünk az egészséges életmód témájában, olyan sokat segítenek nekünk abban, hogy jobban odafigyeljünk az egészségünkre, és mégis.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy talán ezen múlik, hogy nem várhatjuk sem egy csodaszertől, sem egy csodamódszertől, hogy akkor ez majd ilyen mindenható lesz, hanem a komplex életmódunkat kell úgy alakítani, és ez az emberek fejében még nagyon nehéz. Amit itt az előbb mondtam, hogy felelősséget vállalni a saját életünkért, hogy ne mástól várjuk azt, és ez egy picit szerintem ilyen magyar jellemvonás, hogy majd az orvos meggyógyít, majd a, nem, tehát hogy mindig valakitől mástól, és ha nem így történik, akkor a másik a hibás. Tehát, hogy bele kéne állni a saját életünkbe, a saját élethelyzetünkbe. Mindig szoktam példálozni a kínai orvosokkal. Régen Kínában az orvos addig kapott pénzt az emberek után, amíg ők egészségesek voltak, és hogyha valaki megbetegedett, akkor az orvos nem végezte jól a munkáját, és onnantól kezdve nem kapott pénzt a betegek után. Hát itt Magyarországon ez pont fordítva van, de hogy ide tartozik a táplálkozás, és a táplálkozásban rengeteg fél információ, fals információ van, rengetegféle irányzat, amik egymásnak gyökeresen ellent mondanak. A könyvben nagyon sok kutatásra alapuló hivatkozásokkal ellátott olyan ajánlások vannak, amit érdemes a napi étkezésünkbe beletenni, mint például a zöldleveles növények, az omega-3 terítetlen zsírsav tartalmú ételek, a bogyós gyümölcsök, a különböző jótékony olajakat tartalmazó olajos magvak, az ásványi anyagok, de például fűszernövények közül a kurkuma, vagy akár különböző gyógynövények. Tehát ez az egyik része, hogy a táplálkozás, és itt is félre lehet csúszni ilyen apróságokon, hogy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott tételek, vagy a hozzáadott cukor, az már stressz a szervezetünk számára, és a stressz ezen az adrenalin tengelyen keresztül ugye emelni fogja a vérnyomást. Amíg jó állapotban vagyunk, meg egészségesek vagyunk, addig ez ilyen minimális lesz, és a szervezet tud kompenzálni, de ha ez évtizedeken keresztül fennáll, vagy egy ilyen szimpatikus túlsúlyba kerül az ember, akkor már ki tud billenni. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye itt önmagában a stressz, a stressznek a kezelése. Hát ebben sem nagyon jók a magyarok sajnos. Szerintem ez is egy nagyon fontos terület, amire egészen pici gyerekkortól kezdve oda kéne figyelni, meg kéne tanulni helyes légzés technikákat, különböző stresszkezelési technikákat, hogy ne cipeljünk annyi súlyt a hátunkon.
1: Mert hogy, bocsáss meg, de ugye itt a stressznél mindig az van, hogy mindig itt is külső segítségért nyúlnak, hogy nem tudom megoldani, és akkor pszichológus vagy olyan szakember, aki ebben tud segíteni, holott saját magunknak tudnánk leginkább, legelőször segíteni ebben.
2: Igen, ebben is vannak olyan relaxációs technikák, amiket el tudunk sajátítani, autogén tréning például, amit meg tudunk tanulni, otthon tudjuk végezni, a légzés technikák, ez nagyon-nagyon egyszerű, hogy elnyújtott kilégzés, és ezt is bárhol, bármikor, tehát egy elnyújtott kilégzéses légzést még a villamoson is, vagy bárhol lehet csinálni, hogyha az embernek van egy pici olyan szabad ideje, amikor tud úgy magára figyelni, tehát hogy nem kell koncentrálni. Nyilván munka közben, amikor koncentrál az ember, akkor nem, de de mondjuk ezeken a félreeső időszakokban lehet, és amit nem szabad megint csak kihagyni, a mozgás. Tehát a mozgás az megint nagyon-nagyon fontos, és ugye, hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon a felnőtt lakosság 3-4%-a sportol rendszeresen valami hobbi sportot, akkor azért ott van még az a 96-97%, aki nem. És ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Itt a könyvben van ilyen újrakezdő program, a szívérrendszer tekintetében nagyon fontos az aerob típusú mozgás, és ennek van egy ilyen felépített folyamata, ez Coopertől származik egyébként, akitől azok a tesztek, amiket általános iskolában mindenki nagyon szokott utálni.
1: Ja, igen.
2: A mi gyerekkorunkban ugye voltak ezek a Cooper tesztek, mert tőle van egy ilyen aerob újrakezdő felépítő program, és lehet, hogy például valaki idősebb korban nem tud az első fázisnál tovább lépni. Az első fázis arról szól, ugye ez egy amerikai program, hogy 2 mérföldet kell legyalogolni saját tempóba, ez 3200 méter, és lehet, hogy egy idősebb ember elkezdi, és akkor nem jut el oda, hogy ezen túl tudjon lépni, hogy ezt a 3200 métert bizonyos időkeretben, aztán különböző futásokat oda lehet tenni, de ez már önmagában, hogyha az ember beépíti a mindennapjaiba, hogy legalább ennyi mozgást, és ami még nagyon fontos szintén itt a szívérendszer tekintetében, főleg ha valakinek betegsége van, hogy pulzus kontrollal. És ehhez is van nagyon sok információ a könyvben, hogy életkor függvényében milyen pulzus. Hogy,
1: tehát a gyaloglásnál a pulzus kontroll,
2: ez azt jelenti, hogy ha elkezd valaki gyalogolni, és nagyon edzetlen, akkor nagyon, és mondjuk problémás, rossz állapotban van a szíve, akkor gyorsan felmegy a pulzus, akkor meg kell állni, pihenni kell, meg kell várni, hogy visszaálljon a pulzus, és akkor így lehet folyamatosan növelni tulajdonképpen az állóképességünket, az edzhetőségünket, és ez így egyben, és hozzátéve még az alvást, a vízfogyasztást, a táplálék kiegészítőket, amik szintén tudnak segíteni ezekben. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex dolog, és valóban ez az életmód, ami meghatározó, és nem egy csodaszer, vagy nem egy csodamódszer.
1: Most újra megállunk. Életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb 16. könyve, egészen pontosan a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Egyébként a könyv már elérhető, a nagy könyvesboltok polcain megtalálják. Beszéltünk itt ugye arról, hogy vezető halálozási ok itthon Magyarországon, hogy vajon miért van ez, beszéltünk arról, milyen fontos ugye az életmód változás, változtatása, hogy változtassunk az életmódunkon. Arról is beszélt Zita, de ez benne van a könyvben is, hogy fontos a bogyós gyümölcsök fogyasztása, a zöld levelek fogyasztása, de nyilván a könyvben mindenről részletesen olvashatnak a hallgatóink. Beszéljünk egy picit arról is, hogy valójában mitől romlik az ereink állapota. Például a koleszterin az felelős lehet?
2: Én mindig azt gondolom, hogy a koleszterin önmagában nem ő a fő bűnös. Én a koleszterint inkább egy ilyen indikátornak, egy jelzőnek tartom. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkozni, pont hogy kell foglalkozni, de nem önmagában a koleszterinnel, hanem meg kell nézni, hogy mi az, amiért megemelkedik a koleszterin szint. És ez tulajdonképpen egészen a stresszre, a mellékvesére, a HPA-tengelyre, a hormonrendszerünkre vezethető vissza, hiszen a hormonjaink jó része koleszterinből képződik, és például a mellékvese hormonok koleszterin alapúak, a nemi hormonok koleszterin alapúak, és ahhoz, hogy a szervezet elő tudja állítani például a kortizolt, ami a stressz hormonunk, ahhoz koleszterinre van szükség. Ha valaki nagyon stresszes, és itt lehetnek tényleg olyan stresszfaktorok, mint a krónikus fertőzések, a krónikus gyulladások a szervezeten belül, nem is tudunk róla, hogy krónikus gyulladás van.
1: Ennek semmilyen tünete nincsen igazából?
2: Általában van, nyilván vannak tünetek. Ez a kicsit fáradt vagyok, az ízületeim egy kicsit rozsdásak, hullik a hajam, stb. Stb. Bőrtünetek megjelennek, az emésztés nem annyira tökéletes, egy kicsit puffad étkezés után, de hogy az emberek nagy része erre például legyint. Ez a krónikus gyulladás, ez egy olyan stressz a szervezet számára, ami önmagában már elég ahhoz, hogy meg tudja emelni a koleszterin szintet, vagy a pajzsmirigy, hogyha nem tud megfelelően működni, akkor az is. És ez egyébként ilyen dominó elvszerűen be tudja borítani akár a női hormonrendszerünket is, ilyenkor a petefészektől a progeszteront is elveszi a mellékvese, és egy picit ilyen hétköznapi hasonlattal ezt úgy képzeljük el, mint amikor háromnapos ünnep van, mindenki megy vásárolni, és a pék tudja, hogy háromszor annyi kenyeret kell neki sütni, mert hogy ilyenkor az emberek sokkal többet vásárolnak, és ahhoz, hogy háromszor annyi kenyeret süssön a pék, háromszor annyi lisztet kell vennie. És a szervezetünk, a mellékvesénk, ha tudja, hogy ilyen stresszesek vagyunk állandóan, akkor olyan, mint hogyha állandóan háromnapos ünnep lenne, és akkor ő beraktározza a koleszterint a szervezetbe. Tehát ez az egyik rész. A másik, ami nagyon fontos, hogy magának az ereknek a rugalmassága. Itt például a kollagén, ami egyrészt a bevitel, ahogy változtak a táplálkozási szokások, a kollagén bevitel jóval alacsonyabb lett. A régi magyar táplálkozási szokásokban benne volt, hogy minden vasárnap csontból főzött levest tettek, abban sok kollagén van. Az állatnak minden részét megették, a csontoktól, a malacnak a fülétől a farkáig, az utolsó részét is belefőzték ugye a kocsonyába. Ma a legtöbb ember csak a legtisztább csirke mellett vásárolja, és nagyon figyelünk arra, hogy csak simán a tiszta színhús legyen a tányéron. ez jóval kevesebb kollagénbevitelt eredményez, tehát itt van egy ilyen hiány is, illetve a stressz, a széttöredezi a kollagént a szervezetünkben, és a kortizol megakadályozza a kollagénnak a termelődését. Tehát amikor valakire így ránézünk, és azt mondjuk, hogy fú, hát egy fél év alatt 5 évet öregedett, mert valami olyan nehéz élethelyzetben volt, akkor gondoljuk végig azt, hogy ami kívül ráncos, ami kívül öregedett, az belül is. És az ereink pont ugyanazokból a kollagén építő kövekből épülnek fel, mint a bőrünkben lévő kollagén. Tehát a bőr ezért is egy ilyen nagyon jó indikátor. És hogyha valakinek magasabb a koleszterin szintje, a bőrén látszanak ezek a kis szarkalábak, a keresztredők a szem alatt, akkor ott gondolhatunk arra, hogy az erek nem annyira rugalmasak. És van még egy faktor itt az ereknek, van egy ilyen belső, hát olyan egy ilyen nagyon finom kis hártya, ami borítja az ereinket belülről, ezt endotélnek hívjuk, és ennek az endotélnek, hogy épp legyen, például szüksége van magnéziumra, ha magnézium hiányosak vagyunk, akkor az ott betöredezik, vagy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszerekben nagyon sok a foszfát tartalom, és a foszfát kiszedi egy ilyen bonyolult rendszeren keresztül, most nem akarok ebbe belemenni, a parathormonon keresztül a csontokból, ahhoz, hogy ki tudja üríteni a parathormon a foszfátot, ezért kiszedi a csontokból is a kálciumot, mert a parathormonnak a fő feladata a vérkálcium szintjének az emelése, tehát a csontból a vérbe hozza a kálciumot, és ha valaki rengeteg feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszer teszik, itt gondolunk a dobozos tejekre is, vagy akár a kocka sajtokra, a sajt imitációkra, ugye ezekre a lapka sajtokra.
1: Meg hát folytathatnánk rengeteg.
2: Igen,
1: ilyen van,
2: reggelig igen. Ezt a igen. Sort, ott már elindul ez a folyamat, hogy folyamatosan a csontokból bejön az érpályába a kálcium, és hogyha van egy kicsit betöredezés ezen az endotélen, akkor ott elkezd lerakódni. És akkor a másik oldalról, ugye, hogy mit tudunk tenni, hát van szám talán olyan segítség, egyrészt a koleszterint ugye tudjuk csökkenteni, hogyha ezeket a krónikus gyulladásokat csökkentjük, a stresszt csökkentjük, a hormonrendszert így rendbe tesszük, a másik oldalról a rugalmasságot vissza tudjuk adni azzal, hogyha ezeket a rugalmasságfokozó anyagokat, mint a kollagént, a C-vitamint fogyasztjuk rendszeresen.
1: Itt és ezt akár táplálékkiegészítőben is, nyilván főként az lenne jó, hogyha élelmiszerekkel visszük be, de
2: igen,
1: ha...
2: mind a kettő táplálék is, és kiegészítő is. A magnézium bevitelre figyelünk, illetve van néhány, ami már szóba került, ugye a bogyós gyümölcsöknek az antioxidáns tartalma, illetve vannak olyan anyagok, amik ezt az endotélt tudják javítani, ilyen például a kurkumának a hatóanyaga, a kurkumin, vagy akár a hialuronsav, az is egy ilyen kis nedvesítő anyag, amivel tudjuk javítani az ereink állapotát. És hát még szerintem, amiről érdemes beszélni itt, ezek a gyógygombák.
1: Akkor szerintem a gyógygombákkal fogjuk folytatni, azt jó? Mert igen, muszáj hozzunk életörömzenét, és akkor a gyógygombákkal jövünk vissza, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Megjelent a legújabb könyve, a 16. a sorban, a szív és a vérkeringés egészséges működése, elérhető már egyébként, a könyv megvásárolható. Most nem is annyira a könyvről, illetve hát mindaz, amiről beszéltünk, nyilván ezzel találkozhatnak a könyv oldalain is. Ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy mit tehetünk azért, hogy ne legyünk stresszesek, ne krónikus gyulladások, ne legyenek a szervezetünkbe, hogyan tudjuk az életmódunkat egy picit javítani, vagy nagyon javítani, és ugye a gyógygombáknál hagytuk abba, hogy gyógygombákat is jó ilyenkor fogyasztani.
2: Igen, hát nekem van néhány ilyen nagy szerelmem a gyógygombák között. Az egyik ilyen a
1: süngomba.
2: Igen, egyébként az lett volna az egyik, amit mondtam volna. A süngombáról azt tartják a kínaiak, hogy aki rendszeresen fogyasztja, annak acélidegzete lesz. Úgyhogy a stresszfaktort tudjuk ezzel csökkenteni. És ami nagyon fontos, még a süngomba remek az emésztőrendszeri gyulladások, illetve problémák kezelésében, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt süngombát, süngomba főzetet, akkor tudjuk csökkenteni vele az emésztőrendszeri gyulladásokat, ami nagyon sokszor a krónikus gyulladásnak az egyik fő oka. A másik a shiitake, amiről azt tartják, hogy a hosszú élet elixírje, és a shiitake például pont a koleszterin témához nagyon-nagyon jó, számtalan millió jótékony hatása van, de az érfal nál vannak olyan fehérjék, ezek az adhéziós fehérjék, amik kifejezetten kitapasztják ezeket a koleszterin plakkokat, a kálcium lerakódásokat, és a shiitake gombában lévő hatóanyagok gátolják ezeknek az adhéziós fehérjéknek a működését. Tehát magyarul, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt shiitake gombát, ami egyébként egy isteni ízű, umami ízű étkezési gomba, akkor ezáltal minden nap egy picit teszünk azért, hogy ezek a kitapadások, ezek a plakk képződések minél kisebb mennyiségben menjenek végbe, vagy egyáltalán ne történjenek meg a szervezetünkben, és akkor ott van ugye a gyógygombák királynője, a ganoderma, annak pedig igazolt vérnyomás csökkentő hatása is van, ez az angiotenzin konvertáló enzim rendszeren keresztül acegátló hatású, hát a gyógyszerek jó nagy része ebbe a csoportba tartozik. És amiről egyébként még itt most nem beszéltünk, de a könyvben nagyon sok szó van erről, meg én nagyon sokszor beszéltem erről, hogy például a magas vérnyomás tekintetében is nézzük meg, hogy egyáltalán a szív, az erek, a máj, a vese, hogy mitől van ez a magas vérnyomás. Most egyébként a nyári időszak, a hagyományos kínai gyógyászat rendszerében a szív-érrendszer az a tűz fázishoz tartozik. Ez a nyár, a dél, a forróság, úgyhogy abszolút jókor vagyunk, és mivel tudjuk csökkenteni a tüzet, a hőt, a forróságot, a szárazságot, ugye vízzel, tehát a vesét kell ilyenkor támogatnunk, a vesét a sóval tudjuk támogatni, a vízzel tudjuk támogatni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor a vesénkre legalább annyira odafigyeljünk. Egyébként a régi paraszt emberek, akik kint dolgoznak, a földeken, és megették az annyira sós szalonnát, ami számunkra már ehetetlen, a hagymával, fokhagymával.
1: Nem véletlenül, annyira tudták, igen.
2: És ittak rá rengeteg kútvizet. Tehát valójában a nyári nagy melegben ugye pont a szív egészségét tudták ezzel támogatni, amire aztán az elmúlt sok évben azt mondták, hogy ez borzasztó egészségtelen, de hogyha ebben a rendszerben megnézzük, akkor az a kicsi mennyiségű, nagyon sós szalonna azért nem volt annyira rossz választás, és a másik oldalról pedig a máj részéről tudjuk még támogatni itt a savanyú ízek, a máj működésnek a jó támogatása, zöld növények, zöldleveles növények, amik szintén hűtő hatásúak is. Erről is beszélgettünk már egy másik beszélgetésben korábban. Tehát most a nyári forróság időszakában azért nem véletlen, hogy a szívbetegségek, a magas vérnyomás, ezek ilyenkor billennek ki, hiszen ez ennek az időszakát éljük most, ez a nyári forróság.
1: Az egyébként mennyire, hát nyilván nagyon problémás, inkább úgy kérdezem, hogy miért nem változik, vagy az emberek hozzáállása miért nem változik szerinted az ügyben, hogy a magas vérnyomásra még mindig sokszor tényleg úgy tekintünk, hogy ja, hát egy kicsit kiugrott, ez nem olyan nagy dolog. Néhányszor még megmérjük, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van, vagy nem foglalkozunk vele, vagy hiába írja fel az orvos, én ilyet is hallottam, hiába írja fel a vérnyomás csökkentőt, nem foglalkozik vele az illető, vagy amikor ugye, mert itt gyógyszerváltás is ugye egy idő után kell, vagy nem megy el kiváltani például majd a másikat, mert neki jó még a régi, miért kellene neki új?
2: Nem tudom egyébként, hogy miért. Én azt gondolom, hogy azért ezeknek a felvilágosító kampányoknak, illetve már az én egészségkampányokra gondolok.
1: Van valami hatása már, úgy érzed?
2: Igen, és a szűrővizsgálatok, a munkahelyi menedzser szűrések, tehát hogy azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan pozitív változás, hogy hamarabb észleljük ezeket az állapotokat, ezeket a problémákat. Inkább azt látom, hogy az egy nagyon kényelmes dolog, hogy gyógyszert ír az orvos, és akkor hát a gyógyszer az megoldja, csak amíg az életmódban nem változtatunk ezeken a területeken, amikről beszéltünk, akár a táplálkozás, akár a kiegészítők, a mozgás, a légzés, a stresszkezelés, a relaxáció, a pihenés, az öröm. Egyébként az
1: öröm,
2: szívnek,
1: is, hát mekkora,
2: a szívnek az érzelme az öröm. Tehát ide tartozik, hogy szívből örülni.
1: Akkor már mindent megmagyarázunk evel az egy szóval, hogy miért vezető halálozási ok Magyarországon.
2: Igen.
1: És ezt most nem negatívan értve, bár mégis csak van egy olyan kis felhangja, mert hogy nem igazán tud a magyar ember örülni.
2: Sírva vigad a magyar,
1: igen, igen, és most nem általánosítok, igen. Tehát félre ne értsék.
2: De hogy ez nagyon fontos, igen, hogy tanuljunk meg örülni, legyünk büszkék, és hogy tényleg, egyébként ezzel nagyon sokszor találkozom, hogy az emberek nem tudnak oldottan elmenni valahova, tényleg akár egy társaságba. Szerintem ezek nagyon fontosak. Egyébként ugye a kék zónákban is a hosszú egészséges életnek az, igen, egyik eleme a társas kapcsolatok, hogy ne vessünk nagyokat, a nevetés,
1: igen,
2: hogy mindenki gondolja végig, hogy mikor nevetett annyira, hogy folyt a könnye a nevetéstől, mikor volt, amikor tényleg akkorákat nevettünk, és ha nincs ilyen, nem emlékszünk ilyenre, akkor kell olyan dolgokat keresni az életbe, amiben szívből tudunk örülni, és szerintem tényleg meg kell tanulnunk a magunk és mások sikereinek is így szívből örülni, mert valóban az öröm az egyik ilyen kulcs szintén itt a...
1: És ez a legegyszerűbb, ingyen van, és azonnal hozzáférhető, tehát nem is értem, hogy miért van mégis ennyire távol tőlünk.
2: Igen, valahogy ez a neveltetésünkből, igen, ez a megfelelni. Igen. Egyébként a megfelelési kényszer az nem egy jó irány. Még egy picit így visszatérve ugye a kínaira, a vese kontrollálja ugye a szívet, hogy a vesének az érzelme a félelem, amikor félünk, akkor nem tudunk örülni. Tehát érdemes egy picit így mélyebbre menni benne, hogy vajon van-e bennünk félelem, szorongás, amiért nem tudunk szívből örülni.
1: Igen, általában sajnos, de van az embereknek. Sajnos az időnk is lejárt, de nagyon fontos, hogy Zita könyve tehát elérhető, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel bármelyik nagy, hogy mondják ezt?
2: Könyvesboltba.
1: Bármelyik nagy könyvesboltba. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek.
0: Időjárás.
2: A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból,

hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén vára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilább Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig.
Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Az, ami mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-et tér, a nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illesztető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanasjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Csak nem 500 új orvost avattak Budapesten, elszállítják a Bartók Béla úti vasúti hidat a fővárosban. Megújult az újpesti Kulin csillagda. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Diplomaosztó ünnepséget tartott a Semmelweis Egyetem, ahol csak nem 500 végzős hallgató vehette át orvosi oklevelét. Az ünnepségen Merkeli Béla rektor hangsúlyozta, hogy a most végzett évfolyam különleges körülmények között kezdte meg tanulmányait, hiszen egyetemi éveik a koronavírus járvány időszakára estek. Felidézte, hogy első egyetemi évüket a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése, valamint a járvány elleni védekezésben való aktív részvétel határozta meg. A hallgatók nem csak az orvostudomány alapjait sajátították el, hanem testközelből tapasztalhatták meg az egészségügyi rendszer működését egy rendkívüli helyzetben. A rektor szerint a most diplomát szerző fiatal orvosok olyan tudással és tapasztalattal lépnek pályára, amelyet egyetlen tankönyv sem tud átadni. Kiemelte, hogy az elmúlt évek kihívásai megerősítették bennük a hivatástudatot, az alkalmazkodó képességet és a betegek iránti felelősségvállalást. A végzősök az oklevelek átvétele után orvosi esküt tettek, és megkezdhetik szakmai pályafutásukat a magyar és a nemzetközi egészségügy különböző területein. Ingyenes a parkolás az esztergomi kórházban, de csak bizonyos napokon. Az intézmény területén is van parkolási lehetőség, amelyet a nyáron ingyenessé tesznek bizonyos időszakokban. Az esztergomi kórházban július 1-jével indult el az ingyenes parkolás. A Vasszary Kolozs kórházban július 1-től ingyenes a parkolás bizonyos időszakokban. A kórház Facebook oldalának tájékoztatása szerint július 1-től augusztus 31-ig hétvégente, illetve ünnep és munkaszüneti napokon ingyenes a parkolás a kórház egész területén. Munkanapokon viszont fizetni kell a parkolásért. Az esztergomi parkolás a város nagy részén fizetős, a városban különböző parkolási zónák vannak. A kórház közelében lévő parkolókban szintén díjköteles a megállás, azonban hétvégén a kórház közelében lévő közterületi parkolókban szintén nem kell fizetni. A kiemelt turisztikai övezetben hétvégén is fizetős a parkolás. A Prímás szigeten ingyenes zöld parkoló is rendelkezésre áll. Hatalmas az érdeklődés a Budapest Play utcazenei fesztivál iránt. Már az első héten több mint 120 zenész jelentkezett az idén debütáló Budapest Play utcazene fesztiválra. A szervezők szerint, ha a jelenlegi ütemben érkeznek a nevezések, akkor akár 500 előadó közül is válogathat majd a zsűri. A fesztivált június 23-án hirdették meg, a jelentkezési lehetőség pedig ugyanazon a napon nyílt meg. A nevezési határidő július 17-én éjfélkor jár le, így még jó pár nap áll rendelkezésre azok számára, akik szeretnének részt venni az eseményen. A szervezők szerint a fesztivál népszerűségét a fellépési lehetőségek, a remények, a nyeremények, a szakmai kapcsolatok építésének esélye, valamint az utcazenélés különleges hangulata egyaránt növelheti. A cél, hogy Budapest utcái és közterei ismét megteljenek élő zenével, és a városlakók közvetlen közelről találkozhassanak a tehetséges előadókkal. A közönséget arra bíztatják, hogy minél több fellépőt hallgassanak meg és támogassák az utcazenészeket, hiszen nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki az utcára álljon zenélni, és a járókelők spontán reakcióival találkozzon. A fesztivál szervezői szerint éppen ez az utcazene egyik legnagyobb értéke, a közvetlenség, a személyes találkozások és a közönség azonnali visszajelzése. Meghalt az a 11 éves fiú, akit két héttel ezelőtt gázolt el egy személyautó Budapest második kerületében Adi-ligeten. A gyermek kerékpárral közlekedett, amikor egy 63 éves nő által vezetett autó elütötte. Az ütközés után a jármű tovább gurult, a fiú pedig az autó alá szorult. A helyszínen tartózkodók azonnal segítséget nyújtottak, majd a kiérkező tűzoltók, mentők és a mentőhelikopter személyzete megkezdte az életmentést. A gyermek keringése összeomlott, újraélesztését követően kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok két héten át küzdöttek az életéért, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a tragikus baleset körülményeit. Látványos mérnöki műveletre készülnek a fővárosban, kiemelik és elszállítják a Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti hidat a déli körvasút fejlesztésének részeként. A 67 méter fesztávolságú kétvágányú szerkezetet Kelenföld irányába szállítják, ahol elbontják. A több száz tonnás híd kiemelése jelentős forgalmi változásokkal jár, így egész hétvégén lezárták a Bartók Béla út, a Tétényi út és a Karolina út csomópontját. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintették. Az érintett villamosok helyett pótlóbuszok közlekedtek, amelyek Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között szállították az utasokat. A forgalmi rendet úgy alakították ki, hogy a pótlóbuszok zavartalanul közlekedhettek. A híd elbontása a déli körvasút korszerűsítésének egyik fontos állomása, amelynek célja a vasúti kapacitás növelése és a fővárosi elővárosi közlekedés fejlesztése. Új Kolodko miniszobor bukkant fel a Magyar Nemzeti Banknál. Kolodko Mihálynak új szobra van Budapesten. Kolodko Mihály ezúttal az 5. kerületben a Szabadság térnél a Magyar Nemzeti Bank épületénél helyezte el az alkotását, számolt be róla a Vilev Budapest. Kiderült, hogy nem véletlenül került az MNB mellé, a miniszobor a környezetéhez kapcsolódó utalásokat is rejtjegyzi meg a portál. Idén augusztus 1-én lesz ugyanis a forint bevezetésének 80. évfordulója, amikor az utcákon seprűvel söpörték a pengőt. Erre utal az új szobor, amely egy munkaruhás, fülvédős alakot ábrázol, aki lombfúvóval fújja a művész által odatett régi pengőket. A 48 éves gerilla szobrász rendszeresen meglepi a budapestieket a miniszobraival. Az elmúlt években rengeteg alkotással gazdagodtak a főváros utcái. Korszerűsítették az újpesti Könyves Kálmán gimnázium tetején működő Kulin csillagdát. A több mint 70 éves létesítményben felújították a 4 méter átmérőjű forgatható kupolát, emellett új műszereket és modern technikai eszközöket is üzembe helyeztek. A tervek szerint ősszel a nagyközönség előtt is megnyílik a csillagvizsgáló. A csillagdát az 1950-es években kezdeményezte Kulin György, aki a magyar amatőr csillagászati mozgalom egyik meghatározó alakja volt. Az intézmény építése 1954-ben kezdődött, a munkálatokban a gimnázium diákjai is részt vettek. Az 1956-os forradalom idején a kupola és a távcső is megsérült, később azonban helyreállították és a csillagda ismét megnyitotta kapuit. Az idei felújítás során a kupola teljes szerkezetét lecsiszolták és újra festették, a korábban kézzel működtetett forgatórendszert pedig korszerű motoros megoldás váltotta fel. A csillagvizsgáló egy asztrofotózásra alkalmas főtávcsővel és speciális számítógépes vezérléssel is gazdagodott, amely automatikusan képes megtalálni és követni a kiválasztott égi testeket. Az új berendezéseknek köszönhetően nem csak a bolygók és a mély ég objektumok figyelhetők meg pontosabban, hanem a naptávcső speciális szűrőivel a nap felszíni jelenségei is tanulmányozhatók. A felújított Kulin csillagda várhatóan összefogadja majd az érdeklődőket, így az újpestiek és a csillagászat iránt érdeklődők ismét betekintést nyerhetnek majd a világegyetem titkaiba. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: tudásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők visszájának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül.
0: Időjárás.
2: A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 2021 elején, 3 hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
1: He is my friend, and he is your friend.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánlom a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kóra kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu.
1: Reklám hangzott el.
7: Napos, szeles idő lesz. Egyeztetések kezdődnek az egészségügy helyzetéről. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Nagyszabású orosz támadásokra számít az ukrán elnök a holnap kezdődő kétnapos NATO csúcs találkozó előtt. Vladimir Zelenszky a kijevi hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett az újabb Ukrajna elleni lehetséges légicsapásokra. Az ukrán államfő ismét légvédelmi eszközöket kért a kelet-európai ország nyugati szövetségeseitől, köztük az Egyesült Államoktól és az európai nagyhatalmaktól. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében épülhet fel.
0: Időjárás.
7: A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
8: Hagyjuk mindenkinek jó reggelt, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update hétfő reggel. Július 6-a van, úgyhogy nyílik is a kalendárium, mindjárt, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, majd megnézzük a híres szülötteket, meg mindent mondok, amit mutat a kalendárium, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások, sok mindenről lesz szó egyébként. A West Endben például átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves, 10 millió eurós zöld fejlesztési program részeként valósult meg. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres. A mai nap július 6-a van egyébként. 611 éve Husz Jánost eretneknek nyilvánították és mágián megégették Zsigmond király mellevele ellenére. A konstanci zsinat határozott így. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és csenyelvű szertartást követett. 178 éve született Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. Teljes nevén Bellusi Baross Gábor, születéskori neve Baross Gábor János Justin. A vasút ügy fejlesztésért vasminiszternek nevezték. Bevezette a zónatarifa rendszert, amely a sok vasútársaság díjszabásait egyesítette és a távoli utazásokat olcsóbbá tette. Dolgozott a vízi közlekedés fejlesztésén. Célja volt a fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. Fejlesztette az ipari szakoktatást, egyesítette a postát és a távirdát, kiépítette a Budapest-Bécs közötti telefonkapcsolatot, megalapította a posta takarékpénztárat. A posta szolgáltatásait bővítette nemzetközi hírlap előfizetéssel, valamint pontos zónaidő, meteorológiai előrejelzés, vízállás jelentés került bevezetésre ingyenesen a távírókon. Az állami megrendelések biztosításával új vállalatok és új iparágak megteremtését segítette elő. Közel 100 gyár alapítását, illetve működését támogatta. Nevéhez fűződik többek között a magyar gumiipar megteremtése is. Nevét számos utca és oktatási intézmény őrzi. 131 éve Derencsényben született Buzág Aladár, kétszeres Kossuth díjas kolloid kémikus. Buzága a Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán tanult, majd a Tudományegyetemben szerzett doktorátust. 1925-ben Lipcsébe, majd Berlinbe ment tanulmányútra, ekkor kezdett kolloidákával foglalkozni. 1943-ban a Budapesti Egyetemen újonnan szervezett intézet a kolloid kémia és technológia vezetőjének nevezték ki. Másik fontos szakterülete a részecskék közötti erőhatások, vagyis az adéziós erők tanulmányozása volt. Bruckner Győzősz hasonlóan szintén kétszer kapott Kossuth díjat. Buzágot már életében is a kolloid kémia egyik megalapozójának tekintette a szakma. Munkásságának jelentős része beépült a kolloid kémia egyetemi tananyagába. 116 éve született Rigó Magda, szoprán, operaénekesnő, érdemes művész. A Zeneakadémián tanult Szabados Bélánál. Az operaházban 1935-ben debütált Amélia szerepében Verdi az Állarcos Bál című operájában. A társulatnak 1963-ig volt tagja. Európa számos opera színpadán vendégszerepelt világhírű énekesek oldalán. Férje Losonczi György opera énekes volt. 115 éve született Simor Erzsi színésznő a mai napon. Eredeti neve Porteller Erzsébet Mária Terézia. Születésének éve más forrás szerint 1913, máshol pedig a napja július 7-e. 91 éve született Sós Zoltán költő, szintén a mai napon. Suba Zoltán álnéven is jelentetett meg költeményeket, témáit szülővárosa körülményeiből és a munkás élet köréből merítette. A későbbiekben bűnügyi és katonai tárgykörből írt. Rímes, szójátékos, epigrammatikus és szonettes, mesterszonettes formák jellemzik költészetét, lírájának harcos hangneme szinten egyedülálló. 1967-ben kapott Szoddíjat a Goromba Kovácsok című verses kötetéért. Életében 25-28 verses kötete jelent meg. Társai a költészetben Baranyi Ferenc és Ladányi Mihály. 89 éve született Pető Zsolt, Balázs Béla díjas zeneszerző, aki a Vízipók, Csodapók főcímzenét szerezte. Több száz filmhez és bábjátékokhoz írt dalokat, kórusműveket és zenedarabokat is. 1962 és 96 között a Pannonia Filmstúdió zenei referense volt. Sok más mellett Dargai Attila, Foki Ottó, Nep József, Jankovics Marcell, Vajda Béla, Gémes József, Ternovszki Béla animációs filmjeinek zeneszerzője volt. Írt kórusműveket, táncdalokat, zongoradarabokat is. És 82 éve Koszorús Ferenc vezérkari ezredes Horthy Miklós parancsára megmentette a budapesti zsidóságot. Az Esztergom környéki páncélosok Budapestre vezénylésével mentette meg a budapesti zsidó közösséget, ami hozzávetőleg 250 ezer lelket jelent. A kormányzó és a magyar katonák akciója volt az egyetlen eset a Hitler által megszállt Európában, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. A mai napon számítani kell elvétve csapadékra, záporok, zivatarok formájában, a hőmérséklet maximum a 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a West End-ben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió eurós zöldfejlesztési program részeként valósult meg.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. A Real School Budapest egy óbudai nemzetközi általános iskola a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában a világ 10 döntőse közé került. A díjra a világ minden tájáról több ezer pályázat érkezett, kategóriánként 10 oktatási intézmény jutott a döntőbe. A díjat Vikas Pota, a Global Teacher Prize, a tanári hivatás Nobel-díjaként is emlegetett elismerés megalkotója hozta létre 2022-ben. Míg a Global Teacher Prize egy-egy kiváló tanárt ismer el, a World's Best School Prizes egész iskolákat díjaz. Célja, hogy a legjobban működő iskolai gyakorlatokat láthatóvá és máshol is átvehetővé tegye, és ezzel ne csak egy-egy intézményen belül, hanem szélesebb körben is járuljon hozzá az oktatás megújításához. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regeneráció nem külön programként, hanem az iskola mindennapi működésének és pedagógiai modelljének szerves részeként jelenik meg. Számunkra ez a visszajelzés azt a hitünket erősíti meg, hogy a gyerekeket nem csak tudással, hanem cselekvőképességgel is fel kell vértezni. Arra törekszünk, hogy tanulóink megtapasztalják, képesek pozitív hatást gyakorolni a környezetükre és a közösségeikre, mondta Barát Barna, a Real School Budapest alapítója. A budapesti iskola projekt alapú oktatási modelljében a diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak. A rendszer szintű gondolkodás és a gyakorlati probléma megoldása tanulás szerves része. A természet alapú tanulás a heti rutinhoz tartozik. A tanulók minden szerdán egésznapos kiránduláson a természetben tanulnak. A diákok többek között komposztálási rendszert, magbankot és a biodiverzitás támogató élőhelyeket hoztak létre. Idősebb diákjaik árvízvédelemre és helyi élelmiszertermelésre vonatkozó valós tervezési javaslatokat dolgoztak ki, amelyek az illetékes hatóságokhoz is eljutottak. 2020. márciusában egy közösségi ültetési napon a Miyawaki módszerrel mintegy 210 őshonos fa csemetéből telepítettek erdőt az iskola mellett. Szécsényben 42, még Budapesten 41 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az országos és a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt. Hivatalosan is Magyarország történetének eddigi legforróbb napjává lépett elő ez a bizonyos nap. A Hungaromet előzetes mérései szerint Szécsényben 42 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, amely új abszolút országos melegrekord. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is eddig soha nem látott hőséget rögzítettek, a lágymányosi mérőállomáson ugyanis 41 fokot mutatott a hitelesített műszer. A mostani szélsőséges időjárás egy csaknem két évtizedes rekordot adott át a múltnak. Az eddigi magyarországi csúcshőmérséklet 2007. július 20-án volt tapasztalatú, amikor Kiskunhalason 41,9 fokos forróság tombolt. Budapesten szintén ezen a 19 évvel ezelőtti nyári napon mérték az eddigi legmagasabb értéket, akkor 40,7 fokot mutattak a kijelzők a fővárosban. A lágymányosi mérés ezt a csúcsot is felülmúlta. Közben a West Endben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió euró zöld fejlesztési program részeként valósult meg. A korszerűsítés eredményeként az épület energiafogyasztása 38, széndioxid kibocsátása pedig több mint 80%-kal csökkent 2019-hez képest. Az új napelempark és a külső zöld áram együtt évente 17,5 gigawattóra megújuló energiát biztosít a bevásárlóközpont működéséhez. A fejlesztések célja, hogy a West End a következő években elérje a karbonsemleges működést, miközben a látogatók számára is fenntarthatóbb környezetet kínál. Bár a fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az eredményeket viszont a vásárlók is jól érzékelhetik, hiszen új lifteket és takarékos LED világítást építettek be, miközben a háttérben új kazánokat, új hűtő-fűtőrendszert, épületgépészeti rendszereket és mesterséges intelligenciával megtámogatott épületfelügyeletet szereltek be. Utóbbi valós időben követi az épület energiaigényét, a hőmérsékletét, a látogatók számát, a páratartalmat, a széndioxid kibocsátást és ennek megfelelően optimalizálja a működést. Megnyílt kedden a budapesti Biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkóf majmok rokonsági körébe tartozó kulmánokat, baliseregieket és sarkantyús teknősöket is bemutattak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója a megnyitón. A természet és környezetvédelmem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Kiemelte, a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Elmondta, állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület. A Budapest Airport 8 évre szóló keret megállapodásra keres tervezőket a Liszt-Ferenc repülőtér hosszú távú fejlesztéséhez. A programban új terminál és vasútállomás is szerepel, a munkákat mini tendereken osztják ki. Hatalmas átalakulás előtt állt át a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, miután a Budapest Airport egy 96 hónapos, azaz 8 évre szóló keret megállapodást kötne több tervezővel a reptér teljes körű hosszú távú fejlesztésére. A program kulcselemei között egy új földi oldal terminál, új utas mólók és egy saját vasútállomás is szerepel. A megbízás nem jelent automatikus munkát a nyerteseknek, a konkrét tervezési feladatokat minden esetben úgynevezett versenyújranyitások, vagyis mini tenderek keretében osztják majd ki a keret megállapodásban szereplő cégek között, írja a Magyar Építők a közbeszerzési adatok alapján. A közbeszerzési dokumentáció egyértelművé teszi, hogy a feladat messze túlmutat egyetlen épületen. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. Az ingatlan.com közel 10 000 2026-ban eladott lakóingatlan adatain alapuló elemzése szerint a klímaberendezés hatalmas értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. Míg Budapesten egy 50 négyzetméteres klímás lakás átlagosan 5,3 millió forinttal kell el drágábban a légkondi nélkülieknél, addig a kisebb városokban és községekben ez az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladja. A nyári extrém kánikula és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási hullámok alapjaiban írták át a magyar lakáspiac árazási mechanizmusait. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése rávágja az ajtót a korábbi piaci sztereotípiákra. A klímaberendezés ma már messze nem luxus vagy kényelmi stratégia, hanem az egyik legdurvább értéknövelő tényező az ingatlan értékesítés során, írja az elemzésre alapozva a Privát Bankár. A portál szakértői közel 10 000 olyan 2026-ban gazdára talált lakóingatlan valós adásvételi adatait fésülték át, amelyeket a tulajdonosok eladottként jelöltek meg a rendszerben. Az eredmények egyértelműek. A klímával felszerelt otthonok átlagos négyzetméter ára szinte minden település típuson torony magasan verte a légkondi nélküli ingatlanokét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Napos, szeles idő lesz. Egyeztetések kezdődnek az egészségügy helyzetéről. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb,

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacs hegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása elő

fájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Villa Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a Szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem Felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték Szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet tettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a Szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népitáncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bő 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örök mécses közelében. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk. De az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül.
Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connecti című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenlegi zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos, szeles idő lesz, NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekordszámú látogatója volt a Pécsi Zsolnai Fényfesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metroállomásokon kerestek menedéket. A kijevi vezetés elutasította a Konstantinivka városára vonatkozó néhány órás fegyvernyugvásra tett orosz javaslatot. A rövid tűzszünetet Moszkva korábban azzal indokolta, hogy miután teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, készek humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör. Minden eddiginél több, csaknem 120 ezer érdeklődött vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és az optikai játékok. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
7: Jó reggelt kívánok, július 6-a van, Isten éltesse születésnaposokat, és mindenkit, akit Csabának, Tamásnak, Máriának, Mariettának vagy Gyárfásnak hívnak, de az igazi vastag betűs, amit a kis asztali naptár is jelöl, vagyis naptárunk, ha még valaki használ egyáltalán ilyet, ahogy szoktam volt mondani, az a Csaba és a Tamás, Isten éltesse őket. Ha hétfő, akkor természetesen pénzügyi hétfő, így lesz ez ma is. Halandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó, a pénzügyi elemzővel ma arról beszélgetünk majd, hogy miért félünk a befektetésektől. Szó lesz még itt 8 óra után a friss híreket követően az alalövői borostyántóról, hogy miért érdemes oda menni kirándulni. Sőt, a történelmi érdekességek sorozatunkban itt lesz az USA legendás szabadságszobra, Lady Liberty, ha már ugye hétvégén megtartották az USA 250. születésnapját július 4-én. Indul a Manna délelőtt az Életöröm zenékkel, szokásos klassz módon most. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Íme a bizonyíték arra, hogy nem csak a Balatonnál vagy a Velencei tónál lehet nyaralni, és nem csak a tengerparton lehet nyaralni, mert itt van a kristálytiszta vízű tó az Őrségben, ahol nincs tömeg. Hát mondjuk lehet, hogy most ettől az lesz, bár azt azért nem hiszem, de remélem, hogy nem egyszerre lódul neki mindenki, és ugyanúgy meg tudjátok élni azt a fajta kis régies elhagyatottságot, amit gyerekkorunkban vízparton megélhettünk. Ez a Borostyán tó. Árnyas partja van, festői a táj, egészen elképesztően gyönyörű környezet. Lehet lubickolni, és hát nyilván bejárva az Őrséget érdemes megállni egy-egy ponton, és aztán itt elidőzni hosszan mondjuk egy egész napot vagy kettőt, hogyha egy miniszabira mentek, vagy hogyha mondjuk ide terveztek, és még nincs nyaralás, és ide terveztek mondjuk egy jó kis hetet, akkor biztos, hogy jó helyre kerültök. Ha az ember az Őrségre gondol, akkor valószínűleg nem a strandolás az, ami az első szabadidős tevékenységek között eszébe jut, vagy a fejében megjelenik, pedig ezen a varázslatos vidéken erre is van lehetőség. A Borostyán már a neve is gyönyörű, egy egészen kevésbé ismert célpont, de pontosan ezért érdemes felkeresni azok, akik szeretnek távol lenni a nyüzsgéstől, a tömegektől, mindenképpen vegyék számításba ezt a helyet. Ez egy tekintélyes méretű tó, hűs, tiszta a vize, árnyékos a partja, tiszta, gyönyörű, ragyogó kék ég, nádas, és ez egészen könnyen elviselhetővé teszi a hőséget. Hogyha az Őrségben járva kedvetek szottyan egyet csobbanni, de kerülnétek a zsúfoltabb vadás a tavat, akkor például érdemes tenni itt egy próbát, festői a helyszín, tényleg, ráadásul a kutyusokat is szívesen látják. Zalalövő, a Zalai Dombság területén Göcse és Őrség tájegységének határán terül el ez a kisváros, Zalalövő, és a romaiek idejében ez volt ez a hely, ahol elhaladt az ókori kereskedelmi útvonal, az a bizonyos Borostyán út, és erről kapta a nevét a település nyugati határában fekvő tó. Tekintélyes méretű a tó is, 33 hektár, átlagosan 3 méteres a mélysége. A víz fürdése tökéletesen alkalmas, tiszta, ez többek között annak is köszönhető, hogy a tavat több forrás is táplálja. A tó a horgászok kedvelt terepe, mivel a halállomány igen változatos, a part pedig sétához, ejtőzéshez is ideális, és minden korosztály számára tényleg remek szabadidős elfoglaltság.

Vagy csak leülsz és nézel előre és pihensz, és csak belelógatod a lábad a vízbe, vagy időnként fürdesz is egyet, vagy a kutyáddal együtt mész arra kirándulni, akkor is zseniális. Nyáron a Borostyántónál kiépített strand várja azokat, akik hűsölnének ezen a helyen, ahol alacsonyabb a vízszint és a víz fokozatosan mélyül. Ott a bejutást lépcsők is segítik a folyamatosan mélyülés részeknél, ahol pedig fokozatosan mélyül, ott a kisgyerekes családok is biztonsággal fürdőzhetnek. A part közelében a nap elleni védelem gondoskodnak a nagy lombos fák, mint óriási nagy zöld napernyők, és nagyjából ez egy 150 méter hosszú füves parton nyúlik el. Strandröplabdapálya, strandfocipálya is van, úgyhogy aki úgy szeretne pihenni, hogy közben azért mozog is egy kicsit, vagy vízisportolna, akkor ott vannak a kajakok, a kenuk, csónakok, vízibiciklik, és hogyha valaki még ennek ellenére, vagy mindemellett tele lenne energiával, akkor egy 20 állomásos, 3 kilométeres erdei tornapálya feladatait is lehet teljesíteni, ahol 150 méterenként várja egy-egy állomás különböző gyakorlatokkal azokat, akik szeretik az ilyesmit. Idén tavasszal pedig már egy kültéri fitnesspark is épült a strandon, úgyhogy tessék menni Zalalövőre, ott van a Borostyántó, és egészen másképp tudunk ott pihenni. Hogyha a Borostyántónál strandolnátok, akkor mondom még egyszer, ami számomra nagyon-nagyon fontos, a kutyusokat sem kell otthon hagyni, vihetitek magatokat, ugyanis elkerített kutyás strand is van a Borostyántó partján. És hogyha valaki, akár Miniszabit mondom még egyszer, akár egy hosszabbat tervez, de még nem tudja, hogy hova menjen, de nem szereti a tömeget, akkor Zalalövőn a Borostyántó a nyerő.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy kicsit időzzünk akkor el a szabadságszobornál, az amerikai szabadságszobornál, a legendás hölgynél, ami és aki minden filmben megjelenik, akiről legendák szólnak, és akinek a története is nagyon érdekes. A szabadság megvilágosítja a világot, vagyis az ismertebb nevén szabadságszobor, mert hogy eredetileg a műnek a neve az, hogy a szabadság megvilágosítja a világot, ugye a fákja, amit Lady Liberty a kezében tart. A szabadságszobor New York előtt a Liberty Islanden található, a Hudson folyó torkolatánál. Acélvázas részből készült szobor Franciaország ajándékozta az USA-nak függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Friedrich August Bartholdy volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit pedig, tessék figyelni, Gustav Eiffel végezte, nem meglepő módon a zseniális Gustav Eiffel, aki építőmérnök volt, építés, fémszerkezetek építésére szakosodott francia építőmérnök és gyáriparos egészen pontosan, és amellett, hogy a New York-i szabadságszobor belső fémvázát ő tervezte, és ő is építette emellett a legendás Eiffel-torony, sőt még a nyugati pályaudvar is az ő kezemunkáját és az eszének a zseniális munkáját dicséri. A nőként ábrázolt szabadság egy fákját tart a jobbjában, és egy táblát a bal kezében. A tábla felirata 1776. július 4-e, vagyis az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelképe az elnyert szabadságot, a rabság eltiprását. A USIA szerint a korona 7 ága a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. A teljes magassága a talajtól a fákja tetejéig 93 méter, beleértve a talapzatot is. Maga a szobor 46 méter magas, a tömege 204 tonna. A talapzat második emeletén lévő múzeum a szobor történetét mutatja be, mert hogy ez az építmény, tehát a talapzat, ez egy óriási nagy, egy monument építmény. A talapzat második emeletén, tehát itt van ez a múzeum, a szobor belsejében pedig egy csiga lépcső vezet a koronában lévő kilátóhoz. Minden harmadik fordulónál van egy pihenő, ott lehet szusszanni. 1916 előtt a jobb karban lévő létra is nyitva volt a nagy közönség számára, de ma már csak a személyzet használhatja a fákja világító berendezéseinek a karbantartására. Ami pedig a szabadság hölgyének történetét illeti, Édouard René Lefebvre de Labouille történész és politikus több vitát is kezdeményezett Franciaországban arról, hogy mi lenne a legmegfelelőbb ajándék az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata centenáriumára. Frédéric Auguste Bartholdy francia szobrászt megbízták tehát, hogy tervezzen egy szobrot az 1876-os határidőre megadott pontig. A szobor Port Saidban állt volna, és a tervek szerint Egyiptom fényt visz Ázsiába lett volna a szobornak a neve címe. Az ihletet ehhez Abu Szimbeli templomok óriás szobrai adták. Ez a projekt folytatódott volna, ha Egyiptom akkori vezetője, Ismail Khedive nem találta volna túl költségesnek. Na hát ekkor született meg az évfordulós ajándék ötlete, amely akkoriban megrázta Franciaországot. A harmadik francia köztársaság sokak szemében ugyanis még ideiglenesnek tűnt, akik a monarchia visszatértét, vagy pedig a napóleoni alkotmányos rendszerhez hasonlót óhajtottak. A köztársasági eszme kifejezéseként ajándékot adni a tengeren túli nővér köztársaságnak, annak idején nyilván, annak idején is mondjuk így politikai célokat szolgált. A szobor, mint a Eugène Delacroix a Szabadság vezeti a népet című képének a fő alakja volt. Érdemes utána nézni a képnek. Sok a hasonlóság, de van némi eltérés is közte, és egy kicsit belemászunk az írásokba, akkor is érdekes dolgok derülnek ki. Az első kisméretű modellt 1870-ben építették, ez jelenleg Párizsban van a mai napig, a Luxemburg kertben, a modellje pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony volt, aki alapján a szobor készült. Abban azért egyetértés mutatkozott, hogy az amerikaiak építsék meg a talapzatot, Franciaország pedig a szobrot. Ennek ellenére a források mindkét országban elégtelenek voltak. Franciaországban különböző illetékeket vetettek ki, rendezvényeket és lottót szerveztek, hogy a 2.250.000 frank összegyűjjék. Az Egyesült Államokban pedig jótékonysági színpadi előadásokkal, kiállításokkal, aukciókkal, sőt, ökölvívó mérkőzésekkel gyűjtötték össze a pénzt a szabadságban. szabadságszobor megépítésére, pontosabban a talapzat megépítésére. Közben pedig Bartoldinak mérnöki segítségre is szüksége volt, hogy a hatalmas szobor strukturális problémáit megoldja. Ugye ide már kellett egy kis statikai tudomány is. Ezzel pedig megbízta Gustav Eiffelt, az Eiffel tornyot tervező cég tulajdonosát. Eiffel pedig bevonta a részletes munkában Maurice Coquelint is. 1878. június 30-án aztán Párizsban a világkiállításon mutatták be a szobor elkészült fejét a Trocadéro palota kertjében, míg a szobor többi részét a Mars mezőn állították ki. 1879. február 18-án Bartoldi szabadalmaztatta a tervét, a talapzatra szánt pénz pedig lassan gyűlt, ezért aztán, és akkor most tessék kapaszkodni, mert itt jövünk mi magyarok, Pulitzer József, ugye a Pulitzer díj legendás alapítója, a The World vezércikkében támogatta a gyűjtést, és innentől kezdve, hogy megszületett az éles hangú kampány, sikeresen motiválta az amerikaiakat, és egyben 50 ezer új előfizetőt is szerzett magának Pulitzer. Nagyon okos volt a pasas. A pénz aztán végül 1885. augusztusára összegyűlt. A talapzat tervét Richard Morris Hunt készítette, az alapkő letétele pedig augusztus 5-én történt, és a bentheimi homokkőből készült talapzatot 1886. április 22-én be is fejezték. A szobor 1888. júliusában készült el Franciaországban, és 1885. június 17-én érkezett meg New Yorkba, az Isere fregat fedélzetén 350 darabban szállították oda a nagyságos asszonyt, 214 csomagban, az összeállítása 4 teljes hónapon át tartott. 1886. október 28-án az Egyesült Államok elnöke Grover Cleveland leplezte le több ezer néző előtt magát a szobrot. Egyébként a sors iróniája, hogy Cleveland volt az, aki New York állam kormányzójaként megvétózta a talapzat építésére szánt 50 ezer dollár kifizetését az állam költségvetéséből. 1916-ban a szobrot robbanás károsította, ekkor zárták el a fáklyát a látogatók elől. Ugyanabban az évben Gatson Borglum, a Rushmore hegy szobrásza módosította az eredeti fáklyát, levágta a lángot alkotó réz nagy részét, és belső világítást helyezett el benne. 2001. szeptember 11-ig a szobor belseje is nyitva volt a látogatók előtt a koronából, ahol egyszerre 30 ember fért el, kiváló kilátás nyílt az öbölre. A várakozási idő általában több mint 3 óra volt, de aztán a szeptember 11-i támadást követően a szigetet lezárták. A Liberty Island 2001. december 20-tól aztán újra fogadta és fogadja a látogatókat, a talapzatot és a benne lévő múzeumot 2004. augusztusában nyitották újra, míg magát a szobrot és a koronában lévő kilátót 2009. július 4-én, úgyhogy már újra megtekinthető Lady Liberty.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és jelentősen befolyásoló és meghatározó találmányok sorozatunkban a főszereplő ma, Stephanie Kwolek, aki tulajdonképpen a DuPont cég kémikusaként feltalálta a kevlárt, mint anyagot, és a golyóálló mellényt is neki köszönhetjük. Meglepő, hogy egy hölgy nevéhez kötődik, igaz? Akik ismerik a Batman történeteket, pontosan jól tudják, hogy Bob Kane rajzoló és Bill Finger író által kitalált hősnek valójában nincsenek emberfeletti képességei, őt igazából azok a különleges anyagokból gyártott védőfelszerelések és fegyverek emelik a szuperhősök közé, amiket kétségtelenül nagyon ügyesen és mindig jó célok érdekében használ. Ezek az eszközök csupa olyan anyagból készültek, amelyek a valóságban a mesén kívül is léteznek, és onnan emelték be a történetbe, és különleges tulajdonságokkal is rendelkeznek a valós életben is. Ilyen például a Batman védő páncéljához, csizmájához és sisakjához felhasznált kevlár is, ami a 20. század egyik legnagyobb találmánya, és ami egy hölgy nevéhez fűződik. A kevlárt tehát, ahogy az imént már mondtam, a DuPont cég kémikusa Stephanie Kwolek találta föl 1965-ben. Kwolek lengyel bevándorló szülők gyerekeként született Pittsburghben, Amerikában. Az édesapjának, John Kwoleknek a természettudomány volt a hobbija, aminek aztán az izgalmába szerencsére a kislányát is bevont, aki élvezte minden momentumát a közös kutakodásoknak és kísérletezéseknek, így aztán már Stephanie egészen pici gyerekkorától természetes módon gyakorolta az elemző és mindennek a mélyére hatoló gondolkodást, azt a bizonyos kritikus gondolkodásmódot, amikor kérdezünk, ami nagyon fontos, ugye, és a kísérletezést is nagyon szerette, és bár még csak 10 éves volt, amikor az édesapját elvesztette, ezt az érdeklődését egész életében megőrizte. Először orvosnak készült, de az egyetemi tanulmányaihoz pénzre lett volna szüksége, amit az orvosláshoz kötődő kimikusi munkákkal szerzett aztán meg. Ennek révén pedig már egyetemista korában kiváló kémikussá fejlesztette magát, olyannyira, hogy 1946-ban aztán ebből a tárgyból is tudományos minősítést szerzett. Így történt, hogy az akkorra kiemelkedő kémiai kutatóközponttává DuPont cég már ebben az évben felajánlott neki egy kutatói állást Buffalo-ban, és bár ez nem volt könnyű választás, Stephanie mégis úgy döntött, hogy megéri ennek az érdekes munkának a kedvéért lemondania az orvosi hivatásról. Ráadásul az életpályája azt igazolta vissza, hogy a hivatás lényegéről végül mégsem kellett lemondania, hiszen a találmánnyal, amelyikkel később beírta magát a kémia történelmébe, szintén emberek életét mentette meg, és menti meg a mai napig. A francia alapítású DuPont már a 20-as évek végétől fontos alapkutatásokat végzett, amelyekre jelentős összegeket is költött. Ezek eredménye volt például az 1933-ban kifejlesztett nejlon, aztán később a teflon, a neoprén anyagok, és a második világháború idején már aztán kiemelten foglalkoztak a különböző polimerek gyártásával is, amivel aztán az ipari szálak, műanyagok és filmmel foglalkozó üzletágakat meg is alapozták. Ugye a polimerek azok a kémiai vegyületek, amelyek nagy számú egy vagy több fajta azonos típusú kis atomcsoportból, úgynevezett monomer egységből épülnek fel, és amelyekben ezeket a kis építő elemeket úgynevezett primer kémiai kötéssel kapcsolják össze, és ettől lesznek nagyon erősek. Mindezzel összefüggésben a vállalat fontos céljának tekintette az ipari termelés környezetromboló hatásának a csökkentését is már akkor, a második világháború környékén és után, és aztán később élen járt egyébként a DuPont például az egészségre káros CFC gázok közismertebb nevükön freonok kibocsátásának a csökkentésében is már akkor. Aztán miután például a DuPont a háború után nagy erővel részt vett Európa újjáépítésében, és a 60-as, 70-es években ismét megerősítette a kutatómunkákat, ezeknek aktív résztvevője volt. Tehát Stephanie Kwolek, a mi hősünk itt a Manna délelőttben a mai napon, aki elsősorban a polimerekkel foglalkozott. A cél egyébként ekkor egy olyan gumiabroncs fejlesztése volt, amelyben könnyű, mégis erős és rugalmas szálak vannak, Kwolek pedig polifenilénekkel és polibenzamiddal végzett kísérletei során egy olyan folyadék kristályos megoldást dolgozott ki, amelyen nagyon közel jutott a megoldáshoz, és amelynek során megszületett a Kevlar fantázia nevű szál is, a maga különleges különleges tulajdonságaival. Ez egy speciális polimer, az aramid egyik fajtája. A teljes nevén parafenilén-diamid ftálsavamid, az aramid név az arilamid összevonásából lett. A kevlárszárak legfontosabb jellemzője pedig, hogy azokat csak nagyon nagy erővel lehet elszakítani, ötször olyan erősek, mint az acélszálak, és megakadályozzák a repedések terjedését. Ugyanakkor nagyon könnyűek, nem korrodálódnak, ellenállnak a lugnak, savnak, hőnek, és így a Stankolek nagy sikert aratott azzal a bemutatóval, amelyen nejlon szállal hasonlította össze a kevlár szálat, bizonyítva, hogy miközben a nejlon egyre kisebbre zsugorodik a felforrósított vízben, a kevlár semmit sem változik. Úgyhogy így aztán 1966-ban a DuPont szabadalmaztatta a találmányt, és a kevlár elindulhatott a világ siker útján.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Vannak olyan szakmák, akiknek a képviselőitől órákon keresztül tudnánk hallgatni történeteket. Ilyenek például a légiutas kísérők is. Hát most itt van egy írás, amiben azt mondják el a légiutas kísérők, hogy mi mindent szeretnek ellopni az utasok a gépről. Nem lenne szabad nyilván, mégis nagyon sokan szeretnek szuvenírekkel távozni a fedélzetről, ami nem olyan szuvenír, amit nekik szánnak, hanem amit maguknak gondolnak szuvenírként hazavinni. A Ryanair például egy névtelenséget kérő volt légiutas kísérője mondta el, hogy egyszer az egyik járatán több utas is mentőmellényt vitt haza az ülések alól. Ezt vitte haza magának. Mondjuk ezt megkérdezni, hogy ugyan minek. Na mindegy. Az eset egy Londonból Ibizára tartó gépen történt néhány évvel ezelőtt, amikor az ibizai klub szcéna legújabb divatjaként a bulizók a repülőről származó mentőmellényt viselték. Na így már érthető. Mármint úgy értem, hogy így legalább tudjuk, hogy mi az oka, hogy elvitték. Az ibizai klubok ugyanis ingyen jegyet kínáltak azoknak a turistáknak, akik mentőmellényben érkeztek. Hát nyilván ezek után nem meglepő, nagyon sokan lopkodták el a repülőgépről, hogy aztán ingyen jussanak be Ibiza drága éjszakai klubjaiba. Azt mondta az illető légikísérő, hogy egyszer leszálltunk Ibizán, és rögtön szóltak, hogy ellenőrizzük az ülések alatti mentőmellényeket, mert elterjedt ez a történet. Gyorsan rájöttünk, hogy a mentőmellények fele hiányzik, az aznapi kapitányunk eléggé karakteres személyiség volt, és annyira dühös lett, hogy az összes utast megváratta azon a buszon, amely a terminálhoz vitte őket, amíg mi átkutattuk a repülőgépet. A kapitány kiabálni kezdett az utasokkal, végül aztán szerencsére minden mentőmellényt visszakaptunk. Az esetet követően pedig minden egyes alkalommal, amikor leszálltunk Ibizán, és mielőtt elindultunk vissza az Egyesült Királyságba, ellenőriznünk kellett a mentőmellényeket. A mentőmellény eltulajdonítása egyébként szerintem mondanom sem kell, hogy ez egyik legveszélyesebb dolog, mivel nagyrészt átlagosan csak 20 extra mentőmellényt szállítanak a rövid távú járatok, nem számítva a személyzet saját felszerelését, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen súlyos következményekkel járna az, ha valakinél nem lenne mentőmellény akkor, amikor ténylegesen szükség volna arra. Joyce Kay egy amerikai légitársaságnál dolgozott, és az egyik közösségi média platformon mesélte el a saját oldalán a tapasztalatait. Azt mondta, hogy nagyon sok utast látott, akik a fedélzetről távozás előtt gyorsan magukhoz vettek egyet a vészhelyzet esetére tárolt úszógumiból. De vannak még más tárgyak is, amiket szívesen lopkodnak. Különösen az első osztályról, például a párnák és a takarók. Van, hogy a fejhallgatót is viszik, mondjuk az első osztályra annyira bekerülnek a jegyek, hogy ott nem fogják megállítani az utast, hogy adja vissza a plédet. A mutatós só és bors szórókat például a Virgin Atlantic járatain a leggyakrabban ellopott tárgyak közé sorolják. Nyilván nem vitás, hogy a légiutas kísérőknek nehéz dolguk van, mindenben segítenek a fedélzeten, az italok és ételek felszolgálásától kezdve az ideges utasok megnyugtatásaig, plusz vészhelyzetben megmenthetik az életüket. Más szóval tudnak egy-két kulisszatitkot, és ez magában foglalja azt is, hogy mi az, amit soha, de soha ne együnk vagy igyunk repülés közben. Például, ha már itt tartunk, akkor ott van a csapvíz, beleértve a kávét és a teát is. Soha nem ittam csapvizet, így mesélte Sue Fogwell, aki 22 évet töltött el a szakmában. A kávét és a teát csapvízzel készítik, ami a repülőgép víztartályából származik. A repülőgépek víztartályai köztudottan piszkosak. Egy korábbi vizsgálat keretében 158 repülőgépen vett minta szerint 13%-uk tartalmazott kolibaktériumot, kettő pedig veszélyes E. coli szintet mutatott ki. Ez mind a kettő nagyon veszélyes baktérium. Ehelyett Fogwell azt javasolta, hogy ha kávét szeretnénk, inkább vegyük meg a terminálon, vagy ha koffeinre van szükségünk, akkor kérjünk egy kólát, sokkal jobban járunk, és nem kell meginni a jó eséllyel fertőzött vizet. Ne tévesszem meg senkit, a vizes kancsó sem, néha előfordul, ugyan mondja a hölgy, hogy kifogyunk a palackozott vízből. A turista osztály italos kocsiján lévő kancsót is a víztartályból töltik fel, úgyhogy válasszunk inkább szódavizet vagy üdítőt. Aztán ott vannak a gázkeltő hatású ételek, amiket semmiképpen sem ajánlott fogyasztani repülés közben. Ugye a légnyomás az folyamatosan változik a repülőgépen töltött idő alatt repülés közben, és ez jó dolog, mert segít kényelmesen lélegezni sok ezer méter magasan, de a gyomrunknak is okozhat kellemetlenséget. A 7 évet légikísérőként dolgozó Josephine Remo azt javasolja, hogy kerüljük a puffasztó ételek fogyasztását a repülőn, igencsak meg tudja zavarni a gyomrot a légnyomás változás, és ez különösen akkor igaz, ha hetente többször repülünk, akkor ugyanis már érezhet érezhető is a különbség. Emiatt mindig kerülöm az olyan ételek fogyasztását, amitől felpuffadhat vagy felpuffad a gyomrom, és gázkeltő, és még jobban kitágul. Hagyma, kelkáposzta, bab, vöröshús, lencse, a glutén és a brokkoli. Ezek mind gázkeltőek és puffasztanak. Az ilyen ételeken túl érdemes távol tartani magunkat még a szénsavas italoktól is, amelyek szintén gyomorbántalmakhoz vezethetnek odafönt. Aztán ott van még a Bloody Mary, hát egyáltalán az alkoholos italok, erről is megoszlanak a vélemények, de még ez a legkevésbé, nyilván ha az ember felnőtt, az, ami gyomorpanaszt okoz, de hogyha valaki egyébként sosem fogyaszt alkoholt, akkor ne a repülőgépen kezdje el egy hosszabb repülés időtartama alatt. Mom is in the kitchen baking all of her desserts. Larry's in the front yard making sure the lights still work. And Susie's on her way, yeah, she's always running late. And in case she brings a new friend, well, we saved an extra plate. Everybody's welcome, there's always room for more.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és természetesen pénzügyi hétfő, hiszen hétfő van. Vajon miért félünk a befektetésektől? Erről beszélgetek állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
4: Napos, szeles idő lesz, ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok. Órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél a hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Az egyeztetéseken szó lesz a többi között a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadékhiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. a csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához, az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A hétfő akkor pénzügyi hétfő, ez így van ma is. Miért félünk vajon a befektetésektől? Ma erről beszélgetek állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A mai pénzügyi hétfőben arról lesz szó, hogy miért félünk a befektetésektől, és hogy ez az általános jelenség, ami ezzel kapcsolatban Magyarországon látható és tapasztalható, az vajon a világ többi részén, vagy mondjuk csak Európát tekintve is így van-e? Természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről is. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
2: No hát miért félünk tőlük?
3: Hát egy friss kutatás szerint a magyar felnőttek közel kétharmada teljesen kimarad a befektetések világából, miközben elvileg nagyon sokan tudják, hogy fontos lenne a jövőről gondoskodni, és hogy miért van ekkora félelem az a tudás és a cselekvés között. A több szempontból érdekes, és több oka is van ennek. Sok ember számára a befektetés, vagy a megtakarítás az egy félelmetes szó, mert hordoz valami rendszerességet, valami állandóságot, valami kötelezettséget, és hordozza azt is, hogy kockázat van benne, hogy veszteség érhet engem, hogy bonyolultak a pénzügyi termékek, hogy nem ismerem az apróbetűs részeket, és mi van akkor, hogyha rosszul döntök, és ezért inkább nem csinálnak semmit.
2: Amikor befektetésre kerül a sor az ember életében, akkor nyilván azon is gondolkodik, hogy mennyi ez a pénz, amit idézőjelben nélkülözni tud, hiszen egy befektetésnek akkor van értelme, hogyha azt nem egy hónapra, egy évre, két évre gondoljuk, vagy tervezzük.
3: Hát lehet úgy elkezdeni mondjuk egy megtakarítást, amiből aztán majd lesz egy hosszabb távú befektetés, hogy először elkezdek félre tenni magamnak egy olyan puffert, amiből tudom, hogy biztonsággal elindíthatok egy befektetést. És aztán utána, hogy ehhez a rendszerességhez, hogyha hozzászoktam, akkor tudok egy rendszeres megtakarítású befektetést elindítani, ha meg nem, hát akkor egy egyösszegű befektetést. De már maga az a tény, hogy milyen időtávban gondolkodunk, az már nagyon sok embert elriaszt. Ugyanis a magyarországi statisztikák szerint, hogyha a hosszú távú befektetésről beszélünk, akkor ez körülbelül egy évet jelent, vagy kevesebbet, mint egy évet át a nagy átlagnál. Uh-huh. És ugye a befektetés az nem erről szól.
2: Hogyha az ember elkezd gondolkodni magán a befektetés szón, vagy annak a definícióján, akkor

0: megtalálja azt is például, hogy ugye ennek a célja az, hogy a megtakarított pénz vásárló értékként megőrizzük, és gyarapítsuk a pénzünket infláció feletti hozam elérésével. Most, hogyha egy olyan helyzet van, mint amilyen volt mondjuk 4 évvel ezelőtt Magyarországon, szeptember környékén, amikor ugye nagyon megugrottak az árak, megugrott a benzinár, a katát módosították, stb. Ott nagyon zuhant a vásárló értéke a pénznek, hogyha egy befektetésben lévő összegről beszélünk, hogy annak nem változik a vásárló értéke egy ilyen helyzetben?
1: Hát, hogyha időablakot nézünk, akkor nyilván annak is, arra is hatással van az infláció, tehát ezt, ha hosszú távon nézzük, akkor ugye nincsenek ilyen szélsőségek, hogy 26%-os infláció, vagy 17%-os infláció hat a befektetésünkre. De nyilván, hogyha ilyen magas pénzromlással kell számolnunk, az egy extrém eset, akkor nagyon nehéz 100%-osan olyan befektetési formákat találni, amelyekkel legalább a pénznek a vásárló értékét meg tudjuk őrizni. Itt ugye belép a képbe egy fontos dolog, meg egy fogalom, az, hogy diverzifikálni kell a befektetéseinket. Tehát amikor ilyen esetekről van szó, akkor általában a befektetők nem csak abban a pénznemben, amelyiknek ilyen magas az inflációja, hanem alacsonyabb inflációjú pénznemekbe is elkezdenek befektetni. Ugye, hogyha most erről az időszakról beszélünk, ami volt Magyarországon, akkor többen gondolkodtak abban, hogy a megtakarításukat euróban, illetve dollárban tegyék meg, és abba fektessenek be, mert ott kisebb volt a pénznek a romlása, mint a magyar forinté.
0: A mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélgetünk, egészen pontosan arról, hogy miért félünk a befektetésektől, és hogy az a kifejezés, hogy félünk a befektetésektől, vajon kikre vonatkozik leginkább, mert hogy ugye a vállalati befektetésekről beszélünk, akkor ugye ott teljesen más, ahogy szokták mondani pestélyesen, a leányzó fekvése. Hogy mit jelent pontosan a befektetési kockázat, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, erről is beszélgetni fogunk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgetünk, hogy miért félünk a befektetésektől, és akkor ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, mit jelent az, hogy átlagos befektető, illetve mire kell figyelni akkor, hogyha azt mondjuk, hogy oké, befektetnék egy bizonyos összeget. Hogyan vágjunk bele?
2: Hát a legfontosabb az, hogy csak is kizárólag akkor vágjunk bele egy befektetésbe, hogyha van tartalékunk. Tehát, hogyha van egy olyan likvid tartalék, ami bennünket akkor is tud finanszírozni, hogyha valami rendkívüli helyzet adódik az életünkben, hogy akkor ne kelljen a befektetésünkhöz hozzá nyúlni. Ez attól függ, hogy mekkora likvid tartalékot kell, hogy a számlánkon lássunk. Ez természetesen a kiadási szerkezetünktől függ, hogy mennyi egy hónapban az, ami a standard kötelezettségünk, és akkor nyilván kell még egy kis mozgástér is hozzá. Tehát ez az első. A második az az, hogy gondoljuk végig, hogy olyan a munkahelyünk, hogy tartósan azt a jövedelmet, amit most kapunk, azt meg fogjuk-e kapni, vagy pedig éppen egy olyan képzésen veszünk részt, ahol magasabb tudásra fogunk szert tenni, tehát saját magunkat a munkaerőpiacon egy magasabb bérezésért majd el fogjuk tudni adni, tehát az is egy garancia lehet arra, hogy ne a befektetésünkhöz kelljen hozzányúlni. Aztán fontos arról beszélni, hogy mit értünk kockázat alatt, mert hogyha valaki attól, hogy a befektetésében azt látja, hogy most éppen 10.000 forinttal kevesebbet ér, attól pánikba esik, akkor ő biztos, hogy egy nagyon pánikolós befektető lesz, tehát ő neki az abszolút alacsony kockázatú befektetés az, ami talán megfelel, de erről is hosszasan kell vele beszélgetni. És akkor a harmadik dolog pedig az, hogy meg kell beszélni a befektetővel, illetve a befektetőnek végig kell gondolnia, hogy ő milyen időtávban gondolkodik. Tehát milyen hosszú időre gondolja, hogy azt a pénzt, egy összeget, vagy egy rendszeres megtakarítást elindítva, mennyi az, amit szeretne finanszírozni.
1: Mit jelent az, hogy lassú vagy gyors kockázat?
2: Kockázat az gyorsan keletkezhet egy negatív gazdasági hírre, ezt láttuk 2008-ban, illetve azt láttuk 2022-ben is, hogy megjelentek ugye olyan hírek, amire nagyon-nagyon gyorsan reagált a piac. Kockázat mindig van a piacokban. A kérdés az, hogy az én befektetésemet az érinti vagy nem érinti. Tehát így, hogy gyors vagy lassú kockázat, így nem nagyon szoktuk a kockázatot minősíteni vagy definiálni.
1: Hogyha az ember a befektetésekre gondol, akkor nyilván azzal is tervez, hogy milyen nyereséget vehet ki, és hogy azt a nyereséget mikor lehet, vagy mikor érdemes, vagy profitot kivenni abból a bizonyos befektetésből, hogy ezzel mi a helyzet, ezzel folytatjuk. Majd a mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélünk, konkrétan ebből a szempontból, hogy miért félünk a befektetésektől. Állandó szakértőnk, Kiványi Ildikó pénzügyi elemző természetesen ma is segítségünkre van, hamarosan folytatjuk.

0: Close GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

Város, még épp rá, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Miért félünk a befektetésektől? Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző ma is a segítségünkre van ebben. A befektetések profitjának, nyerességének, a hozzáférhetőségéről beszéljünk most.
2: Ez természetesen nagyon-nagyon összetett, mert minden befektetés mögött áll egy szerződés, amit a befektetés előtt aláírunk, és abban a szerződésben ezek le vannak írva egyértelműen. Tehát nem lehet általánosságban beszélni arról, hogy milyen időszakra fektetünk be, és hogyha hamarabb megszüntetjük azt a befektetést, akkor az milyen szankciókkal jár, illetve hogy mikor férünk hozzá, ez eszköze válogatja természetesen. És akkor itt jön be az, amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy sokan ugye azért nem indulnak el, mint befektető, mert nem értik, hogy mi van abban a szerződésben, illetve ugye nagyon sok, azt mondják, ugye a kisbetűs sor, amit nem olvasnak el, és ott vannak tulajdonképpen a buktatók, azt szokták mondani, hogy az ördög az ott van elásva, de hogyha egy szakemberrel beszélnek, akkor természetesen ezekre a kérdésekre is kapnak válaszokat.
1: Akkor még egy kérdés, ami érdekes lehet. Mit jelent az, hogy passzív befektetés?
2: Vannak olyan eszközök, amiket így minősítünk, hogy passzív eszközök, és hogyha valakinek ilyen van a birtokában, akkor ugye egy passzív befektetésről beszélünk. Aktív befektetés általában az, ami a leggyakrabban eszközként előfordul a piacon. Tehát passzív befektetés, inkább passzív befektetőről tudunk beszélni, mint befektetési formáról.
1: A passzív befektetés mellett mi az még, ami lényeges a befektetési típusok mellett, és ami zárókérdésként az egyik legfontosabb a befektetési típusok mellett, természetesen, hogy mi az, ami a leginkább tud segíteni abban részedről pénzügyi szakértőként, hogy eloszlassuk a befektetésekkel kapcsolatos félelmeket az emberekben?
2: Szerintem a legfontosabb az, hogyha valakiben van félelem, akkor beszéljen egy olyan szakemberrel, akiben megbízik. És én azt szoktam mondani, hogy nincsen rossz kérdés, csak rossz válasz van. Tehát minden kérdést, ami megfogalmazódik bennünk, azt nyugodtan tegyük fel, még ha úgy is gondoljuk, hogy ez egy naív kérdés, vagy pedig egy alapkérdés lenne, de tegyük fel ezeket a kérdéseket. És addig, ameddig a kérdéseinkre nem kaptuk meg a megnyugtató válaszokat, kétségeink vannak, nem vagyunk tisztában dolgokkal, addig kérdezzünk.
1: A kérdéseket pedig akár el lehet juttatni Ildikóhoz is természetesen, és hogyha valakinek ilyen kérdése van, akkor ne féljen és nyugodtan írja meg nekünk az info@mannafm.hu oldalra, és hát természetesen akkor így alakítani is tudjuk a pénzügyi hétfőket. Ildikó, köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép hetet kívánok.

0: 98.1 FM életöröm zene és ma napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, adjunk egy házi kosztot a kutyának, cicának. Hogyan tudunk a vérrög képződés ellen küzdeni gyógynövényekkel? Elkészítünk egy gluténmentes, könnyű és nagyon finom nyári medgyespitét, és jönnek a smink tippek, illetve a szépség tippek nyaraláshoz. Ha ott vagyunk vízparton és végre nyaralunk, akkor mit érdemes tenni? Kell-e sminkelnünk? Ha igen, akkor mivel? Mindenről szó lesz a friss hírek után.
1: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Törökországba utazik ma Magyar Péter, a NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt, a civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérrendezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. A szakemberek szerint a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetet biztosítana. Javasolták továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán kezdődő kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogyha adunk házikosztot a kis kedvencnek, mi legyen az, hogyan tudunk közdeni gyógynövényekkel a vérrögképződés ellen, hogyan készül a gluténmentes nyári meggyespite, és milyen szépség és smink tippek vannak, amik hasznosak lehetnek nyaraláskor vízparton. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A 98.6 Manna FM-en.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Íme néhány tipp, hogy mire figyeljünk oda nyaraláskor és napfürdőzéskor. Nyilván, hogyha az ember utazik, főleg nyáron teszi ezt, és általában vízpartra. Mondja, itt van az öt ok, hogy miért ne viseljünk sminket napozás közben, illetve még plusz néhány nyári szépségtipp. Mire érdemes figyelni? Nem tudsz egyenletesen barnulni, és gátolja a D-vitamin beüpülését a bőrbe az, hogyha túl sok és erős smink van az arcodon, még akkor is, hogyha ez egy bio és organikus összetevőkből készül dekor kozmetikum. Szóval ne tessék arról álmodni se, hogy egyenletes barnaságot szerez, hogyha lealapozod magad a nyaralásnál. Még akkor is, hogyha városnézésre mész, nem szabad, hiszen akkor is folyamatosan ér a nap. A legtöbb smink ugyanis egy olyan védőréteget képez a bőrön, ami nem engedi át a barnító sugarakat, így a D-vitamin bőrbe való beépülését is gátolja. Természetesen, hogyha ezt te napvédelemként alkalmazod, és egy magas faktorszámú BB krémet használsz, akkor ez egy egészen más történet, de eltömni a pórusokat vastag alapozó réteggel gyakorlatilag mondhatjuk, hogy tilos. Ugye ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy foltokban fogsz lebarnulni. Hogyha nincs is alapozó az arcunkon, akkor is előfordulhat, hogy az általunk használt smink vagy szépségápolási termék, dekor, kozmetikum nem engedi át a napfényt. Ezzel foltos barnulást okoz. Hát nyilván nem szeretne az ember olyan eredményt elérni, hogy még az egész teste szépen lebarnul, az arca esetleg hófehér vagy foltos marad. Jó tudni, hogy a poránlagú szemfesték meggátolja, hogy a szemkörnyék hozzábarnuljon az arcunkhoz, de akár a parfüm is elősegítheti, hogy foltokban barnuljunk. Aztán beleéghet a bőrbe a make-up, azaz a smink, vagy allergiás reakciókat válthat ki a nap hatására. Hogyha túl sok káros UV-sugárzás ér minket, szerintem nincs olyan, hogy túl sok, mert az UV, a káros UV-sugárzásból egy kicsi sem kell. A sminkelt bőr esetleg megsérülhet, megéghet, és nagyon csúnyán konkrétan beleég a bőrünkbe a festék, foltokat képezve rajta. Az intenzív napsugárzás és a bőrünkön lévő festékanyag kombinációja akár nagyon komoly allergiás reakciót is előidézhet. Sokkal könnyebben ráncosodik az ember, a bőrünk gyorsabban öregszik, ugyanis a sminkek alkotó elemeinek egy része napsugárzás hatására kicsapódik a bőrünkön, és akár károsíthatja is azt. Nem feltétlenül történik meg, de megtörténhet. Ez a bőr fokozott ráncosodásához, gyorsabb öregedéséhez vezet. Bőrgyulladást is okozhat. Ugye a napon óhatatlanul is izzadunk, ez természetes egészséges folyamat és szükséges is. A sminket viselünk napozás közben, izzadás során az alapozó és a többi sminkanyag elmosódhat és felhalmozódhat bizonyos részein az arcunknak, így aztán az egyenetlenné vált sminkrétek pedig már akadályozhatja a bőr szabad légzését. Nyáron ezekre mindre oda kell figyelni, mert hogy ez például később miteszerek kialakulásához és nyilván azok gyulladásához vezet a későbbiekben, illetve akár pattanásokat is előidézhet az arcon. Mire kell odafigyelni?

Oda kell figyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű vizet pótoljunk belsőleg, és oda kell figyelni arra, hogy a bőrünk táplálva legyen folyamatosan napozás közben is. Magas faktorszámú, lehetőség szerint bio és organikus termesztésből származó természetes hatóanyagokat és összetevőket tartalmazó napvédő tejeket és spréket és olajokat használjunk, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy utána, tehát amikor a napozás megtörtént, akár egy városnézés során, akár pedig a tengerparti napozás vagy medenceparti napozásra gondolunk, akkor utána, még mielőtt este elmegyünk vacsizni vagy bulizni, tessék a kis siesta időben, a pihenés idő alatt egy kis E-vitaminos visszatáplálást, egy napozás utáni gél vagy hidrogél, vagy egy vizes tartalmú krémmel ellátni, visszatáplálni a bőrünket, nem csak az arcon, a teljes testfelületen, de lányok, nagyon fontos az arcbőr, a dekoltás és a kézfej. Itt különösen figyelni kell erre, jó? És természetesen ezeket a vitaminokat, amiket már korábban az egyik beauty rovatnál elsoroltam, de majd aztán el fogom mondani újra, mint például az E-vitamin kapszula, amit egyrészt szedünk, másrészt pedig kiszúrunk és a bőrünkre kenünk. Ezeket mind érdemes elvinni természetesen a nyaralásra is, és ott is szedjük, ott is vigyázzunk a bőrünk és a hajunk egészségére is. Különösen tessék odafigyelni az ajkak bőrének az egészségére és a szemkörnyéki vékony érzékeny bőrre.

0: Gáspár Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Gluténmentes cseresznyés vagy meggyes pite, egyébként bármilyen másik gyümölcsöl is el lehet készíteni. Jaj, nagyon finom, és úgy néz ki, mint a képregényekben azok a torták, amiket kiraknak az ablakba. Ez a pite tészta egy szuper gluténmentes alternatíva. Egy meggyes tölteléket mutat hozzá most Horváth Ádám, de igazából bármilyen más gyümölcsragúval meg lehet tölteni. A hozzávalók 200 g rizsliszt, 200 g mandulaliszt, 100 g barna cukor, egy teáskanál szódabikarbóna, 5 evőkanál növényi tej, 120 g kókuszolaj, a töltelékhez pedig 90 deka magozott megy, 140 g barna cukor, 4 evőkanál étkezési keményítő és 1 darab citrom kell, kezeletlen hiú biocitrom legyen ez is. A gluténmentes meggyes pite tésztájához a mandulalisztet, a rizslisztet, a barna cukrot és a szódabikarbonát elkeverjük ezzel a növényi itallal és a felolvasztott kókuszolajjal. Ez a pite tészta nem egy nyújtható tészta lesz, a kezünkkel kell majd szépen belenyomkodni a pite formába, mint a vajas keksz morzsát, kb. Úgy képzeljük el. A pite forma alját kikenjük a kókuszolajjal, majd belenyomkodjuk a tésztát úgy, hogy mindenhová szép egyenletesen jusson belőle. Rárakunk egy sütőpapírt, amire sütőbabot szórunk, majd 180 fokra előmelegített sütőben 50 perc alatt megsütjük magát ezt a kis tészta keretet. Eközben pedig elkészítjük a tölteléket, ami mondom még egyszer, ez most meggyes, de lehet bármilyen más gyümölcsből készíteni, ami ennek szezonja van, vagy ami van otthon lefagyasztva. Szóval ebben az esetben a meggyet egy lábasban elkezdjük melegíteni, hozzáadjuk a barna cukrot, a citromlével kikevert keményítőt és a citromreszelt héját. Mindenképpen bio citrommal dolgozzunk ilyenkor, aminek a héja is fogyasztható. Közepes lángon 20 percig rotyogtatjuk, lehűtjük, lesz belőle egy ilyen gyönyörű üvegszerű, mint valami gyönyörű képzőművészeti alkotás, egy ilyen áttetsző üvegszerű szósz, és amikor megsült, félrehúzzuk, hagyjuk lehűlni, és amikor megsült a pite tészta, akkor kiszedjük róla a sütőbabot, beletöltjük a meggyes tölteléket, és még további 10 percig sütjük, de ez már inkább csak egy ilyen összeállítási sütés, és amikor kész, akkor viszont nagyjából egy olyan 3-4 óra kell neki, hogy lehűljön. Addig nem szabad szeletelni, és addig nem szabad megmondani a családtagoknak, hogy kész van, mert árombolnak, és akkor azt szétszedik még melegébb, és akkor szétesik. Érdemes olyan pite formát használni, aminek kiszedhető az alja, hogyha nincsen ilyenünk, akkor szépen rakjunk a forma aljába keresztben hosszú sütőpapír csíkokat, hogy aztán sütés után ki tudjuk majd emelni. Az ilyen finomságoknál érdemes beiktatni egy-egy gombóc fagyit is. Sőt, én azt mondom, hogy ezt érdemes elkészíteni mondjuk akár sajtortaként is, és akkor nem kell összesütnünk másodszorra is, hanem amikor már kész van ez a kis tészta keret, vagy ez a tésztatál, tehát maga a pitének az alja, akkor kikeverhetünk zselatinnal, krémsajttal, egy kis cukorral, lime és citromhéjjal, vagy lime és narancshéjjal, vagy csak lámhéjjal, vagy csak citromhéjjal, egy picit a levéből is belecsepegtetve egy finom sajtkrémet, és azzal töltjük meg ezt a pite formát, hagyjuk a hűtőben megdermedni, és akkor ennek a tetejére lehet szórni bármilyen gyümölcsöt, vagy lehet szórni rá kakaópot, ki mit szeretne. Egyébként még megkockáztatom, hogy egy kicsit ilyen tiramiszus jellege tud lenni akkor, hogyha gyengébb és egészen finom morzsájú, vagy finom porállagú neszkávét, a krémes verziókat azt szórjuk a tetejére, úgyis nagyon-nagyon finom. Születésnapi tortának sem utolsó, mert hogyha a tetejét simára készítjük el, akkor gyönyörűen meg lehet díszíteni, nem csak a szóró cukrokkal, hanem mondjuk egy gyönyörű cukor felírással, fondant felírással is, amit kikeverhetünk ugyanúgy porcukorból és citrom vagy narancsléből, isteni finom lesz, úgyhogy úgy díszítjük, ahogy akarjuk, de azért a nyári változat, az az igazi, klasszikus pite, az ez, amikor meggyel, hát vagy cseresznyével készül, és ez a kis szép, piros, bogyós teteje látszik, ajándékba is vihetjük, hogyha mondjuk kerti partira megyünk, egészségünkre.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: No és akkor most, akinek szív- és érrendszeri problémája van, az figyeljen nagyon, vagy aki szeretné ezeket megelőzni, azok is figyeljenek nagyon. Vérrög ellen a gyógynövényeket is be tudjuk vetni, ugye ez nagyon fontos, hogy mik a legjobbak benne, erre kell most nagyon figyelnünk. Akinek magas a vérnyomása, vagy messzesednek az érfalai, akkor a következő gyógynövényekkel karban tudja tartani a szívét és az erejét, és hát természetesen, ez mondom még egyszer, preventív szempontból is teljesen jól alkalmazható. Ugye amikor a vérben lévő zsírok, vagyis a koleszterin lerakódik az artériák belső falán, a vér áramlása lelassul, hiszen egy sokkal kisebb átmérőn tud csak haladni a vér. Mivel a zsírok kalciumot kötnek meg, ezért a verőerek elveszítik a rugalmasságukat, az ér belhártya megvastagszik, merevvé válik, és kialakulnak ezek az úgynevezett messzes plakkok. Az erek eltömődése vezet majd aztán később a magas vérnyomáshoz, a súlyos, kevésbé súlyos, súlyosabb és nagyon súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, megbetegedésekhez, és ezért nagyon fontos, hogy a krónikus panaszokat megelőzzük. Mik a gyógynövények, amik jók a magas vérnyomásra? Ugye a magas koleszterin szint az érelmeszesedés velejárója, ezért nagyon fontos, hogy a vérzsír szint normalizálva legyen, ami ugye a szívet és az ereket is erősíti. A koleszterin szint csökkentésére a népgyógyászat az ösztörűs és az orvosi Veronika fű, valamint a tyúkhúr teát ajánlja. Napi egy csésze tyúkhúr tea néhány hét alatt már képes jelentősen csökkenteni a koleszterin szintet. Reggel érgyomorra kell fogyasztani, a teát a szokásos módon forrázással készítjük el. Az érrendszer karbantartásáról is gondoskodni tudunk. Erre az egyik leghatásosabb gyógynövény a galagonya virágos ágvéd, amely nagyon ügyesen és rugalmasan tudja tartani az erek falait, hogy a vér nyomásának megfelelően tudjanak azok tágulni és szűkülni. Ugye vannak olyan típusú emberek, akik úgy születnek, hogy nem túl rugalmasak az erek a szervezetükben. Nekem például ez abszolút jelen van az életemben gyerekkorom óta, és emiatt nagyon fejfájós és migrénes is vagyok. Tehát például, aki hasonló tünetekkel vagy hasonló dolgokkal él, fejfájás és érrugalmasság vagy annak hiánya szempontjából, akkor a galagonya virágos ágvég tea az, ami nagyon hasznos lehet. A szokásos módon forrázással elkészítjük, és hetente 2-3 csészét fogyasztunk. Többet nem kell belőle. Magas vérnyomás esetén viszont lehet belőle inni naponta is. Ha magas a koleszterin szint, akkor például a fagyönty hasonló jó tulajdonságokkal rendelkezik, vértolulásra, vérnyomás normalizálásra, érelmeszesedésre és szívritmus szabályozásra is szokták használni. Az erek teresztő képességét képes javítani, és ezáltal jó szédülésre, fülzúgásra, viszérre. A fagyönteát hidegáztatással kell elkészíteni, mészmentes desztillát vagy lágy vízzel, ez nagyon fontos. A hibiszkusz virágból készült teát pedig régóta használják a keleti gyógyászatban a vérnyomás rendezésére és a szívbetegségek megelőzésére. A szárított virágot megtalálja az ember a magas vérnyomás elleni tea keverékekben. A fehér fagyönthöz hasonlóan egyébként magas és alacsony vérnyomás esetén is kiváló alkalmazható a pásztortáska. Szabályozni képes ugyanis a vérkeringést. Naponta 2 csésze teát érdemes belőle fogyasztani, egészen addig, míg a vérkeringés nem szabályozódik. A teát a szokásos módon szintén forrázással készítjük, és nyilván az internet nevű népszerű világhálót, amit én szoktam mindig mondani, ugye másik veszőparipámként, hogy hasznosan is tudjuk használni. Ilyenkor tessék ezekre rákeresni, és kiki a maga módján be tudja ezeket szerezni a számára kedves megfelelő helyről, és akkor el kell kezdeni ezeket a gyógynövény teákat fogyasztani. 2 héten belül, kb. Egy hónapon belül már gyönyörűen érezhető és látható az eredmény. Tehát pásztortáska, hibiszkuszvirág, fehér fagyönty, galagonya virágos ágvégéből készített, forrázással készítette, ahogyha valaki az erek falának a rugalmasságát szeretné megőrizni vagy javítani, aztán pedig a koleszterin szint csökkentésére. Az ösztörűs és az orvosi veronika fű, valamint a tyúkhúr tea az, ami hasznos. Egészségetekre!

Most az állatbarát rovatban egy kicsit arról fogunk beszélgetni, ami nagyon sokunk fejében felmerül, ugye, akinek kutyája, cicája van, hogy vajon ehetnek-e házikosztot. Na most a kutyákkal kapcsolatban már beszéltünk erről, a cicákkal kapcsolatban még nem. Ugye a cicás gazdik között alapvetően két fő tábor létezik, pontosan emiatt. Az egyikbe tartoznak azok, akik kizárólag macska eledellel kedveskednek a cicának, másikba pedig azok, akik házikoszttal is kényeztetik a kedvencüket, esetleg külön neki főznek. De mégis milyen általunk készített finomsággal teszünk jót a cicának, és mire kell, illetve mire érdemes odafigyelni? Itt vannak a legfontosabb tudnivalók. Ugye nem csak az a fontos, hogy finom legyen, bár a cicák igen finnyás állatok, és képesek akár éhezni is, ha éppen nem inyükre való az étel a tányérjukban, ennek ellenére nem szabad csak arra fektetni a hangsúlyt, hogy számukra ízletes falatok landoljanak a tálkában. A szervezetük számára szükséges tápanyagokat mindenképpen biztosítanunk kell. Ez az alapja annak, hogy a macska egészséges és erős immunrendszerű legyen. Természetesen arra oda kell figyelni, hogy eltaláljuk a cica igényeit. Nem érdemes túl forrón tálalni az ételt, érdemes megfelelő állagúra főzni mindent, emellett pedig kényelmes, stresszmentes, biztonságos körülményeket is szükséges teremteni az étkezés helyszínén. Ez nagyon fontos, és az is nagyon fontos természetesen, ahogy Ildi barátnőm szokta mondani, hogy ne legyen tüskésre száradt étel maradék a tányérban, de ami nem tüskésre van száradva, az se legyen benne, tehát tiszta legyen a cica tányérje, nagyon fontos. Ugye, hogyha idős cicáról beszélünk, akkor is mást kell adni, a súlya is számít, az, hogy kinti, benti, vagy kinti és benti, de még az is mérvadó, hogy ivaros vagy ivartalan az állat, bár én azt remélem, hogy általában azért ivartalanítatjátok a cicákat, főleg a nőstényeket. Ezzel kapcsolatban mindenképpen érdemes szakember véleményét kikérni, ami fontos az az, hogy az étel háromnegyed része fehérje legyen, a negyede szénhidrát és zöldségféle, ez maximum 15% zöldséget, és legfeljebb 10% gabonát vagy más élelmiszert jelent. Természetesen ez csupán egy ökölszabály, érdemes személyre szabottan tervezni etéren, vagyis jöhet például darált hús, rizs és zöldségek keveréke is, természetesen megfőzve. A főtt tojás, a májkrém is jó választás lehet adott esetben, de az összetevők listája igen széles tud lenni, ezért biztosan nem lesz majd egy oldalú a cica étkezése. A máj is jó, hogyha inkább főtt, és a májkrém is legyen inkább házi, ami tulajdonképpen csak annyi, hogy nagyon sokáig főzöd a májat, és mondjuk egy főtt tojással letúr, még szolod. Hogyha ezt összekevered egészen pépesre főzött rizssel, hogy ez a jó kis rizsnyák, ami a bélrendszerüknek nagyon jót tesz, az kifőjön belőle, és ezt kevered össze a májkrémmel, a házi májkrémmel, imádni fogja a cica. Aztán az is fontos, hogyha módosítasz a cica táplálékán, akkor azért azt figyeld meg, hogy okoz-e nála bármilyen változást az aktivitásában, a súlyában, a szőre minőségében, fényességében, az általános hangulatában. Aztán arra is oda kell nagyon figyelni, hogy mik azok az alapanyagok, amiket tiltottak egy cica esetében, mert vannak olyan alapanyagok, amik nem csupán nem javasoltak a cica számára, de kifejezetten tiltottak is. Ezért például ezeket semmiképpen sem szabad használni házikoszt elkészítésekor, vagy ha házikosztot adsz neki, akkor ezt ne add oda. Az egyik ilyen kategória a tejtermékek, ugyanis a tej csak a mesekönyvekben nagy kedvence a cicának, pontosabban nagy kedvence a cicának, csak nem tesz túl jót neki, ha csak nem laktózmentes tejterméket adsz neki, mert a legtöbb macska laktózérzékeny, úgyhogy ezek az alapanyagok komoly hasmenést tudnak okozni neki. Nyers hús és nyers tojás sem adható nekik, mert hogy igen erős ilyen esetben, főleg nyáron a szalmonella veszély, de az E. coli fertőzés is fennáll. A túlzsíros falatok a hasnyálmirigyet piszkálják meg, annak a gyulladását okozhatják, és szintén kerülendő a hagyma és a fokhagyma használata, és ez nagyon fontos, ugyanis ezek is nagyon komoly bélrendszeri panaszokat okozhatnak a cicáknál. A tonhallal sem feltétlenül és rendszeresen érdemes kínálgatni őket, mert az emberi fogyasztásra kínált típusokban nagyon sok a telítetlen zsírsav, ami szintén nem tesz jót a cicának. A kakaóban található teobromin nevezetű vegyület pedig izomrángást, görcsöt okozhat, szívritmus zavart is, úgyhogy csokival sose kedveskedjünk a cicának, bár általában ők ezt el sem fogadják. Megkaphatja-e vajon a konyhai maradékot a cica? Hát amennyiben ez alatt azt értjük, hogy a saját magunk számára elkészített ételben megkaphatja az el nem fogyasztott maradékot, a válasz egyértelműen nem, mert egy ilyen jellegű étel nem felel meg a cicának. Viszont ha például a megmaradt főtt húst vagy a zöldségeket felhasználjuk a cicának szánt házikoszt készítéséhez, megfelelő finomsággal kedveskedve a kis bársonytalpúnak, akkor viszont örömmel el fogja fogyasztani, csak ugye a fent említettekre oda kell figyelni.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák. Vagyis jó szokásunkhoz híven indul ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk. Itt lesz a Man at Work és a Down Under, Chris Cornell és a You Know My Name, a The Vanadies, a Bonbon, Glenn Frey, Dust Funk, Disturb, Melanie Fiona és Will Smith a Wild Wild West-tel indítja el a hetet és a zenei finomságok óráját is. Itt a Mannán a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autódarú, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
8: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Reklám hangzott el.
9: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak, de a beruházás előkészítését most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család, ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vasarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometriai elemek és az optikai játékok.
1: Időjárás.
9: Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat. Manetwork és a Down Under, aztán itt lesz még Chris Cornell, a The Vanadies, Bonbon, Glenfrey, Dust Funk, Disturb, Melanie Fiona és a Monday Morning, hiszen hétfő van, de elsőként Will Smith és a Wild Wild West vele indul, nem csak a zenei finomságok óráját, az egész hét, július első hétfőjével. Itt a Mannán, a zenei finomságokban most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan feldolgozás jön, amire az ember valahogy nem számítana. Mert nem számítanánk arra, hogy egy olyan zenekar, aki rock és metal zenét, nu metalt és alternatív metalt, illetve rock és heavy metalt is játszik, ők feldolgoznak egy olyan dalt, ami egy ilyen kis kedves, nagyon mélyen szántó, nagyon mély jelentésű dal volt, és annak idején, amikor ez megíródott, Paul Simon és Art Garfunkel tollából, zenéjéből, szívéből, fejéből, akkor egészen más világot és egészen mást jelentett ez a dal, mint mondjuk a Disturbed cover változatában, de érdekes módon mégis a lényege tulajdonképpen ugyanaz. Paul Simon és Art Garfunkel 53-ban az általános iskolában találkoztak, egy Alice Csodaországban előadáson, ahol Paul Simon volt a fehér nyúl, Art Garfunkel pedig a macska szerepét játszotta, aztán alakítottak egy duót, Tom és Jerry néven, ami az első kisebb sikerüket meghozta a Hey Schoolgirl című dallal, és akkor már Simon and Garfunkel néven, amikor a Diploma előtt című filmnek a zenéjével bekerültek a köztudatba, meg is maradt a nevük, ezt tartották meg végül. Nem a Tom és Jerry-t, egy nagyon érzelemdús dalokat készítő duóról van szó, szóval szerintem nincs olyan ember, aki ne ismerné őket. A fiatalok, akik még nem hallottak esetleg Paul Simonról és Art Garfunkelről, akkor érdemes figyelni, az ő dalukat dolgozta fel a Disturbed, méghozzá a legendás Sound of Silence című dalt. A Disturbed pedig egy igazából keményebb muzsikát játszó amerikai Chicagóból származó 94-ben alapult zenekar. Rock, metal, hard rock, heavy metal, alternatív metal, nu metal stílusokat érintve játszanak, és a Sound of Silence pedig nagyon érdekesen adaptálódott át hozzájuk. 2015-ben készült el a Sound of Silence-nek a cover változata Disturbed által, de nem is akkor lett igazán népszerű, hanem néhány évvel később, konkrétan 5 évvel később, amikor 2020-ban a koronavírus

berobbant, és elkezdett futótűzként terjedni a világon, és Amerikában is, és tulajdonképpen ez az a kontextus, amiben a dalszöveg egyrészt nagyon sokféleképpen értelmezhető újra, másrészt nagyon szépen sajnos a maga mély szomorúságával, megdöbbentésével át tehető erre az időszakra, hogy mi mindent tud jelképezni és jelenteni számunkra a csend. Hogy hogyan lehet a csendnek hangja, hogy milyen sokszor használjuk ezeket és ilyen ehhez hasonló kifejezéseket, és nem is gondoljuk végig, hogy milyen markáns és vaskos jelentősége van az életünket tekintve, hiszen tulajdonképpen itt most arról van szó a Disturb változatát tekintve, hogy milyen csendre kényszerítette az embereket, izolációra, elvonulásra, amikor az embernek egyrészt elakad a szava, és akkor vesszük észre a csendnek a hangját, vagy amikor már nincs mit mondanunk a félelemtől, a veszteségtől. Nagyon sokféleképpen meg lehet ezt magyarázni, és érdekes módon, annak ellenére, hogy akkor, amikor ezt megírta Paul Simon, nem volt szó ilyen világjárványról, mégis nagyon fontos volt az, hogy ez az érzelmi kommunikáció hiányát próbálta meg megcsillantani akkor. Azt mondta Paul Simon, hogy igazából az a lényege ennek, hogy a tömegek vonakodnak felismerni idézőjelben a profétáik szavait. Nem veszik észre azt, hogy mi vár rájuk. Nem veszik észre a figyelmeztetést, hogy az emberek nem hajlandóak kinyitni a szemüket, kihúzni a homokból a fejüket, és érzelmekben megnyilvánulni, és önmagukat hagyni meglátni az érzelmeiken keresztül, és ez mind-mind a csendben nyilvánul meg. Lehet egy csend szép, lehet egy csend vészjósló, lehet egy csend ijesztő, lehet egy csend nagyon mély és félelemkeltő, ezerféle, egyszerre akár ugyanabban a pillanatban. Ilyen ez a dal, és ezt most újra gondolva meg is mutatjuk itt a zenei finomságok órájában, ez a Disturb és a The Sound of Silence.

Húha, azért rendre minden héten és minden nap legalább egyszer a zenei finomságok órájában igen nehéz helyzetbe hoz engem, ami zenei szerkesztőnk, legalábbis érzelmileg, mert hogy minden nap van legalább egy olyan dal, de van, hogy több is a zenei finomságok órájában, ahol az embernek megfacsarodik a szíve. Vagy a dal témája miatt, vagy az emlékek miatt, amit ez a dal ébreszt, vagy az összesség miatt mondjuk, mert hogy adott esetben, ahogyan ez a dal is, ami most következik, mondjuk egy zseniális filmnek a zenéje, ami képviselt egy korszakot, egy életérzést, egy csomó olyan eszmeiséget és elvet, amit az embernek vallania kéne, főleg a mai napokban, amikor ilyen furcsa a világ, hogy miről is beszélek, Glenn Frey és a Part of Me, Part of You című dal, ami a Thelma és Louise című zseniális, örökbecsű, ikonikus filmnek volt a főbetétdala, ami tulajdonképpen ezáltal himnikussá is vált. Nagyon sok mindent mutat be a dal. A szövege is, hogy hogyan tud az ember részévé válni, akár egy másik embernek, egy élethelyzeten keresztül, akár úgy a részévé válni egy másik embernek, nem feltétlenül párkapcsolatban, de itt arra is vonatkozik, mert ugye a lányok, Thelma és Louise, azaz Susan Sarandon és Gina Davis, elhagyják a férjeiket, elegük lesz az életből, amit élnek, és nekiindulnak a világnak. Egészen konkrétan Louise Sawyer és Thelma Dickinson, ugye Louise az Susan Sarandon, Thelma Dickinson pedig Gina Davis. Ebben a filmben kerül elő először, mármint a képernyőre kerül először Brad Pitt, aki elcsávítja Gina Davis, nagyon fiatalon, még ugye a Farmer reklám után ebben a filmben jelent meg, itt kezdődött el az ő karriere. És a dal, ami ugye arról szól, hogy a részemmé lettél, és én a te részed vagyok örökre. Felkelt a nap ma reggel, és éreztem, hogy belülről hív valami, hogy hallok egy hangot, ami szólít, hogy menjek. Erről szól az egész film, hogy elegük lesz abból az életből, amit élnek. Nyilván az embernek most nekem is összeszorul a torka, mert nagyon sokszor voltunk már így. És a 70-es, 80-es, 90-es években nagyon sok ilyen filmet csináltak. Ott volt például a Shirley Valentine is, hogyha emlékeztek rá, nem, akkor nézzétek meg. Ja, tényleg az embernek összeszorul a torka, hogy visszatartsa a sírást. Szóval, hogy annyi olyan élethelyzet van, amiből csak egyszer kéne egy nagy levegőt venni, összepakolni egy kis kuffert, és elindulni amerre zöld, menni neki töknek passzulnak, menni a nagy valami felé, vagy a nagy semmibe, éppen ahogy történik. Nyilván a filmben, a Thelma és Louise címűben, ami egyébként a klasszikus road movie, amiből a road zene fogalom született, tehát ami az utazáshoz való, ami a nagy végtelenbe tekintéskor az embernek kinyitja a szívét, lelkét, veszel egy nagy levegőt, és úgy érzed, hogy repülsz a zenével, ugyanúgy az autóban, az úton, ahogyan éppen a színészek abban a jelenetben. Szóval, hogy ez a film nagyon-nagyon sok mindent foglal össze, és ez a zene, ami tényleg egy igazságtalanul korán tőlünk elvett zseniális zenész Glenn Frey, aki 67 évesen halt meg, énekel. Szóval ez annyi mindent mutat meg, annyi érzelmet, annyi lehetőséget, amit az élet kínál, és nagyon sokszor nem élünk vele. Mindenképpen érdemes ilyenkor befelé figyelni, hogy milyen érzéseket ébreszt ez a zene, és mindenképpen javaslom, hogy ezt hangosan hallgassátok, nyitott szívvel hallgassátok, autózás közben különösen jó társ, és javaslom, hogy aki még nem látta a Thelma és Louise című filmet, az nézze meg, elképesztő érzéseket kelt. A végén nem lesz olyan vidám, de valahogy mégis olyan döntések sorozata ez a film, amit az ember nagyon sokszor vagy nem mer meglépni, vagy ha meglépi is, akkor félve teszi azt, de aztán a végén mégiscsak az összes botlása ellenére úgy gondolja, hogy megtettem önmagamért azt, amit kellett, amit lehetett. Ha botlottam, viselem a következményeit, de szabad voltam a végén. Na, ilyen ez a muzsika. Glenn Frey és a Part of Me, Part of You, a Thelma és Louise című film főbetétala itt a zenei finomságok között, most a Bannán.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságok, közöttük is egy svéd csoda, és egészen mondhatjuk, hogy a brit indie pop szinteréig kell visszamennünk, de mégiscsak egy svéd vetületből 1996-ba. Na, most ki tudjuk bogozni, hogy tulajdonképpen miről is beszél a néni. Az a helyzet, hogy 1996-ban egy korszakalkotó filmet készített el Shakespeare, Róma és Júlia tragédiájának adaptációjaként Baz Luhrmann, ami filmtörténeti szempontból is egy nagyon jelentős változást hozott, újdonság volt, zseniális vágásokkal, kamerabeállításokkal, az egész tulajdonképpen egy óriási hosszú videóklip volt. Ugye, hogyha emlékeztek rá, Romeót Leonardo DiCaprio és Juliet Clary Danes alakította. Tulajdonképpen annyi volt a különbség az eredetihez képest, hogy ez Los Angelesben, Verona Beach-en játszódik, több díjat is nyert a film, és hogyha azt nézzük, akkor ez azon különleges és ritka filmek közé tartozik, ahol a betétdal, a teljes betétdal lista ugyanolyan híres lett, és ugyanolyan népszerű, mint maga a film. Ha emlékeztek rá, ebben volt a The Cardigansnak a La Fool című dala, Kim Mazel, Young Hearts Run Free című dala, ezeket mind szoktuk játszani itt a Mannán, de amit nagyon-nagyon ritkán hallani, és ezért van itt a helye a zenei finomságok között, az bizony a The Vanadies és a You and Me Song, ami annyira tündéri, kedves, helyes, és olyan egyszerű igazságokat sorakoztat fel, hogyha mondjuk az eredeti videoklipet nézitek, ahol csak grafika van, és a szöveget írják ki mondatonként, soronként, hogy azonnal eszedbe jut, és szerintem most mindannyian egy kicsit bele fogunk borsózni, talán kigurul a könnyünk is, mert biztos vagyok benne, hogy emlékeztek rá, hogy milyen 17 évesen szerelmesnek lenni. Amikor minden veszekedés után puszilkodás van, amikor minden veszekedés után úgy érzed, hogy újra kisüt a nap, és még hogyha a másik durcás is, még azt is imádod, hogy még a veszekedés is olyan boldogság érzetet ad, hogy úgy érzed, hogy minden egyes percben a veszekedés után is nyári meleg süt rád, és a tengerparttól lubickoltok, hogy minden szavától boldog vagy, na hát ilyen a Vanadiesnak a You and Me Song, és nyilván nem véletlenül választottak ki Baz Luhrmann a betétdalok közé, mert hogy ez a Rómeó és Júlia, a 96-ban elkészített Baz Luhrmann féle Rómeó és Júlia, az pontosan ezt a szerelmet ábrázolta, nyilván a klasszikus nehézségek mellett, ugye a film történet az nagy vonalakban megegyezik a Shakespeare-i történettel, annyi a különbség, azon túl, hogy modern környezetben játszódik, hogy a végkifejletnél ugye a leglényegesebb változtatás az az, hogy Júlia akkor ébred fel, amikor Rómeó éppen issza a mérget, és ez a bizonyos ikonikus végső monológ az kimarad, és szótlanul lesz öngyilkos Rómeó, tehát tulajdonképpen itt csak a zene és a kép volt hangsúlyos, ezért volt az egész olyan, mint egy elképesztő modern kiállítás a Medben. Annak idején ezt sokan hasonlították, és sokan elemezgették magát a filmet is, és nagyon sokszor szó került arról, hogy milyen gyönyörűen helyezkedik bele egy svéd zenekarnak a zenéje. Mondhatjuk, hogy az új évezred egyik első nagy zenei robbadása volt, az új rock forradalomnak az egyik legnagyobb sztárja, a Hives, és aztán utána, amikor megjelentek ugye a svéd zenekarok újra a poron, akkor az Eurodance őrület lecsengése után akkor egy nagyon jelentős zenekar volt, lett a The Vanadies, és én nagyon remélem, hogy most a szívetekbe zárjátok őket. Végtelenül helyes a dal, nincs ember a földön, akinek ne jutna el a szívéhez. A kedves dallam, azok a szavak, amiket mindannyian mondtunk legalább egyszer, 17-18 éves korunkban az első szerelemnél. Na ilyen ez. Ez a You and Me Song és a The Vanadies itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Az egyik kedvenc előadóm és az egyik kedvenc zenekaromnak az énekese, a néhai énekese, mert sajnos már ő sem él. Úgy látszik, hogy a vagányok azok korán mennek el valamiért. Chris Cornernek hívják, a pasit, ő volt a Soundgarden frontember, akinek szóló karrierje is volt. Seattle-i születésű, úgyhogy ő volt a garage rock korszaknak, ugye az egyik, hát hogy mondjam, csak oszlopos figurája. Annak idején korábban még az Audioslave-ben is énekelt, és ezt a kivételes, közel 4 oktávos hangterjedelemmel rendelkező Cornell szólóalbumokat is csinált, filmzenéket is készített, és 1991-től megalapította a Temple of the Dog zenekart is, az elhunyt barátja Andrew Wood emlékére. Cornell neve egyébként ismert a 90-es évek grunge mozgalmának a felépítésében is. Ez a garage rock és a grunge mozgalom, ez nagyjából egy azon időszakban indult a 90-es években Seattle-ből. Ide tartozott például a Pearl Jam is, meg még számos zenekar, akik állati jó zenét csináltak különben. Chris Cornell nagyon sokrétű zenész volt, nagyon sokféleképpen jelenítette meg az ő eszmeiségét, például amikor a The Keeper című dala elkészült, ami a Géppisztoly és Prédikátor című filmben volt, vagy ott volt például a 2006-os Casino Royale című James Bond film, aminek a vetétdalát, most a főcímzenét meg is fogjuk hallgatni, ez a You Know My Name, ugye, és ez az a dal, ami egyébként, azt hiszem, hogy a 11. a 10 a felsorolásban, hogy amiben elmondják, hogy mi a 10 és mi a 20 legjobb James Bond-dal, de ez egyféle vélemény, sosem tudtak igazán listát állítani erről, mert éppen attól függ, hogy melyik dalt hallgatjuk meg, és melyik dal készül el frissen a James Bond filmhez. Erről a filmről érdemes tudni azt, hogy a Casino Royale maga ez a 21. James Bond film volt, ebben Daniel Craig volt a 007-es ügynök. Egy 1953-as azonos című ilyen Fleming regényt Neil Purvis, Robert Wade és az Oscar-díjas forgatókönyvíró Paul Haggis adaptálta, és ezt Martin Campbell rendezte. A 95-ös Bond mozit, a GoldenEye aranyszem, ugye így fordítottuk magyarra, de inkább GoldenEye-ként emlegettük azt, az ő direktor ült ebben a székben is. Daniel Craig szerepformálása hamar elnyerte annak idején a kritikusok és a nézők tetszését, mert ezért ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát pont úgy, ahogyan nagyon ügyelnek arra a producerek és a filmkészítői, a James Bond filmkészítői, hogy olyan énekes legyen, ami passzol ahhoz a témájú Bond filmhez, ami éppen aktuálisan következik, jelesül most ugye 2006-osról beszélünk. Olyan habitusú legyen az énekes, olyan vérmérsékletű legyen az énekes, olyan típusú legyen a dal is, hogyha arra gondolunk, például ott volt Sheryl Crow, vagy volt Adele, akik csináltak James Bond főcímdalokat. Mindegyik más típusú film volt, és nagyon jól meg lehet érezni azt is, hogy ahhoz a dalhoz, amit az a bizonyos énekes énekel főcímdalhoz, valóban egy olyan hangulatú, vagy egy olyan típusú James Bond film kötődik. Adele-nél ott volt a Skyfall, aztán ott volt 2002-ben a Madonnától a Die Another Day, hogyha emlékeztek rá. Ott volt az a Golden Finger 1964-ből, Shirley Bassey énekelte a főcímdalát, Tom Jones 65-ben a Thunderbolt, mindegyik jellemezte az énekes személye nagyon jól azt az adott James Bond filmet, úgyhogy a Casino Royale és Chris Cornell gyönyörűen fonódott össze annak idején, nem véletlenül vállalta el ezt. Chris Cornell nagyon szerette csinálni, azt mondta, hogy nagyon szeretett szerepelni egy ilyenben, mert hát minden kisfiúnak az álma az életében egyszer, hogy legalább egy kicsit ő is titkos ügynök lehessen, úgyhogy nagyjából ezekkel a gondolatokkal indult el annak idején a dübörgő siker útján ez a You Know My Name című Casino Royale betétdal, úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk itt a zenei finomságok között. Chris Cornell és az ő James Bond dala most.

0: 98 pontot Manna FM életöröm zene és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült ma is magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék. Vigyázzon magára mindenki, aki most indul nyaralni, jó utazást kívánok, vigyél magával sok-sok uzsonnát, finomságot, hogy legyen az úton nálam még akkor is, hogyha repülővel utazik. Mi pedig holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére, akasszanak ki a kerítésre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, mégpedig egy könyvbemutatóval. Latinovics Károly, függőségek, bankrablások, rehab, zárójel a félelem börtönében, zárójel bezárva. Latinovics Károly volt már a kanapé vendége, de nem ezen a néven. Úgy beszéltünk veled, Károly, mint aki minden nap ír egy verset. Egy gyönyörű szép lila kötettel érkeztél be, de azon nem Latinovicsnak hívtak téged. Mi ennek a névváltásnak a története? Kezdjük ezzel, aztán persze beszélgetünk a könyvről is.
2: Köszönöm. Latinovics név nálunk egy családi név. Sok legenda fűződik hozzá, gyerekkoromat végig kísérte. Nem ez az anyakönyvezet nevem, viszont írói névnek ezt választottam érzelmi okokból.
1: Ez a könyv, ez nem verses könyv, amiket eddig tőled megszokhattak az olvasók. Igazából, amikor megkérdeztem, hogy milyen műfaj, az azt mondja, ezek gondolatok, amik a végén aztán összeállnak és mutatnak egyfajta utat. Miről szól ez a könyv, hogyha röviden meg kellene fogalmazni, akkor meg lehet-e fogalmazni? Mit írnál mondjuk egy könyvajánlóba?

0: is vár. Lehet arról beszélni, hogy milyen, miken mentél te keresztül, hogy milyen börtön ez tulajdonképpen, ahol te tollasoztál.
1: Itt az alcím az, hogy a félelem börtönében, ami egy szimbolikus dolog, itt valós börtönről van szó, valós börtön történetekről, olyan börtönről, amit én megjártam fizikai valomban, akik ismerik a történetemet, 4 bankrablás árán kerülhettem börtönbe, és 6 évet bent tölthettem. Az ott lévő emlékek is szerepelnek, meglátások, következtetés.
0: De ez nem egy börtönlap, ez fontos, tehát nem az, hogy nem a lineáris leírás, hogy mi történt, hogyan történt dátummal, hanem az ott született gondolatok, aztán nyilván az ott kijövő Károly fejébe megszülető gondolatok, tehát ez egy igazából egy gondolatkönyv.
1: Igen, abszolút, köszönöm. Ez semmiképp nem börtönnapló, nagyon jó. Nem is regény, inkább egy apának az belső indítatása, az a kétségbeesése, amit a fia sorsa ébresztett benne. Ez az apa én vagyok, ez a fiú az én fiam. Itt olyan gondolatok vannak, ami segíthet abban, hogy hogyan kerüljünk ki abból a börtönből, amiben a függőségünk rakott bele.
0: A fiad is akkor valaminek a függője volt? Tehát függő volt a fiad? Mi történt vele?
1: A fiam függő volt, és itt nagyon fontos a volt, és ezt nagyon jó nekem mondanom, hogy volt, mert ebből ő kijött, még ugyan küzd az utóhatásaival. Az ő története és az én történetem természetesen összefügg, mint ahogy mindannyiunk sorsa összefügg. Ebben a regényben, ha regény, ez szerepel sokszor ez a gondolat. Ez a meglátásom, ez a világtapasztalatom, a szüleink sorsát hordozzuk, és adjuk át a gyermekeinknek a saját gyengeségeinket, a saját meg nem oldott problémáinkat, a saját kis vagy nagy tragédiánkat, és ők kezdenek vele, amit kezdenek, legtöbbször talán belebuknak abba, amit mi nekünk felesleges is volt rájuk erőltetni.
0: Beszélgetünk még arra, hogy hogyan jött ki a fiad, és milyen apai segítség kellett, de mondjuk el már ennek az első szegmensek a végén, hogy lesz egy könyvbemutató hamarosan Budapesten. Kik lesznek ott, és mi fog ott történni?
1: Lesz egy könyvbemutató május 28-án 17 órakor a Magnet házba, Andrássy út 98. Ez egy viszonylag nagyobb rendezvényé nőtte, vagy növi ki magát, egy 3 órás rendezvény, ahol vendégek lesznek, lesz egy ilyen kerekasztalos beszélgetés, lesz élőzene, és a nagy név, a nagy húzó név, és a könyv címében is benne van, ugye Ambrus Attila a Viszkis, egy kiváló barátom, Bajcsi Norbert, aki drog rehabilitációban szakértő, mentor, segítő, nem is tudom pontosan micsoda, egy csodálatos ember. Vészabó Noémi lesz a műsornak vagy a beszélgetésnek így a vezetője, moderátora, és ilyen, mint ennek a könyvnek az írója.
0: Ez hol lesz?
1: Magnetház, Andrássy út 98.
0: Ezt még elmondjuk, most zenélünk, aztán folytatjuk, és még lesz, miről beszélünk könyv kapcsán. A vendégem Latvanics Károly, és amiről beszélgetünk, függőségek, bankrablások, rehab, a félelem börtönében. Ez lesz a témánk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mert kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Latinovics Károllyal. Egy könyv, ami nemrégiben jelent meg, Függőségek, bankrolások, rehab a félelem börtönében. Azt mondtad, hogy ugye a fiad sorsa is benne van. Amikor egy apa észreveszi, hogy a fia valaminek a függője lett, függőségben él a fia, akkor mi az első gondolata? Megnézze azt, hogy miért, vagy rögtön segíteni próbál?
2: Nem tudom, hogy mindenkinek vagy másnak mi a gondolata. Azt gondolom, hogy nehéz azt észrevenni. Tehát ez egy folyamat. Nem hirtelen szembesülünk vele, hanem szép lassan talán hozzá is szokunk. Egy darabig azt látjuk, hogy jól érzi magát, vagy esetleg úgy, mint minden fiatal, mint ahogy én is. Bulikba jártunk, ittunk, néha másnaposak voltunk, néha kotyakosak voltunk. Ez nem feltétlen tűnik fel, talán több ismeret kéne hozzá, hogy meglássuk ezeket a jeleket. Én viszonylag későn vettem észre.
1: Mit szólt ahhoz a fiat, hogy igazából az ő története is megjelenik ebben a könyvben, vagy ő is szerepel ebben a könyvben?
2: Ő alapvetően egy introvertált alkat, tehát egy magába zárkozó alkat, nem feltétlen örült ennek, vagy nem ez a jó kifejezés. Úgy érzem, hogy ezzel neki még nagyon sok dolga van. Én voltam az, aki ennek az indítója volt, mint ahogy talán segítséget is én tudtam neki adni a közös sorsunkon keresztül. Ő ezzel még birkózik.
1: Ezzel még birkózik. Egy kívülről nézve, egy olyannak, egy olyan hallgatónak, meg mondjuk nekem is, aki még nem volt elvonón. Hogy lehet elmondani, ez mennyire kemény beavatkozás az ő életébe? Tehát mennyire szabályszerű, mennyire vannak ott áthághatatlan szabályok? Tehát valami mentén élni kell neki egy évig, nem? Vagy nem tudom mennyi ideig, hogy kijöjjön mindenből.
2: Áthághatatlan szabályok vannak, hál' Istennek, és én voltam bent többször is látogatni, beszélgetni. Csodálatos élményeim vannak onnan, csodálatos tapasztalataim. Azt gondolom, hogy a drogrehabilitáción, illetve bármilyen rehabilitáción lévő munkatársak csodálatos emberek, mindenki tele van segíteni vágyással, és ezt nagyon komolyan mondom, elkötelezett emberek, nagyon jól felépített rendszer van, és még azt is gondolom a könyvben visszatérő momentum ezt, hogy szívem szerint mindenkit bezárnék egy-két évre börtönbe, hogyha időmágus lehetnék. Nos, ez a rehabilitációval is ez a gondolatom, hogy tulajdonképpen szinte egy önismereti tábor, amit a nekünk, akik talán így megáll, mókuskerékben vagyunk megállás nélkül, nem is mindig adatik ez meg. Nekik sok-sok fájdalom árán megadatott.
1: Azt mondtam, hogy mindenkit bezárnál, ha tehetnéd egy-két évre börtönbe. Miért? Adódik a kérdés, sok hallgató megkérdezi, miért? Miért kell az börtönben, mert nincs más, hogy az ember elvonul és gondolkodjon? Vagy miért pont börtönbe kellene bezárni egy-két évig?
2: Az egy teljesen másik életmód, az életnek talán az árnyékos oldala, más tapasztalatok érhetik. Egy kicsit talán azért, hogy megtanuljuk, hogy mennyire jó dolgunk van, mennyire rossz is lehet, mennyire jó az, ami az a saját helyzetünk, az nehéz észrevenni. A rossz miatt panaszkodunk mindig. A börtönben lehet, meg lehet erősödni, és meg lehet tisztulni, és sok mindent lehet ön is ismeretre is jutni, de mindenféleképpen lehet azt látni, hogy ú, de jó kint lenni, de jó szabadnak lenni, de jó úgy élni, hogy bármilyen rossz döntést hozol, az a te döntésed, és nem más döntése.
1: Kedves szabad emberek, szabad hallgatók, május 28-án, akkor van egy alkalom a Magnetházban, hogy mindenről többet tudjatok, ugye Latinovics Károly könyvének kapcsán, Függőségek, bankrolások, rehab, aki ott van, Ambrus Attila, ki a második részvevő?
2: Bajcsi Norbert,
1: beszélgetni fogni, pontosan mi lesz, erről még beszélgetünk, és arra is kíváncsi leszek, hogy akkor ez igazából ez a könyv, ez neked egy terápia volt, vagy ez ki kellett magadból írni. Most a zenélünk, aztán erre megkapjuk a választ. Zene, aztán folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna FM. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, és komoly témával folytatjuk. Latinovics Károly könyve, melynek címe Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönében. No, ott hagytam abba, hogy az előző szegmens, hogy mennyire volt ez neked terápia, ezt kiírni magadból, vagy ez kijött, ez ki kellett írni, miért érezted azt, hogy mindez itt legyen a kezedbe könyvformában?
2: Az írás az egy terápia, az mindenkinek terápia, és mindenkinek tiszta szívből ajánlom, akár egy levél, még egy SMS is talán terápia. Nekem is az volt, valószínűleg ebből a célból indult el, aztán elkaptak az emlékek, elkapott a fantázia, és úgy egy kerekebb történetté avansálta ez önmagát.
1: Tudtál a börtönben írni, vagy ott volt ilyen vágyad, lehetőséged volt arra, hogy írjál valamit, vagy ott inkább gondolkodtál?
2: Írtam, sokat írtam, az elején írtam nagyon sokat, rögtön az első nap, ezt a könyvben le is írom pontosan, volt 4 darab, a legeslegelső nap, volt 4 oldal ilyen A4-esem, egyik oldala volt üres, a másikon a kihallgatásnak a nyomtatott verziója volt, és volt 1 darab kicsi ceruzám, és körülbelül ezt a 4 oldalt 8 perc alatt végigírtam, és utána szenvedtem, hogy hogy írok tovább. Tehát írtam bent, több ezer oldalt írtam bent, aminek vannak részei, amik már meg is jelentek.
1: Meg is jelentek, kedves hallgató, most egy rövid részlet következik itt és most a szerző előadása a könyvből. Tiéd a szó.
2: Légy önmagad, mert úgy vagy kitalálva. Légy önmagad, mert úgy vagy jó. Légy önmagad, mert mindenkinek úgy a jó. Létezésednek célja, gyökere, indoka és irányultsága van. Léteddel hatással vagy környezetedre, szeretteidre, múltra s jövőre egyaránt. Legyünk önmagunk, mert másmilyennek csak ideig, óráig hazudhatjuk az életben elfoglalt helyünket.
1: Mit kap ezzel az olvasó, hogyha ezt a könyvet elolvassa? Tanácsokat, picikételen gondolkodni fog. Mit vársz valamit az olvasótól, vagy csak, hogy olvassa el, és mindenki érezze ki azt, amit szeretne?
2: Hát úgyis az lesz, hogy mindenki azt érzi ki magának, amit szeretne. Itt a függőségekre helyezném a hangsúlyt, mert ugye nem csak azok a függőségek vannak, amik ezek a nagyon riasztók, ugye alkohol, drog, szerencsejáték, pornófüggőség, stb. Rengeteg függőségünk van rossz döntésekhez, élethelyzetekhez, besült kapcsolatokhoz, félelmekhez való függőségünk. Azt remélem, hogy aki ezt olvassa, az egyrészt megtudja, hogy valóban mindannyiunknak vannak függőségei, és valóban ki lehet jönni bármelyikből.
1: De lehet-e teljesen függőség nélkül élni az életet? Erre te, mint aki már írtál egy könyvet, mondom, elég adekvát szakértő vagy, hogy válaszol, nem? Tehát létezik olyan ember, akinek nincs függősége?
2: Hát biztos nem lehet kijönni teljesen. Itt vannak nyilván pozitív függőségek, meg negatív függőségek. Nyilván ezt kell felismerni. Minden negatív, ami nem előre visz minket és rombol, az mind negatív.
1: Kedves hallgatók, a többet szeretnénk tudni, akkor május 28-án a Magnetházban. A következő részben erről beszélgetünk pontosabban, hogy kicsoda és Bajcsi Norbert, Viszkis Attila, Ambrus Attilának a két könyvéről, és hogy mire számíthat az, aki elmegy a Magnetházban. A témánk pedig Latinovics Károly könyve, Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönébe. Vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Latinovics Károly. Egy könyv kapcsán beszélgetünk. Függőségek, bankrablások, rehab. A félelem börtönében ez áll a borítón, valamint egy nagyon markáns férfi ember, maga a szerző. Mint megtudtam, a fotó Firenzébe készült, de ez csak egy zárójeles megoldás. No, május 28 Magnetház. Bajcsi Norbert, Ambrus Attila, eleve adódik a kérdés, hogyan ismerkedtél meg a Viszkissel? Te kerested őt, felhívtad őt, hogy lenne egy ilyen bemutató, hogy ismerkedjünk meg, picikét közös a sorsunk?
2: Valóban felhívtam, és a Bajcsi Norbert ajánlására, ki már egyszer volt fel egy közös könyvbemutatón, nagyon nyitott volt Attila, egy fantasztikus ember, sokan ismerik, nagyon jó szövege van, nagyon jó történetei, és emberileg is egy magas értéket képvisel, én úgy gondolom, úgy érzem. Egész egyszerűen fölhívtam, és elmondtam, hogy mire szeretném fölkérni, elmondtam a könyvnek a címét, hogy Függőségek, bankrablások, rehab, és Attila ennyit mondott, hogy ez egyre jobb. Tehát ahogy így fokozódik, és nálam ő meg is vette magát ezzel a mondatával, egy jó színfolt lesz ezen az eseményen, biztos vagyok benne.
1: Ő is írt azért könyvet, ugye megírta a börtönéletét, meg az utána lévő életét, ezeket te olvastad? Volt valamilyen szinten, tudtál abból meríteni, amit ő írt? Vagy mi az, amit te kaptál az ő könyveiből?
2: Én olvastam az Attila könyveit, mert ő miatta is olvastam, meg régebben a médiában, ahogy láttam őt, nekem szimpatikus volt. Eddig minden megnyilatkozása, és azt gondolom, hogy nem csalódom, nem csalatkozom. Olvastam, nem merítettem belőle, az ő élete, az ő nehézségei, nagyon is érdemes elolvasni, mert magyarázatot kapunk arra, hogy az ő személyisége hogy alakult ki, és milyen hatások érték ahhoz, hogy az lett aki, és utána abból az lett aki, utána még hova vitte. Fantasztikus ember.
1: Na vissza akkor május 28-a, ami egy ingyenes rendezvény. Mit kap, aki benéz erre, vagy aki elmegy erre? Mi lesz itt, beszélgetés lesz, könyvbemutató? Kinek a könyv mutatjátok, hogy csak ez, vagy az övét is? Vagy kapnak egy kis ízelítőt az egész hangulatból, amit a könyvből árad?
2: Itt tulajdonképp három könyvnek a bemutatása lesz. Az enyém az új. Bajcsi Norbert barátunknak a szenvedéllyel, szintén egy önéletrajzi regény, ott aztán vannak mélységek, és az élete bizonyítja, hogy vannak magasságok. Ő egy nagyon elkötelezett, mélyen erősen Isten hívő, csodálatos ember. Lesz az Attilának, a Viszkisnek a saját könyve, a Viszkis, illetve hát Attila elhozza nyilván majd kerámiáit, csokoládé, kávé, vannak saját már amiket meg lehet tekinteni. Alapvetően ez egy ilyen kis belsőséges esemény lesz. Én arra gondoltam, talán mint szervező, hogy beszélgessünk, legyünk ott, közeledjenek az álláspontok, döntsünk tabukat. Egy három órás esemény lesz, egy gitáros kollega, aki a zenét prezentálja, lesz egy nagyjából egy órás műsor, ami egy ilyen kerekasztalos beszélgetés, mint említettem, Vészabó Noémi vezetésével, és utána szintén még lesz zene, büfé, asztalok, ahova le lehet ülni, beszélgetni, tehát töltsünk együtt három órát.
1: Május 28 Magnetház, még egy kérdés benne maradt. Ezt a könyvet könnyű volt befejezni, tehát sokszor kellett visszavenni, mit írtál, vagy így jött, itt a vége, úgy érzem, letetted a kéziratot.
2: Én általában így írok, hogy jön, nekem nagyon jön, nekem nagyon jön, de úgy fejeztem be, hogy itt a vége, letettem a kéziratot, de ezt megsúgja maga a téma, ezt megsúgja, tehát itt az időben kalandozás van, nagyon szerettem Joseph Hellert és a 22-es csapdáját, biztos hatással volt rám gyerekkoromban, sokszor olvastam, illetve több művét, talán itt is ezek a időbeli ugrások, párbeszédbeli ugrások vannak az én könyvemben is, mégis kirajzolódik egy történet.
1: Na, kedves hallgatók, akkor május 28 Magnetház, Ambrus Attila, Latinovics Károly és Bajcsi Norbert, a három ember, és Vészabó Noémi, aki vezeti a beszélgetést, ott meg lehet venni a könyvet is, maga rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, remélem, egy picike hangulatot sikerült ezzel az elmúlt egy órában történt beszélgetéssel kelteni. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen a figyelmet nektek.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Napos, szeles idő lesz, ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Bővült a kiskereskedelmi forgalom. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott 2 fontos balti-tengeri olajexport terminál. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni a diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Balástyai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Nem szereti, hogyha stand-uposnak mondják, inkább történetmesélő vagyok, mondja magáról Sülyök Péter, aki vakemberként éli az életét. Történeteivel áll ki a színpadra, és ha hiszitek, ha nem, bizony egy vakembernek is lehetnek szórakoztató történetei. A következő óra vendége Sülyök Péter.
2: Nehéz ugye az emberekről képet alkotni, sokan kérdezik, hogy hát elképzelem a körülöttem állókat. Alapvetően igen, ugye két visszacsatolás van, az egyik a hang, a másik meg a szag. Nem lehet szebben megfogalmazni. Megvannak ezek a parfüm típusok, tehát meg a spré típusok, ugye férfiakban van ez a tökös gyerek vagyok, tehát 80 kilométerről érzem. Már egyszer kerültem összetűzésbe egy ilyennel, ugyanis egyfolytában az ablakunk alatt dohányzott. Első emeleten laktam, és igazából engem feszélyezett, mert én le tudtam járni a kapu elé, ő meg így megállt a kapu ajban, és hát

0: elérni. Mindenki ezzel kezdte. Mi a célom? Hát mondtam, hogy egyrészt ugye, mert rögtön az jött, hogy hát a pénz, meg a hírnév. Mondtam, hogy anyagi szempontból igazából úgy vagyok a stand-up-val, mint a borral. Nem szeretnék belőle semmi többet, csak egy igényes villányit. Tehát ez a szín, és elgondolkodtam azon, hogy hány emberrel toltam ki, tehát azon kívül, hogy sokan meredtek, meg sokan jól érezték magukat, hány emberrel tettem én adott esetben rosszat, mert eddig megvolt az a nyugodt érzése, hogy valakinek még nála is szarabb a élete. Na de most már ugye ez nincsen, tehát nagyon sokakat, és igazából látom azt, hogy sokak így gyűltök, és igen, mélyebb dolgokat karistolok, mint amire adott esetben számítottak. Nagyon sokakban megy ez a lelkiismeret furdalás keltés, hogy hú, ezért akkor szegényt aztán sajnálni kell, meg minden egyebet kell vele csinálni, meg nem tudom én. Ölbe hazacipelni, nehogy eltévedjen valahol.
1: Aki pedig a részletet prezentálta nekünk, ő itt tőlem a stúdióban, Súlyog Péter. Szevasz Péter! Picit szomorú vagyok, mert úgy tudom, hogy ez már a múlté, hogy a stand-upot a zárójelbe tetted, vagy hogy leépítetted, mi az igazság. Majd beszélgetünk erről, mert szerintem egy nagyon-nagyon kedvelt és profil előadó voltál, mégis azt hallottam, hogy ennek így vége.
2: Köszöntöm én is a nézőket szeretettel, és köszönöm magát a meghívást. Tulajdonképpen rögtön akkor egy-két fogalmat finomítanék is. Amit csináltam, amit szeretnek stand-upnak címkézni, mindig igyekszem kijavítani, hogy mesélés. Én tulajdonképpen nem egy előadó művészeti formát gyakorlok, hanem az életemről mesélek. Mindegyik esetben tartom magam ahhoz, hogy az elmesélt történetek 100%-os valóságtartalommal bírjanak. Az, hogy ez a tevékenységem háttérbe szorult, vagy zárójelbe került, ahogy fogalmaztad, valóban igaz. Azt gondolom, minden férfi életében megjelenik az a nő, aki rábírja különböző változásokra. Az én életemben ez a nő a kislányom volt, aki hosszú évek kihagyása után tavaly jelezte abbéli igényét 14 és fél éves korában, hogy az általános iskola befejezése után szeretne hozzám költözni az édesanyjától, amennyiben van erre lehetőség. Sikerült megegyezésre jutnunk, és abban a pillanatban elkezdtem priorizálni, hogy mik azok a tevékenységek, mik azok az idők, amiket föl tudom szabadítani annak érdekében, hogy több időt, több minőségi időt tudjak a lányommal együtt tölteni, és ilyen volt ezek a típusú előadásoknak a nagy része. Mert továbbra is a rádiókabaréban való szereplésemet azt örömmel és tisztelettel meghagytam, elfogadtam, és nagyon köszönöm nekik a lehetőséget. Ugyanakkor számomra akkora energiabefektetés a vakságomból adódóan, mondjuk egy vidéki fellépésre elmenni, hogy időarányosan már nem feltétlen érte meg.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Azt olvastam valahol, egy ilyen mondásod volt, hogy az élet olyan, mint vakon vízi csúszdázni. Ez mindenkire vonatkozik, vagy tehát az én életem is olyan, mint vakon vízi csúszdázni? Ki tudja, merre visz az életem, nem?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki igen. Onnét jött ez a gondolatmenetem, hogy 2016-ban veszítettem el a vízi csúszda szüzességemet. Egy alapvetően kedves ismerősömmel Kiskunmajsán voltunk egy ilyen élményfürdős helyen, és ő mondta, hogy mindenképpen szeretne vízi csúszdázni. Mondtam, hogy nekem ilyen élményem még nem volt, ráadásul úszni sem tudok, tehát vannak fenntartásaim. Mondta, hogy ez azért nem probléma, mert itt ilyen 120 centis körül van a víz, tehát hogy gond nélkül fölállok belőle. És mondta, hogy van egy kétszemélyes csúszda, próbáljuk meg. Menjek vele, ő ott lesz végig. Mondom, ez így kellően biztonságosnak hangzott, benne voltam. Lecsúsztunk, nyilván az első pozitív élmény már meghozza az embernek a bátorságát, mondtam, hogy na, akkor léphetünk egy szintet. A szintlépés az ő számára azt jelentette, hogy elmentünk a leghosszabb egyenes pályára, ahol mondta, hogy már nem tudunk együtt csúszni, majd az úszómester szól, amikor lehet indulni. Ádám szépen lecsúszott, aztán szólt az úszómester nekem is, hogy indulhatok. És elindultam. Leültem, meglöktem magam, és amikor zúdulsz lefelé, és telnek a másodpercek, és csak gyorsulsz, és azt érzed, hogy oké, ez nem egészen az, amire elsőre gondoltál volna.
1: Féltél kicsit?
2: Hát volt bennem egy bizonytalanság, inkább ezt mondanám, és ennek sikerült egy olyan nonverbális formában hangot is adnom, hogy megemelte a fejem, és ilyen gyanakodva körülnéztem. Egyrészt az úszómestereknek akkor esett le, mondta a kísérőm, hogy a csávó nem lát, tehát hogy ők már lentről ezen, hogy ebből mi lesz. Aztán természetesen megérkeztem, és igen, utólag gondolkodtam el ilyen szempontból, hogy egy kicsit tényleg olyan az egész élet, mint vakon vízi csúszdázni. Azt tudod, hogy egyszer vége lesz. Azt nem, hogy mikor. Uh-huh. Az, hogy odáig sikítani fogsz, azt is nagyjából sejtheted. De hogy félelmedben vagy örömödben, az már a döntéseinken múlik.
1: Ugye a valamit tőled át kéne menteni az emberiségnek, vagy mindenkinek azt a fajta szemléletet, ahogy te derűsen látod, hogy nézed ezt a világot, és direkt mondtam ezt a nézed ezt a világot, hiszen ugye egyszer egy vak nekem tiltakozott, hogy ő nem világtalan, neki van világa. Tehát nevezzük nevén azt, hogy valaki vak, az vak. Hogy olyan fajta, nem tudom, jó ez az, hogy optimizmus vagy derülátással tudod kezelni a helyzetet, azt a helyzetet, amit tulajdonképpen te magad választottál, mert hogyha visszatekerjük az időkerekét, akkor lehetne neked tulajdonképpen némi látásmaradványod is, nem? Hogyha belemész mindenbe, a vállalat, a gyógyszeres kezelést, a műtéteket, de az, hogy te vak lettél, az egy tudatos kezelés eredmény.
2: Így van, a teljes vakság ugye a saját átgondolt döntésemnek volt az eredménye.
1: Hány éves vagy ilyenkor?
2: Maga a döntés meghozatal akkor 16, a teljes vakság bekövetkeztekor 17, tehát nagyjából egy évbe telt ezt keresztül tárgyalni a családon. Ugye nekem volt egy velem született zöld és szürke hályok kombináció, a jobb szememen nem is láttam soha. A balom meg 11 éves koromban volt egy szerencsétlen iskolai balesetem, rohantam egy folyosón, és belépve a kanyarba összeszaladtam az onnét futva érkező iskolatársal. Természetes, hogy védekezőleg maga elé kapta a kezét, beleszaladtam a keze élébe. És hát nyilván Murphy törvénye, hogy mindezt az addig még működő szemmel. Ugye ott megjelent egy komolyabb roncsolódás, leszakadt a szemlencse, a lencse tokkal együtt, elmeszesedett, és mire megműtötték egy 5 nappal később, ugye addig úszkált benne tulajdonképpen, mint a repes szilánk. Aha. Nagyon komoly károkat okozott. Ettől függetlenül az orvosok 6 éven keresztül próbálták összerakni különböző megoldásokkal. Volt is látásmaradványom, és ugyanakkor viszont nagyon komoly fájdalmakkal járt, meg sok egyéb kellemetlen mellékhatással, és 16 éves koromra eljutottam odáig, hogy nem érzem azt, ha szabad ugyanezt a fogalmat használni, amit elhasználtál a fellépések kapcsán, már nem volt árérték arányban a meglévő látásmaradvány és a hozzá kapcsolódó fájdalommennyiség. Ugyanakkor teljesen természetes reakció a szüleim részéről, hogy szülőként azt mondták, hogy amíg minimális látásmaradvány van, amíg minimális esély is van, ők nem szívesen egyeznének bele a szemeim eltávolításába.
1: Mert ugye akkor még szülői engedélyek, hiszen 16 éves vagy 17 éves
2: így
1: vagy.
2: Így van, bőven 18 alatt. És éppen ezért egy hosszú év volt áttárgyalni velük ezt, hogy igazából nem tesznek jót ezzel. A szándékot értem, hogy jót szeretnének, de hogy igazából csak a szenvedést húzzák tovább, és akkor ennek a hosszas egyeztetésnek lett az az eredménye, hogy abban maradtunk, hogy ők választanak egy szemész professzort az országban, akinek el fogják fogadni a szakmai véleményét, kérnek hozzá időpontot, én azt türelemmel kivárom, és ha ő azt mondja, hogy valóban indokolt az eltávolítás, akkor viszont már nem fognak ellenkezni.

0: Delta.
1: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Nincs benned az a fajta keserűség, hogy te valamiből ki vagy hagyva. Én forgattam veled úgy, emlékszem, hogy javíts ki, te jobban emlékeztél múltkor, hogy csempét raktál fel, csempét bontottunk, valamit csináltunk a fürdőszobában.
2: Konnektor felszerelés volt.
1: Konnektor felszerelés. Amiben hát 220 is benne van azért rendesen. Tehát, hogy szerintem az a szó, hogy lehetetlen, az a te szótáradban nagyon nincs, nem? Legalábbis egyszer nekimész mindennek.
2: Igazán a lehetetlen kapcsán nem feltétlen szeretem igen azt a fogalmat használni, hogy lehetetlen, sokkal jobban szeretem az én még nem tudom, hogyan lehet kifejezést. mert mindenkinek más, mások a korlátai személyiségéből, helyzetéből adódóan. Azt azért nem mondanám, és véletlenül sem, hogy 2003-ban, amikor egyáltalán az egész történt, bár nem is feltétlen 2003-ban, inkább utána, hogy ez az általad optimizmusnak nevezett életszemlélet az első pillanattól kezdve jelen lett volna. A küzdeni akarás az megvolt, az mindenkor megvolt. Egyszer megkérdezték tőlem, vagy hát már több más alkalommal, igen, hogy hogyan lehet ide eljutni. Mondtam, lehetséges az, hogy az életutunk elején előírnak nekünk egy szenvedés és szívás mennyiséget, és ha valaki ezt tömbösítve le tudja, akkor utána béké hagyják vele. Na nekem ez volt a 2000-es évek első tizedének második fele.
1: Tehát megtapasztaltam mindent, ami rossz,
2: tehát akkor rengeteg csalódás, rengeteg düh volt bennem, rengeteg harag és gyűlölet mindennel, mindenkivel, az egész világgal szemben, és aztán egyszer csak ez így szépen elkezdett elfogyni.
1: De mi volt ez a fordulópont, amikor ez így átfordult, hogy akkor ez tényleg egy állapot, és megélek, és akkor ez már az a Súlyog Peti, akit én már megismertem. Volt egy pont, amikor itt valami történt?
2: Azt hiszem, hogy ez egy folyamat volt. A helytelen feszültség és stressz kezelésén nálam egy masszív alkoholizmusban csúcsosodott ki 2010-11-12-13-as évekre kiterjedően, már azért szerintem 2009-ben is belelógott, tehát volt ott egy 3-4 erős év ilyen tekintetben, és igazán azt hiszem, hogy valahol ennek a vége felé következett ez be, tehát amikor megszületett maga az a döntés is, hogy ez nem egy jó irány, maga az ivászat nem egy célra vezető.
1: De te magad jöttél rá, vagy szakember segített, vagy értettél odáig, hogy egy tiszta pillanatban, hogy hát ezt nem lehet folytatni, mert ez így nem jó.
2: Mindenki megkapja a maga figyelmeztetését. Nekem egy kis ilyen halálos kimenetelű baleset volt, amit én okoztam, tehát nem én kerültem ebbe az állapotba, hanem én sodortam valakit ilyen helyzetbe. Aha. És ott volt az a pillanat, amikor a másodperc tört része alatt van az az adrenalin löket, ami képes kitakarítani a véredben lévő tudatmódosítót, létezik. Na, ez pontosan egy ilyen volt. Tehát ez egy otthonon, családi otthonon belül történt esemény volt, és gyakorlatilag mire a hátam mögött lévő fotelba leültem, színiózan voltam, pedig közel egy liter pálinkát fogyasztottunk el előtte fejenként. És másnap reggel ébredtem azzal, hogy na jó, ez így nem, semmiféleképpen nem lehet tovább egy irány. És akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy ugye nekem mivel is volt van bajom. Azt érzem, hogy alapvetően azért valljuk be, szépen hangzanak ezek az inklúziók, integráció és egyebek, azért a társadalom tele van előítéletekkel, nem csak a vaksággal, mindennel. Tehát most mondhatnám a szőkenőket, mondhatnám a romákat, az arabokat, bármit, az elvált nőket, az elvált férfiakat, a nem tudom én, ugye mindenhol kategorizálunk. És én gyerekként is nagyon szerettem hallgatni a rádió kabarét, illetve különböző ilyen stand-up előadásokat, a Hofit, aki ennek az őse volt. És azon is elkezdtem elgondolkodni, hogy a világ csak technológiájában, kultúrájában nem feltétlen változik. 100-200 évvel ezelőtt is miért mentek el az emberek a cirkuszba? Megnézni a sántát, a pupost, a hatújút, a törpét.
1: Igen, igen, igen.
2: És mivel volt lehetőség a Duma Színháznál fellépőnek jelentkezni egy tehetségkutatóra, a Fiatal Félőrültek fesztiváljára, és hát a költő is azt mondja, ugye, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, így kitaláltam azt az irányvonalat, kvázi ilyen félig-meddig terápiás jelleggel, hogy egész egyszerűen csak elmesélem a saját megéléseimet, elmesélem a saját helyzetemet, elmesélem azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzám a hétköznapokban az emberek, és alkalmasint ezt hogyan élem meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Egyébként egy-egy ilyen este mennyit kész, ez mennyire vannak megszerkesztve ezek a fellépések? Tehát csak az van, hogy itt elmesélem azt, hogy amikor kocsit vezettem, itt elmesélem azt a kocsit, amikor leesett a nadrágom a vonat WC-ben, vagy ezek azért ki vannak találva. Mondod-e magadnak otthon, most nem mondom, hogy tükör előtt, mert ez esetben ez felesleges, de mondod-e otthon magadban, elmondod-e, tehát mi a súlyok módszer?
2: El nem mondom. Általában szeretek kiválasztani valamilyen vezérfonalat. Ez elképzelhető, hogy a rendezvény időpontjára épül. Gondolok itt arra, hogy amikor meghívnak mondjuk április végén, amikor a Vakvezető Kutyák Világnapja van, akkor az meg fogja határozni, hogy megpróbálok kutyás történetekben gondolkodni. Amikor nyilván nem tudom én, karácsonyi időszak van, akkor annak megfelelően. Vagy alkalmasint a közeg is meg tudja határozni, egy családosokból álló rendezvényen, mondjuk egy gyermeknevelős gondolatmenet mentén szedek össze olyan élményeket, történeteket, amik arra felfűzhetőek. De előfordulhat az is, hogy egész egyszerűen egy viszonylag friss olyan élményem van, amit mondhatnám, hogy ilyen terápiás jelleggel megpróbálok azzal a 100-150 emberrel közösen feldolgozni, tehát elmesélem az éppen bennem lévő gondolatokat, érzéseket, és ennek a keverékéből áll össze. Tehát én alapvetően egy vázlattal szoktam megérkezni, hogy körülbelül ez lesz a vezérfonal, ez lesz a gondolatmenet. Amit megtanultam, hogy érdemes egy picit erőteljesebben átgondolni, az a nyitás, a nyitó mondat, vagy éppen a nyitó poén, ha úgy tetszik, és a zárás. És a kettő között jóval könnyebben lehet az egy fő vezérfonal mentén kikitekinteni és csapongani.
1: Ott akkor már működik a közönség dinamika, ezért valamit te is érzel belőlük, hogy mennyire nevetnek, nem? Azért téged is befolyásul ez. Nem látod, de azt a két-három embert lehet, hogy nem látod, aki mondjuk unja az egészet, de mondjuk az ott van a maradék, az öm, a többség, aki viszont szereti, nem? És azok nevetnek, akkor abban te is érzed.
2: Természetesen, tehát hogy ugye alakulnak itt is ki interakciók, meg visszajelzések mindenféleképpen. A legtöbb esetben voltam olyan közegben, ahol ez technikailag volt kivitelezhetetlen, mert egy szabadtéri rendezvény volt, az utánam következő zenekarnak voltak már beállva, úgyhogy ahogy én elkezdtem beszélni két oldalról, a kontroll hangfalból semmit nem hallottam, vagy attól semmit nem hallottam, csak saját magamat, és a végén igazából már magamat zavartam, és próbáltam mindenfelé helyezkedni, tehát ez egy rendkívül kényelmetlen szituáció volt, de volt ilyen is.
1: Mm-hmm. Ugye ez nem titok, mind a felhető, hogy 1986-ban születtél.
2: Igen.
1: Tehát így nem is gőzelővel, de szép lassan lobogunk a negyedik X felé, nem öregíteni akarnak, csak jelezni. Ha valamilyen csoda vagy orvosi tudomány folytán visszakaphatnád a látást, akkor élnél vele? Tudom, kicsit bugyot a kérdés, de azért ez mindig benne van egy látóban, hogyha egy nem látóval, egy vakkal beszélget.
2: A kérdés jogos, és egyszer ezt úgy fogalmaztam meg, hogyha igen, megjelenne a jó tündér, és azt mondanám, hogy újra láthatok, én gondolkodási időt kérnék.
1: Erre tippeltem.
2: Tehát nem tudnám rád mondani egyből, hogy igen, és azonnal, és én azt mondanám, hogy várj, adj egy-két napot, tehát hogy azért ezt nekem át kellene gondolnom. Szoktam mondani azt, hogy aljas lennék, ha visszajelnék a vakság adta lehetőségekkel, de ostoba, ha nem élnék velük, és valahol ebben a kettősségben próbálok létezni. Tulajdonképpen azt szeretném mérlegelni egy ilyen esetben, vagy azt mérlegelném, hogy képes lennék-e már felelősségteljesen használni a visszakapott érzékelést. Mert addig, amíg természetesnek vesszük mindazt, amink van, addig nagyon-nagyon felelőtlenül bánunk vele. Én nekem volt olyan gyerekkori vágyam, szerettem volna katona lenni, akár hivatásos, hosszú időt eltölteni, és több előadásomban, nyilván nem a klasszikus értelembe vett stand-upban, de adtam már elő egyházi közösségek előtt, gyülekezetek előtt különböző témában, és ott beszélgetéseken ez fölmerült, hogy azért is mondom, hogy az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem maga a megvakulás, mert hogy 10-12 évvel ezelőtt már rég lelőttek volna valamelyik sivatagban.
1: Tehát ez ami lett volna, ha igen, de lehet, hogy nem. Szóval akkor pont erre tippeltem, amikor ezt megkérdeztem tőled, hogy nem fogok egy egyértelmű igen, hogy ez ide nekem a látás vissza, akkor hogy azért itt nem az, hogy felépített egy életet, hanem egy olyan helyen, egy olyan szituban élsz, amire építettél igazából mindent. De aztán szerintem lehet, hogy a végén az lenne, hogy oké, köszönöm, akkor hadd lássak újra.
2: Valószínűleg igen. Tehát, hogy azért a nagyobb valószínűség ez lenne, hogy igen, ténylegesen azt kérném mellé, és akkor ide mindenki helyettesítse be, hogy sorstól, Istentől, karmát,
1: kimiben ki hisz, szeret.
2: Azt kérném, hogy legyen hozzá elég erőm és tudatosságom, hogy ezt felelősségteljesen használjam.
3: Az elmúlt egy órában Sülyök Péter előadó művész portréját próbáltuk megrajzolni, természetesen a teljesség igénye nélkül.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Lőfegyvereket foglaltak le a pénzügyőrök az M5-ös autópályán. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A balástjai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután, a mikrofonnál István Dániel. Belecsapunk az óra sztárjaival, ők érkeznek már is elsőként, ez annyit tesz, hogy egy előadó rögtön három dallal muzsikál. Az Alphaville 3 slágerét készítettem be, és aztán jön majd hozzánk Billy Eilish is. Aztán ma van a csók világnapja, ezt megünnepeljük majd hat olyan előadóval, akik abszolút majd ha csókolózásról muzsikálnak. Itt lesz Prince, Seal, Sixpence on the Richard, de majd a hazai Klub 54 is. És aztán majd az utolsó óra lesz az Akkor és most óra, ahol majd három főszereplővel három újdonságot mutathatok. Harry Styles, Miles Smith és a Kowalski meg a Vega új dala is érkezik. Egyelőre egy igazi nyári dallal indultunk, már is érkezik a Sunroof.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Ez nagyszerű. Tényleg jó választás volt, így legalább nem maradtok le az óra sztárjairól. Innentől fogva 3-3 dallal jelentkezik két előadó. Máros az Alphaville együttes érkezik, akik ugye nagyot mentek a 80-as évek közepén végén Magyarországon. Hát ugye a nagyvilágban mennyire, az nem sokára kiderül. Szerintem mindannyiunknak legalább volt egy posztere a falon, vagy egy matricája, vagy valami, ami az Alphavillehez volt köthető. Ők egyébként nyilvánvalóan egy németországi szintipop rock együttes, ezért vagyok fenntartással azzal kapcsolatban, hogy a keleti blokkon kívül, meg Németországon kívül mennyire voltak külföldön sikeresek. A 80-as években voltak a legnépszerűbbek, ez elvitathatatlan. Az Alphaville 1982 elején alakult egyébként, eredetileg Forever Young néven, ismerős lehet a cím, amikor Marianne Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán. Pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens, hárman együtt írták a Forever Youngot, majd rögzítették azonos című demójukat, aztán ezzel mentek akkorát, mint az állat. 1984-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dallal, melyet Gold 1979-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. 84 őszén megjelent az első album, a Forever Young, melynek producerei Colin Pearson, Wolfgang Clues és Andreas Bad voltak. A siker ellenére Frank Mertens még ebben az évben kilépett az együttesből, és 85 januárjában Ricky Echlott került a helyére. A Big in Japan lett az együttes legnagyobb sikere, listavezető lett Németországban, Görögországban, Svájcban, Svédországban, Venezuelában, és hogyha valakinek lennének kétségei, hogy kimozdultak-e a keleti blokkról, akkor elmondom, hogy az Egyesült Államokban is, ahol különben ez lett az egyetlen top 10 slágerük egy Billboard slágerlistán. A lista első 5 helyének valamelyikére került Ausztráliában, Dél-Afrikában, Hollandiában, Írországban, Norvégiában, Olaszországban, és egyetlen top 10 slágerük lett az Egyesült Királyságban is, ahol egyébként a 8. helyet érték el. Két következő kislemezük, a Sounds Like a Melody és a Forever Young szintén top 5-ös sláger lett Európa több országában. A Forever Young az USA-ban másodszor is megjelent kislemezen, amikor szányra kapott állítólag a hír, hogy Laura Benigan feldolgozza a dalt következő Hold Me című albumán, de aztán nem aratott nagy sikert. Benigan változata, bár az albumon még külön matricákkal is hirdették, végül nem jelent meg kislemezen az Egyesült Államokban, bár az énekesnő szinte minden koncertjén előadta egészen 2004-ben bekövetkezett haláláig. Az Alphaville féle eredeti változat 1988-ban harmadszor is megjelent kislemezen az USA-ban, hogy felhívja a figyelmet, akkor megjelent válogatás albumukra, az Alphaville The Singles Collection-re, ez akkor a 65. helyre volt elég a Billboard lázasom. Világszerte többször is megjelent a kislemez, aztán új kiadásban. 86-ban kijöttek a második albummal, ami már annyira nem volt nagy siker, az Afternoon Sin Utopia, bár az első kislemez, a Dance With Me azért ment, topusláger lett Németország, Franciaország, Svédország listáin, de szerették Norvégiában, Svájcban és Dél-Afrikában is, emellett top 30-as sláger lett Ausztriában és Olaszországban is. Utoljára egyébként, amit találtam, és ami aktivitásra adhat figyelmet, az a berlini divathét volt 2011. január 21-én. Akkor jelentek meg színpadon, és 2011. márciusában az együttes németországi koncertkörutat tartott az albumuk, a vadonatúj albumuk népszerűsítésére. Saját magukról azt mondják, hogy a mai napig aktívak, tehát hivatalosan nem oszlottak fel, csak hát nagyon nem hallunk tőlük semmit. Viszont abból a három dalból abszolút tudunk építkezni, amiket már az előbb emlegettem. Jön a Sounds Like a Melody, aztán majd a Dance With Me, és itt lesz az egyik legnagyobb siker, a Forever Young, a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-ére töröm zenékkel. 25 éves Billie Eilish, és már is rengeteg olyan díjat magáinak tudhat, amit a nálánál mondjuk dupla annyi idős sztárok sem. Néhány köztudott, illetve kevésbé ismert tény érkezik most az elmúlt évek egyik legsikeresebb énekes nőjéről. Összegyűjtöttem néhány fontos infót. Hát 2020-ban például ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a díjátadó történetében, a Grammy-ről van szó, aki mind a négy fő kategóriában, az évdala, az évfelvétele, az évalbuma és a legjobb új előadó is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgás alatt. Ez korábban egyébként csak Christopher Crossnak sikerült 1981-ben, a soft rock énekes azonban akkor már majdnem 30 éves volt. Miután az internetet ellepték a különböző válogatás videók arról, ahogyan az interjúk során tikkel és furcsán grimaszol, Billie elárult, hogy valójában gyerekkora óta Tourette szindrómában szenved. Ez egy idegrendszeri alapú kényszerbetegség, ami akaratlan mozgásokkal és nem szándékos hangadással, esetenként pedig akár káromkodások önkéntelen ismergetésével is járhat. Az énekesnő megbékélt a helyzettel, és elmondása szerint örül, ha azzal, hogy nyíltan beszél az állapotáról, segített a hasonló helyzetben lévő rajongóin is. Aztán kevesen tudják, hogy magántanuló volt, ő is testvére is otthona szintén a szórakoztatóiparban dolgozó szüleitől sajátította el az iskolai tananyagot. Ennek köszönhetően mindkettőjüknek több ideje maradt a zenére koncentrálni, ami végül a testvérpár hivatása lett. Bár iskolában nem járt, 8 éves korától kórusban énekelt, ahol megtanult bánni a hangjával, és 11 évesen már saját dalokat komponált. Bátyja nem csupán a legjobb barátja, de szerző partnere és zenei producere is a kezdetek óta, Finásszal az összes dalát együtt írják, és a szintén hihetetlenül fiatal, még csak 28 éves fiú az élő koncertjein és az akusztikus fellépésein is ott áll mellette a színpadon, emellett szólóban is dolgozik, énekesként is jelentett meg számokat. Különleges éneklési stílusa mellett egyébként egyik védjegye, hogy szinte csak és kizárólag túlméretezett ruhákat visel, ez azzal magyarázza, hogy az első pillanattól szerette volna elkerülni, hogy szexualizálják, és adottságaival, illetve nőiességével foglalkozzanak zenei munkássága helyett. Egyébként ez a divatipar és nagy hatással volt, hiszen tulajdonképpen Billie-nek köszönhető, hogy visszatért ez az oversize fazon, ami nagyjából úgy 20 éve volt divat. Gyerekkorától oda van a kanadai teen sztárért, Justin Bieberért, akibe 12 évesen állítólag halálosan szerelmes is volt. Bieberrel azóta a 2019-es Coachella fesztiválon már személyesen is megismerkedtek, és azóta az énekes szintén elismerően nyilatkozott Billie-ről, mind emberi, mind szakmai szempontból. Állítólag nem szeret mosolyogni, bár riportok során vagy egy-egy elkapott pillanatban sokszor látjuk nevetni, de professzionális fotózásokon sosem mosolyog, mivel állítása szerint gyengének érzi magát tőle, így gyakorlatilag nem találni róla olyan beállított képet, ami ne komoly arccal nézne a kamerába. Több interjújában is elmondta, hogy nem vesz magához semmilyen állati eredetű ételt már 2014 óta, amióta híressé vált, minden lehetőséget megragad a vegán életmód népszerűsítésére, és közösségi felületein is felhívja a rajongói és követői figyelmét a tudatos állatvédelemre. Épp ezért a Hot Ones című websorozat egyik epizódjában is, amelyben különböző erősségű szószokat kóstoltatnak sztárokkal, a szokásos csípős csirkeszárnyak helyett szójafasírtot fogyasztott. És hát rengeteg díja van, ezekből már néhányat említettem, többek között két Oscart is bezsebelt már, egyrészt a Barbie betét dalájért, már is részt a James Bond betétdalért. Én már is három dalt hozok tőle. Már is jön elsőként a Birds of Feather, aztán majd a Therefore I Am, és a végére az első nagy siker, amivel elindult minden, az lesz majd a Bad Guy Billie Eilish hármasában. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hát mérsékelt meleg lesz ezen a héten, legalább kapunk majd levegőt. Holnap lesz egyébként a legmagasabb hőmérséklet értékel bíró nap, akkor már megközelíthetjük a 30 fokot, aztán majd szerdára egy hideg front érkezik. Zoe Weiss érkezik pillanatokon belül, a Z-generáció egyik nagy-nagy képviselője. Az ő dalával indul egy megállás nélküli zenei folyam. Már is itt van a That's How It Goes.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet. Inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállító helyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es, 80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhozszállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mengelből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es, 80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: on me. The King of Heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Friss információk, a végükön majd kapunk némi támpontot, hogy milyen időjárásra készüljünk ezen a héten, aztán a mai napot ünnepeljük, hiszen július 6-a a Csók világnapja. Hát a Csók egy klasszikus történet, sokszor megihlette a sztárokat is, az előadók majd 6 különböző megközelítésből énekelnek, játszanak nekünk majd a Csókról. Itt lesz Prince, Seal, Sixpence, Thunder, a Klub 54 és Jason Derulo is, de egyre a Regenbo Anywhere Away From Here indítja az újabb órát.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
8: Kaisai.hu.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
3: Reklám hangzott el.
11: Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A képviselők tárgyalnak egyebek közt a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparciklüzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő egy rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik.
0: Időjárás.
11: Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
6: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom az újabb órát, a mikrofonnál István Dániel. Szinte minden nap világnap, ma van például a csók világnapja. Hát szerintem mindenkihez közel álló történetről van szó, majd mindjárt ezt is átveszük, és majd érkeznek az előadók. Hát abszolút egy jó kis múzsa maga a csók témája. Prince, Seal, Sixpence and the Richer is írt róla dal, de meghirdette a Klub 54-et, van Jason Derulo-t is, a csók maga, mindjárt ők érkeznek majd. Az óra pedig Rag & Bone-nel indul, már is szól az Anywhere Away From Here.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis hétvége után indult el az újabb munkahét, nagyon sokan már szünetelnek, kivették a szabadságot, abszolút ennek van itt az ideje. Július elejétől úgy nagyjából augusztus 20-áig tart a szezon. Ki miközben hallgatja a kedvenc rádióját, ezt is várom például SMS-ben a közlekedési információk mellett, a számunk 0677-1986. Egyébként holnap lesz a legacélosabb hőmérsékleti értékű nap, 30 fok körüli értékekkel, és aztán utána majd érkezik egy hideg front, úgyhogy megint egy picit felfrissülünk, ez jelent egy ilyen 26-25 fokot, de ragyogó napsütést, és most a hétvége csapadékosnak ígérkezik, de erről majd szerintem később értekezünk bővebben. Most foglalkozunk azzal, ami a mai nap, ez pedig július 6-án a csók világnapja. A csók ugye az ajkak összeérintése valamivel, a csókokkal foglalkozó tudomány van ilyen is bizony, a filematológia. A csókolozás feltehetőleg tanult viselkedés, különben több emlős állatnál is előfordul, hogy egy picit tudományos oldalról is megközelítsük a világnapot. Az embereknél nem minden kultúrában van egyébként szokásban, az eszkimó és maori kultúrákban például az orrokat dörzsölik össze helyette. Ugye ez a klasszikus eszkimó puszi. Viszont nagyon sokakat megikletett a csók, mint olyan. Prince-nek, Seal-nek és a Sixpence None the Richer-nek is van ide passzoló témája. Ők érkeznek mindjárt, jön a Kiss from a Rose és a Kiss Me pillanatokon belül. Hát Prince ugye sajnos már nincsen közöttünk, 2016. április 21-én hunyt el, de elképesztő, hogy micsoda munkásságot hagyott maga után. Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró Prince több mint 3 évtizedig volt a meghatározó alakja a popzenének. Hát elképesztően tudta ötvözni a műfajokat, ugyanúgy ott volt a funkban, az R&B-ben, a latinban, mint a pszichedelikus zenében vagy a popban is. Legfontosabb alakja volt a Minneapolis Soundnak, a 70-es években felvirágzott funk rock alműfajnak. Egyébként nagyon sokszor együtt dolgozott különböző előadókkal, például a Nothing Compares is neki köszönhető, Sinatra-nak a nagy legnagyobb slágere, de egyébként írt dalokat még a Bangles Line formációnak is. Aztán majd érkezik Seal, aki egyébként nem csak hozzánk, hanem Magyarországra is jön. Hosszú idő után tér vissza a magyar fővárosba az előadó. Az énekes dalszerző utoljára 15 éve járt Magyarországon, most viszont július 30-án visszatér az MBM Domba, között a Live Nation. Seal pályafutása során világszerte több mint 30 millió albumot adott el, dalai több mint 1 milliárd streamelést értek

Hudson és a haverok egyik betétdala. Alig egy évvel később a Sizoldát filmben is használták, ebben az időszakban gyakorlatilag minden tinirány kazójáról lesz szól. A Sixpence énekesnője Lines egy interjúban elmondta, hogy Matt a gitáros a tengeren túl írta a dalt elég kemény Dylan Thomas versek hatása alatt. Egy kicsit más volt, mint minden addigi, egy kicsit sötétebb, gyakorlatilag a dal születése után az első éjjel már játszották a közönség legnagyobb örömére. Ezek érkeznek most a Csókvilágnapján itt a 98.6 Manna FM-en, Indeed Prince, jön a Kiss.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel a Csókvilágnapján üdvözlök mindenkit, mi is ezt ünnepeljük. Egyébként július 6-a a Csókvilágnapja, úgyhogy érdemes a kis kedvenceinket, a barátunkat, barátnőnket, élettársunkat, feleségünket, férjünket megpuszilgatni a mai napon duplán, hiszen ma ennek van a világnapja. Egyébként az előadókat is megihlette a dolog, már három témába illő dal szólt az előbb, a folytatásban pedig jön a Klub 54, Jason Derulo és Billy Myers ide passzoló témája, Csak egy csók, Kiss the Sky és a Kiss the Rain terítéken mindjárt. Hát ugye a Klub 54 2004-ben Budapesten alakult Gallus Nikivel és a Sziasztok Lányok együttes egykori tagjaival, Juhász Jack Attilával és Németh Gábor Némóval. Ugyan nem működtek olyan hosszú ideig, de mégis eléggé meghatározó alakjai voltak ennek a korszaknak, ugye a Csak egy csókon kívül a Még egyszer volt a nagy-nagy Klub 54 sláger, amit a mai napig játszanak a rádiók. Aztán a Jason Derulo érkezik hozzánk, és a Kiss the Sky, ő egyébként pont a hetekben járt Magyarországon, fergeteges koncerttel szórakoztatta a Budapest Park közönségét. Az amerikai énekes a legismertebb slágereivel, látványos koreográfiákkal és energikus előadással szórakoztatta a több ezer rajongót. Szerda este volt a koncert, kiváló hangulat és látványos show várta a rajongókat. A koncerten felcsendült többek között a Watch a Say, a Talk Dirty, a Végül és a Savage Love című dal is. A produkciót látványos fénytechnika és dinamikus táncbetétek tették még emlékezetesebbé. A közönség az este folyamán végig aktívan együtt énekelt és táncolt az előadóval, aki ismét bebizonyította, miért számít a nemzetközi popzene egyik legnépszerűbb sztárjának. A budapesti fellépése a 2026-os turné egyik kiemelt állomása volt. Egyébként a Fókusz készített vele interjút, hát nem mondanám meg róla egyébként, hogy annyi éves, ami, de elmondta, hogy elég sokat foglalkozik a külsejével, például minden héten tart egy bőti napot, amikor egyáltalán nem vesz maga semmiféle élelmet, állítólag itt tudja tartani a súlyát, úgyhogy ő nem azt a bizonyos szert választotta, amit egész Hollywood, amit hogyha befecskendez magába az ember, akkor nincsen étvágya, hanem ő a klasszikus értelemben véve próbál egyébként formában maradni. És aztán majd Billy Myers érkezik, és a Kiss the Rain, aki a 90-es évek egyik meghatározó alakja volt, hát nagyjából szerintem rásütetjük a One Hit Wonder egysláger-es előadó kategóriát, hiszen tényleg ezzel az egyslágerrel írta be magát a halhatatlanok közé, a Kiss the Rain érkezik. Azt olvastam róla, hogy mielőtt zenei pályafutását megkezdte, nővér és biztosítási ügynök volt, Peter Harris lemezproducer fedezte fel aztán egy klubban, nem sokkal az első találkozások után elkezdett anyagot írni debütáló albumához, a Growing Pains-hez 97-ben, az albumot egyébként Desmond Child készítette. Az album első kislemeze a Kiss the Rain a top 20-as slágerlisták élére tört, 97-ben aztán fel is figyelt rá a Universal Records és szerződést kötöttek vele. A Singing from Growing Pains megjelent televíziós reklámokban is, a Dawson és a haverok tévésorozatban is, a Pains 97-ben aranylemes státuszt ért el, aztán Myers következő albuma a Vertigo 2000-ben jelent meg, vokális stílusa a pop, a jazz és a világzene kombinációja. Jó volt egyébként az egész album, én egyszer meghallgattam egy vasárnap délután, de kétség kívül a nagy közönséghez ezzel a dallal ért el, a Kiss the Rain-nel, ami mindjárt érkezik. De egyelőre a Klub 54-jel indulunk, jön a Csak egy csók, itt a 98.6 Manna FM-en a Csók világnapján.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, miatt a YouTube érkezik, és tulajdonképpen egy frissebb sláger az Atomic City. Ők egyébként minden évtizedben ott voltak, ugye a 80-as évektől töretlen a sikerük, és úgy minden évtizedben megjelentettek egy-egy albumot. Ez az Atomic City például azon a korongon volt, amit néhány éve, hogyha valaki iPhone-t vett, akkor ingyen kapta meg a készülékére. Már is ez szól a program ajánlatok után.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-én különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dűbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dűbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenéke. Jó munkát kívánok, hogy jó pihenést, ha abból jut. Pillanatokon belül indul az újabb óra, a friss információk végén az időjárás jelentés után majd akkor és most órába csapunk. Három főszereplőnk lesz, így három újdonságot is hozok. Harry Styles új dallal jelentkezett, egyébként már nagyon érik az új album, ez már a sokadik kislemez, beharangozva az új korongot. Aztán majd a Mike Smith és a Kowalski meg a Vega újdonsága is megtámogatva egy régebbi akkori dallal. Bo Anderson pedig indítja az órát, az őslágere a New Wave.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: Kaisai.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Ismét légvédelmi rakétákat kért az ukrán elnök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Isztambulba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa-völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
1: Időjárás.
9: Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig már is az akkor és most óra, azaz három újdonság biztos, hogy érkezik. Új dallal jelentkezett Harry Styles, Miles Smith és a Kowalski meg a Vega is, megtámogatva gyakoriban, majd ők muzsikálnak nekünk mindjárt. Bo Anderson pedig indítja az órát, már is szól a New Wave. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

0: évben.
1: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó utat kívánok hazafelé. Ha van információ a közlekedésről, szívesen veszem 0-70-7098-at. Mindig kapóra jön egy jó kis info a többieknek. Most is segítetek, aztán ki tudja, hogy mikor jön majd a válasz segítség. Úgyhogy hajrá! Harry Styles, Miles Smith és Kowalski meg a Vega, a közös bennük az, hogy ők az óra főszereplői, akkor és most órába csapunk már is, ami annyit tesz, hogy három újdonságot mutatok meg, támogatva egy régebbi slágerrel. Harry Styles érkezik elsőként, és talán a legnagyobb siker egy igazi nyári dal a Watermelon Sugar, az újdonsága pedig majd a Dance No More lesz hamarosan. Hát ő ugye háromszoros Grammy-díjas angol énekes, dalszerző és színész, minden idők egyik legsikeresebb szóló előadója, akinek pályafutása egy együttesben kezdődött, és kiemelkedő hatása volt a 21. század kultúrájának alakulására. Styles számos elismerést kapott, többek között 6 brit díjat, 3 Grammy-t, egy Ivor Novello díjat és 3 American Music Awards díjat is. Zenei karrierje mellett olyan filmekben szerepelt, mint a Dunkirk, a Nincs baj drágám, a Rendőröm. A zenéjén kívül egyébként ismert a sokszínű változatos stílusáról is. Ő az első férfi, aki egyedül szerepelt a Vogue magazin címlapján. Már is rengeteg mindent letett az asztalra fiatalkora ellenére is. Egyébként őt is követtem a különböző közösségi oldalakon, jelenleg koncertkörúton van, ahol egy ponton a koncerten mindig ledobja a cipőjét, és mezítláb ugra-bugrál a színpadon. A zenész vadonatúj táncos videóval jelentkezett egyébként a Dance No More című dalhoz, amely a harmadik kislemez a nagy kritikai sikert aratott új albumáról, a Kiss All the Time Disco Occasionality-ről. A videót Colin Solar Cardo rendezte, aki jellegzetes vizuális világáról és a kortárs zene élet legnagyobb neveivel végzett munkáiról ismert. A klip tovább erősíti az album érzelmi atmoszféráját, látványos képi virággal és Harry Styles karakteres művészi esztétikájával idézi meg a dal energiáját és hangulatát. A premier közvetlenül egyébként Harry Styles régóta várt visszatérése előtt érkezett. Az előadó Amsterdamban indította el Together Together elnevezésű hétvárost érintő koncertrezidenciáját. A turné 2026 május és decemberek között összesen 67 koncertet foglal magába, Amsterdamban, Londonban, São Paulo-ban, Mexikóvárosban, New Yorkban, Melbourne-ben és Sydney-ben. A program egyik kiemelt esemény sorozata a 30 koncert a New York-i Madison Square Garden-ben, valamint a történelmi 12 egymást követő est és fellépés sorozata a londoni Wembley stadionban. A turné egyes állomásain különleges vendégként csatlakozik a színpadon Harry Styles, az Robin, Shania Twain, illetőleg Jamie XX és Sky Newman is. Aztán majd őt Miles Smith követi, akinek egy akkori dalával jelentkezünk ebben az órában, ebben a körben, a Nice to Meet You, és aztán majd a következő hármasban érkezik az ő újdonsága, a Hold Me in the Dark, majd a Kowalski meg a Vegán kívül. Hát Miles Smith egyébként még csak 20 éves, Lutonból érkezik hozzánk, ami számunkra ugye ismert lehet a repülőteréről. Már 9 éves kora óta gitározik, és a zeneszerző mesterség szenvedélyes tanulója. 90 millió streamet generált világszerte, és masszív követőbázis gyűjtött magának. Első posztját az Amber Run feldolgozást 2022-ben tette ki a TikTokra és Instagramra, miután minden

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel és akkor és mostokkal, azaz három újdonsággal rukkolunk elő ebben az órában. Az előbb Mike Smithnek megágyaztunk, hogy jöhessen az új dal a pillanatokon belül, azért kezdik majd, és aztán hogy itt lesz a Kowalski meg a Vega és az új daluk a Csónak a 15 millióból egy után. Hát Mike Smith ugye nagyon fiatal, ő is a közösségi médiának köszönheti a befutását. Első posztját, hogy mondom, egy Amber Run feldolgozást 2022-ben tett ki a TikTokra és Instagramra, mintha mindenki azt mondta, hogy így hamarabb befuthat, mint arra várna, hogy egy fontos személy véletlenül meghallja őt egy kocsmai vagy klub fellépésén, amelyet egyébként 12 éves kora óta már folyamatosan űzött, és melyek hozzájárultak ahhoz, hogy magabiztos dalszerző, valamint élőben is meggyőző előadó legyen, és saját maga is el tudja készíteni a hangfelvételeit. Miután az eredeti előadó is látta a feldolgozását, és össze is ismerkedett vele, onnantól az események felgyorsultak, gyorsan növekedett a követők száma is. 2023-ban kitette a The Neighborhood Sweater Weather című dalának feldolgozását, melyre már több kiadó is felfigyelt, és végül a Sony Musical kötött lemezszerződést. Aztán megjelent a You Promised a Lifetime című haddalos EP-je, Los Angelesben rögzítették, és nagyjából egy hét alatt a Solo című kislemez meg is jelent, és felmászott a slágerlisták élére. A dalt már több mint 36 millió alkalommal streamelték csak a Spotify-on, és naponta több mint 500 000-val emelkedik ez a szám. Néhány érdekesség az előadóról, ezt maga nyilatkozta egyébként. Ugye a Stargazing volt az első nagy slágere, ami tényleg úgy meghozta számára az átütő világsikert, és mondta, hogy akkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen kicsoda ő, meg hogy mekkora nagy tömeghisztériát váltott ki, amikor probléma volt otthon az internetével, és felhívta a szolgáltatóját, és amikor várakozott, hogy egy húsvér emberrel tudjon beszélni, akkor a várakozó zene ez a bizonyos Stargazing volt. Többször hangsúlyozta egyébként, hogy nem akar csak egy slágeres művész lenni, olyan pályát szeretné építeni, ami tartós és valódi. Hát ennek egyik új állomása a Hold Me in the Dark, ami június 19-én jelent meg, a My Mess, My Heart, My Life című debütáló albumának egyik kiemelt száma. A dal egy mélyen őszinte szerzemény a reményről és a nehéz pillanatokban nyújtott kapaszkodókról. Aztán majd a Kowalski meg a Vega formáció érkezik, ők is új dallal jelentkeztek, ez a Csónak, ami egy különleges együttműködés eredménye, a zenekar Szebényi Dani oldalán alkotta meg a dalt, amely minden adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az idei év egyik meghatározó slágerévé váljon. A Kowalski meg a Vega több mint két évtizede képvisel egy olyan gondolkodásmódot, amely arra ösztönzi hallgatóit, hogy a mindennapok kihívásai közepette is képesek legyenek felfedezni az élet inspiráló és felemelő pillanatait. Dalaik egyszerre nyújtanak erőt és kapaszkodót, miközben egy olyan belső térbe hívnak, ahol elcsendesedik a világ zaja. A Csónak pontosan ezt az érzést ragadja meg. Egy utazás önmagunk felé, egy emlékeztető arra, hogy a legnehezebb időszakokban is ott vannak körülöttünk azok a jelek és élmények, amelyek tovább lendítetnek bennünket. A Csónak zenei világa ötvözi a Kowalski meg a Vega jól ismert érzelmekre ható dallamait a modern rádióbarát hangzással. A végeredmény egy könnyen befogadható, mégis mély mondani valót hordozó szerzemény, amely egyszerre szól az útkeresésről, a reményről és a belső béke megtalálásáról. Remélem, hogy felcsigáztam a Manna FM hallgatóit, azért kezdik majd a 15 millióból egy után, de egyelőre a Mike Smith újdonságai az éter, ez a Hold Me in the Dark, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: sose lesz vége. Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Alma érkezik hozzánk pillanatokon belül, aki egy skandináv előadó, és nem csak hangjával hívta fel magára a figyelmet, hanem extravagáns megjelenésével is, általában zöld-sárga hajjal szórakoztatja a közönségét. Ez volt az első nagy sikere, amit mindjárt hozok, a Chasing Highs.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
4: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő sűrű, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: Itt a 98 Panda Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis hétfő délutánunk volt, szerintem olajozottan beindítottuk a hetet. Bízom benne, hogy minden nap találkozunk, én 2 órától várok holnap is mindenkit nagyon szeretettel. De hát a folytatásban is érdemes a Manna FM-et választani, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is. Ezekhez kívánok jó szórakozást.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
8: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Reklám hangzott el.
9: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Betonszobrászati kiállítás nyílik Kaposváron. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. A NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Az utasokkal teli járművet a Stráda Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét kihallgatták és őrizetbe vették. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára.
1: Időjárás.
9: Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
8: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb úr.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak. Vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Tao with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.
1: This is Finale.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára.
0: Időjárás.
4: Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én Puc Attila vagyok, kezemben pedig az üres bőség kosara, de meg is töltjük hamarosan békés ételekkel, ugyanis megneszeltem, hogy a híres békési cigánysép Ásós Géza Budapestre érkezik megrendelt ételekkel. Nos, fogtam a riporter szettet, hiszen itt Zuglóban egy parkolóban tartja a rendezvút a vásárlókkal, és kimentem hozzá, hogy beszélgessünk 10-valahány év után újra. A bőség kosarában ma Ásós Géza Magyarország egyetlen cigánséfe lesz.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, elhagyjuk a stúdiót, hogy mondtuk, mert észrevettem a Facebookon, hogy Ásos Géza, a cigány séf, Magyarország egyik legjobb séfje Budapestre. Hát nem mondom, hogy költözik, de érkezik, és hogy megrendelt kajákat át lehet venni. Ismerem a konyhát, de tudom, hogy jól főzöl, Géza, de ennyire jól, hogy megéri feljönni Békésből, és itt vannak vevők, és Budapesten elviszik a kajádat. Miket hoztál most?
2: Először is az első kérdésedre válaszolva, tehát a sikerünknek a 50%-a az abból áll, hogy nem csak az anyagiakat nézzük benne, hanem vannak olyan visszatérő törzsvásárlóink, akiknek szeretünk azzal kedveskedni, hogy felhozzuk, és hogyha ha már nem fizetünk rá, akkor már nekem élmény, mert azok a vendégek, akik megrendelik és elfogyasztják, azok vagy voltak már nálunk, vagy el fognak jönni még utána. Egyébként a standard kajáinkat hoztuk, töltött káposzta, békési cigánykáposzta, füstölcsülkös pacal, kakastaré, kakasherével, akkor hoztunk egy kis serpenyős csülköt, meg igazából egy kis saját készítésű házi kolbászt.
1: Ezt egy ebéd előtt hallgatva azért elég kemény dolog, mert ugye a hallgatók akkor hallják ezt. No, mi 10 éve találkoztunk először, akkor még nagyon új volt a Kira vendéglő. Az elmúlt 10 évben mi történt veled? Több üzlet van, más városban is vagy, másokat is tudsz már főzni. Kicsit kíváncsiak, hogy mi történt?
2: A helyzet az, hogy mindig apukámnak a szava jut eszembe, mindig azt mondta, hogy ha valamit minél jobban megcsinálsz, meg minél nagyobb lelkesedéssel csinálsz, azt először is megáldja az Isten, és utána meg saját magadévának, illetve sokkal jobban fogod szeretni. Na most én hasonlóképpen vagyok ezzel az egész sztorival, én nagyon-nagyon-nagyon sokat kilóttam az elején. Ugye cigányként elkezdeni egy ilyen melegkonyhás vendéglátást, ami nem mondhatnák itt fantázia neveket, hogy grill király, meg pacal király, meg mindenféle fantázia névvel megáldott különböző vendéglátó egységeket nyit az ember, és mondjuk mellé teszi azt, hogy cigány konyha, cigány szakáccsal, cigány alkalmazottakkal, mondjuk meg azért őszintén, hogy 15 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ez akkora nagy sláger volt. Én úgy gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt sokkal nehezebb dolga volt a cigányságnak ezen a téren, mint most. Most azért szerintem sokkal jobban eladható ez a sztori. 15 évvel ezelőtt a cigányság elsősorban ugye azokra a munkákra volt használható, amikbe felnőttünk, mert mondhatom, hogy én is ebbe a kategóriában nőttem fel, hogy még 10 évesen lapátoltam, meg csákányoztam, meg sepregettem, de hála jó Istennek azért egy jó pár év alatt az ember olyan dolgokat végig tudott csinálni, iskola elsősorban, a család felnevelődött, és ezeket mind úgy összetudta rakni az ember, hogy most itt vagyunk. És az, hogy most minek köszönhető a siker, igazából szerintem a kitartásnak, illetve annak, hogy hála jó Istennek azért fogalmazunk úgy, hogy a többségi társadalom, ezt nagyon szépen mondtam most, szándékosan nem akarok magyarozni, meg cigányozni, hanem a többségi társadalomban, hála jó Istennek, nagyon sok olyan normális gondolkodású ember van, aki felfogja azt észre, hogy ebbe a munkába is, hogyha bárhonnan jön valaki, és jót ad, tisztán, minőségi alapanyagokból, jó ízűen, korrekt áron, korrekt kiszolgálással, annak előbb-utóbb megjön a, vagy előbb-utóbb elfogadják a többségi társadalomból lévő emberek, és ugye ezzel már válaszolok neked egy másik kérdésre, hogy nekem azért a vevőimnek a 92%-a, vagy 97%-a, az azért nekem a többségi társadalomból kerül ki.
1: Majd nem folytatjuk, kezdes hallgatók, hopp, valaki érkezett, a lehető pont Csocsesz érkezik hozzád, akkor most egy picit zenélünk, addig ő kiszolg helyet Csocseszt, kíváncsiak arra, hogy pontosan mit is kér, mit éri meg neki megvásárolni ilyen messzről, aztán folytatjuk zene, aztán folytatjuk a Bőség kosarát Ásos Gézával.
0: Életöröm zene.
3: Villámlik mennydörök. Sziasztok, Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból. Ez pedig a legújabb dalunk itt a 98.6 Manna FM-en. Örömre

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Éppen a mulatos kilet csocsász kocsijába pakolunk be jófajta békési cuccokat, hogy pontosan vigyázni a levesen, mert hogy kiboruljon. No, csocsász, megkérdezett téged, hogy mit tud Ásós Géza, miért érdemes idejönni egy parkolóba, és meg kóstoltam már az ő kaját, de te nyilván autentikus a forrás vagy.
2: Igen, hát Békésen léptem fel jó pár évvel ezelőtt, és akkor én hallomásból ismertem a Gézát, nem találkoztunk személyesen. És úgy rendeztem, hogy fellépés után bementem az éttermébe, és a nyakamba borult, mintha 1000 éves ismerősök lennénk, mert hát ismertük egymást, csak ugye nem személyesen. És onnantól fogva évek alatt egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Amikor a környéke van, amikor 80 kilométerrel többet mentem, csak azért, hogy tudjak egy 5-6 pacalt, a kedvesem imádja a birkapörköltjét. Itt azok az ízek vannak, akik szeretik a magyar

0: város ízeket és a gasztronómiának ezt a fajtáját, azok rajongók lesznek. Ugyanis ilyet nem eszel sehol. Én is megfőzök bármit, csak aznek az a bajom pacala, hogy elkezdem csinálni, és mire a végénre érek, addigra már elmegy tőle a kedvem, mert megtelek az illatokkal, meg a rengeteg munkával. És a Géza ezt a folyamatot hál' Istennek. Meg nem is tudnék ilyet főzni, mert itt van egy olyan ízvilág, egy olyan speciális ízvilág, ami nem köszön vissza sehol.
1: Aha. Mi az, amit most rendeltél, ha nem tudok? Mit pakoltál be a kocsiba?
0: Azt mondja, elmondom neked, hogy még a hűtőben van még mindig három pacal, meg egy birka, egy fagyasztóban legutóbbi. Most pacalt kértem tőle, birkát, és kaptam ajándékba Gézaféle burgert, amit tulajdonképpen sülcsülök, és speciális szósza, és össze van téve mindenféle finomságokkal, szalonnával, meg zöldségekkel. Tehát egy olyan burger van, amit a Gézaféle burger, ugye, ami megint csak egyedi.
1: Ugye ő cigány séfnek mondja magát, ami fedi a valóságot, voltunk az éttermében. Mi jellemzi a cigány konyhára általában? Tehát mennyire, nagyon fűszeres, sok hús, átadom a szót.
0: Igen, hát a cigány konyha egy speciális konyha. Nekem nagyon jó barátom Bódi Guszti is, meg hát ugye a zenészek közt, akik hiába sváb vérem van, ugye svábok közt nőttem fel, de például rengetegen szeretik ezt a fajta ízlésvilágot. Tehát a cigány konyha sokkal több, töményebb fűszerezés, olyan erős fűszerezés, hogy már szinte bántó lehet, mert van, akinek ez bántó, illetve a húsos ételek nagyon-nagyon előnyben vannak. És arról nem beszélve, hogy olyan szintű mennyiséget főznek mindig, ami olyan nem létezik, hogy náluk valaki éhen marad. Meg a Gézának ez a drága jó szíve, ami van. Tehát az, hogy ember ne menjen el úgy az étterme mellett, aki éhes, hogy ne kínálja meg. A Árvíz volt, elsőként jött fel a csapatával főzni. Most például egy polgármester azt mondja, beszéltem, aki engem ajánlott, ott lesz a településen egy rendezvény, és azzal kezdte, hogy a Géza, az Ásos Géza, ez egy olyan drága ember, ő annyira szereti, mert olyan sokat segített már nekik a településen, kitelepül, a szegényeknek ad ételt, azt mondja, hogy ő valami fény kíséri a Gézát. Ezt mondta a polgármester azt, hogy ma délelőtt. És ez olyan jó volt hallani, mert az általános szeretet, ami, és az, hogy ő hova jutott el és honnan, és szerintem ez egy példaértékű dolog, és mindannyian csak nézhetünk egyet, és kezet foghatunk vele.
1: Ezért is beszélgetünk vele mindjárt. No, egy utolsó kérdés. Igen. Egyszer azt mondta, hogy a cigánykonya ismérve húst hússal, és még egy kicsike hús. Meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül? Tudnál le mondjuk egy hónapig vegetárián, és az a hús nélkül étrenden létezni?
0: Hát ez pont jótól kérdezett, hiszen én cupák függő vagyok. De hát persze, imádom a zöldségeket, de valóban nekem a hús az elengedhetetlen, és főleg az ízek. Tehát én az ízes dolgokat szeretem. Az íz nélküli ételektől rosszul vagyok. Tehát amikor látom, hogy el van készítve egy étel jó alapanyagokból, és nincs íze, akkor minek eszünk? Tehát nincs, én nincs értem, akkor eszem finom zöld, imádom a karfiolt, imádom a zöldségeket, például van, amikor csinálok egy zöldségpörköltet, amikor nem akarok annyira húsos kaját enni, de azt meg úgy megfűszerezem, hogy észre se veszem, hogy hiányzik belőle a hús. Egy-két napig utána természetesen már rámegyünk.
1: Szerintem a kedves hallgatók is megéheztek a csocsát, mint kell kívánni, jó étvágyt kívánok ezekhez.
0: Nagyon szépen, köszönöm,
1: hogy rendelkezésre álltál, és a bőség kosarába csocsát üdvözöltük. Zene, aztán folytatjuk Gézával és Péterrel.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgató, most már tudjuk, hogy Csocs ezt mit visz haza a pakjában, illetve hogy meddig bírja ki hús nélkül, ugye. Egyszer megkérdeztem tőled, amikor találkoztunk 10 éve, hogy mi a cigány konyhának az összefoglalása, azt mondhatod, hogy húst hússal, és még egy kicsike hús. Te magad meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül?
2: A helyzet a következő, hogy én azért mostanában én azért úgy kezdek telítődni egy kicsit, illetve azért eltelt 15 év, vagy 13 év, amióta nem találkoztunk, és sose hittem el, szegény apósom mondta mindig, hogy fiam, egy idő után az ember visszavesz a kajából, mert ahogy idősödik, nem is bír annyit enni, meg egy kicsit úgy telítődik. És tehát jelen pillanatban 47 éves leszek októberben, hogyha az Isten is úgy akarja, amilyen akarná. Tehát valójában igaz az, hogy az ember egy nagyon picikét kevesebbet, és néha már most én is úgy vagyok vele, hogy már most néha egy jó saláta esténként jobban esik, mert reggel könnyebb a felkelés, mint egy töltött káposzta, mondjuk, de viszont egy hétvégi átmulatott éjszaka közben viszont azért az a töltött káposzta néha jól jön. Visszatérve arra, hogy meddig bírnám ki hús nélkül, már most én úgy gondolom, hogy elég sokáig kibírnám, mert vannak azok a vendégeim, akik nagyon-nagyon jó vendégek, nagyon sokat járnak hozzánk, és valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy tehát nem csinálok sok olyan ételt, hogy újra gondolom, hanem megcsinálok olyan ételt, amit idáig nem csináltam meg. Mondjuk egy tökfőzeléket megcsinálok gézáson, vagy megcsinálok egy tojáslevest gézáson.
1: Na, mi ez a tökfőzelék gézáson?
2: Igazából az annyi a lényege, hogy mintha pörköltet főznék, teszem föl a tökfőzeléket, annyi, hogy a hagymát, amikor lepirítom, akkor ugye mivel, hogy a tök az elég hamar fő, akkor azt leturmixoljuk a hagymát, elkészítjük, és akkor utána tejföl, élő kapor, és akkor egy olyan teljesen olyan jó folyós, nem nagyon sűrű, nem csomós. Én emlékszem rá régen a menzán, amikor még 89-ben meg 90-ben még napköziben jártam, ott azért volt olyan tökfőzelék, hogy hát nem tudtuk eldönteni, hogy most ebbe hógolyó van, vagy nem tudjuk, hogy mi volt benne, mert ott ökölnyi méretű csomók voltak benne, nem ettük meg, nem szerettük. Azokat az ételeket, amiket régen például nem ettem meg, most és mondjuk főzöm napi menübe vagy napi ajánlatba, előszeretettel fogyasztom, és a legnagyobb poén az egészben, hogy például a többi kolléga is, hogy hát ők régen nem ették meg a feles borsó főzeléket. Hozzá kell tenni, ugye, hogy nekem a kollégáim az többnyire cigány emberekből áll, illetve a szűk
1: vedd fel, közben megrendelés van, nyugodtan, persze egy élő műsor, nyugodtan vedd fel.
3: Ásós Géza.
1: Közben Géza felvesz a rendelést, tehát ugye itt arról van szó, hogy sokat fejlődött az ő konyhája is. A Békési cigány vendéglős telefonál most, tartjuk egy rövid szünetet, aztán folytatjuk Gézával innen. Egy igen fontos telefon után vagyunk, mert ugye újabb expanzióban, bővülésben a cég. Hány helyen van jelen a Kira vendéglő, a cigány konyha?
2: A Kira vendéglő jelen pillanatban működik Békésen. A régi helyen, ahol voltál, az most éppen, tehát az már 3 éve úgymond nem működik, mert átvettük a város legnagyobb éttermét. A régen Dübögőnek hívták, most már régi Dübögő és Kira vendéglő, ez igazából egy ilyen közel 200 fő befogadására alkalmas hely, ami mellett van még egy pizzéria is, annak maradt a régi neve, mert most egy cigány vendéglő, cigány pizza azért nem nagyon létezik, vagy ha létezik is, akkor az művész név inkább.
1: Az egy bodag alapú valami.
2: Így van, nem, nincs, azt működtetjük, fiatalok dolgoznak benne, illetve a gyerekeimnek a fennhatósága, a gyerekeimnek a fennhatósága alá tartozik, és ők elég sokat dolgoznak benne. Illetve van nekünk most már Gyulán, illetve Békés Csabán a Tesco-ba egy, tehát igazából mondhatom rá, hogy étterem, mert szerintem a Tesco-k világában talán nem merem 100%-ra mondani, de talán mi vagyunk az egyetlenek olyanok, akiknél fémevőeszköz, üvegpohár, porcelántányér, és megterítve vár az asztal.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, és mennyire jó ez, mennyire utálom én a műanyag villát, a műanyag kanyalat, hogy kedves hallgatók, a bőségkosárban még beszélgetünk egy társas Gézával, most azonban zenélünk egyet.

0: Ez a Hőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remekek voltak a zenék, kedves hallgatók. Folytatom Ásos Gézával való beszélgetésünket. Géza, aki téged meg akar hívni vendégül, vendégségbe, az mivel készüljön? De félnek téged meghívni az emberek, hiszen ott van minden a kezedben, minden íz.
3: Igazából olyan sokat vendégségben nem járok, ugye időm se nagyon engedi, hanem igazából nekem a szüleim, illetve az anyósom az, aki például minden hétfőn ő főz, ott kötelező az ebéd, és mondjuk 10 hétfőből 9 és fél hétfőn tyúk a menü, nekem az az egyik kedvenc ételem, a tyúk főve, sütve, rántva, pörköltnek, minden formában megeszem, az az egyik kedvenc ételem, illetve nekem, ami nagyon-nagyon kedvenc étel, meg nagyon szeretem, az egyszerű ételeket. Nagyon szeretem a csirkefarhátat például, vagy a csirke aprólékból készült levest, a lábat, a farhátot, a nyakat, a szárnyat. Nagyon-nagyon szeretem, illetve ami engem nagyon-nagyon tud tehát tudom értékelni, amikor azt látom, hogy nagyon nagy szeretettel várnak. És hogyha nem vagyok éhes, akkor is eszem, mert egy szakácsnak, egy ételkészítő embernek a legnagyobb dicsérete az, nem amikor szóval dicsérik, hanem amikor esznek az ételből, vagy megeszik az ételt.
2: Úgy emlékszem, hogy nemrég, vagy jó pár éve Brüsszelben is kín voltál. Kivitt egy képviselő. Ott mi volt a menü? Ott főztél, vitt egy kész ételt ki. Emlékszem, még erre voltál kín Brüsszelben, igaz?
3: Úgy gyerekek. Inkább nem mondok semmit.
2: Mi a baj?
3: Én szerintem a világ legrosszabb rántott húsát tettem Brüsszelbe. Tehát félelmetes,
2: hogy... Ja, te főzni mentél ki.
3: Nem, hanem engem meghívtak egy cigány vállalkozók európai konferenciájára, úgy, hogy előbb vendégnek hívtak, és két nap múlva megkaptam egy e-mailt, hogy hát akkor előadónak is szeretnének. És akkor elvállaltam, mondtam igazából egy beszédet, kint voltam két vagy három napig a feleségemmel együtt, és ugye, tehát esténként mindig valamelyik étterembe elvittek bennünket enni, és hát én nagyon őszinte vagyok, vagy rossz helyre vittek Brüsszelbe enni, vagy tényleg minden. Tehát három étterembe ettünk, bocsánat, négybe, egyikbe magamtól mentem el, libanoni étterembe mentem el, ott úgy néztek ki a vendégek, mint tudod, van a Eddie Murphy film, a Amerikából jöttem. Igen. Ugyanolyan ruhában volt felöltözve a vendégeknek a 90%-a, és én voltam a legfehérebb. Ez mindenki is, és a feleségem mondta is, hogy te jó Isten, hova hoztál. Tehát én nagyon jól éreztem magam, én ettem bárányt, meg mindent, úgyhogy nagyon, ott viszont tűrhető volt a kaja. A gyerekeknek ott állítólag a népi eledel a rántott szelet, meg a sült krumpli, de ott esküszöm neked, hogy nagyon sok ilyen nagyüzemi krumpli kint minőséginek számítana, amit itthon lehet kapni Magyarországon. Eláztatott, elég, nagyon-nagyon, na, tehát számomra abszolút csalódás volt.
2: Fegye homály, akkor zárjuk ezt a műsort egy jóval. Mi volt, volt-e néhány olyan kellemes megjegyzés, vagy dicséret, ami kellemes, a szószoros értelemben szíven üntött, szíven simogatott téged? Egy-két vélemény, hogy nem úgy érzel ez, és akkor jött valami, van-e ilyen a fejedben most?
3: Ez örökre megmarad. Ez egy közel 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt történt Szegeden, Széchenyi tér. Ezt elmondtam már szerintem több interjúban. Szegeden egy Hungarikum nevezetű fesztiválon állt a sor. Este volt már, de tényleg, hál' Istennek, nagyon szépen pörgött minden, és egyetemista lányok megettek, továbbáltak, és egy óra múlva, hál' Istennek, ugyanúgy állt a sor, és akkor én nem beszéltem, esküszöm, nem kértem a lánytól, meg nem mondtam semmit neki. Igazából én mindenkivel beszélgetek, akit kiszolgálok, és a végén megállt, ahogy elment, újra visszajött, és megállt a sor közepén, és torka szakadtából nem volt részeg a lány, elkezdte kiabálni, hogy Ásós Géza töltött káposztája jobb, mint a szex. Úgyhogy szerintem ez életem egyik legjobb, legnagyobb, illetve legemlékezetesebb dicsérete volt, és ezt nagyon sokan alá támasztják, mert ugye nagyon sokan ott álltak a sorba.
2: Na, én meg azt mondom búcsúzóval, hogy jó egy olyan országban élni, amelynek van egy Ásós Gézája. Hallottátok, hol lehet vele találkozni? Budapesten is, a Facebookon, aki követ, sokan követnek téged azért.
3: Nagyon sokan, hála a jó Istennek, kira vendéglő, akik tud kövesen be. Köszönöm szépen.
2: Igen, megkóstolni lehet, ide kell jönni, kell, haza kell vinni, meg kell kóstolni, és talán az a szív, az a lélek is kijön az ételekből, amit Géza beletesz. Szerintem még találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez egy gyors rendezvú, gyorsan lebeszéltük, látom a Facebookon, de megértem, mert most is jókat mondtál nekünk. Köszönöm szépen, Géza, hajrá!
3: Én köszönöm a lehetőséget, és csókoltatunk mindenkit, hajrá, békés!

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Szakértő vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság két lépésben című könyv szerzője, akivel most, hát így szépen stílusosan július 4-én az amerikai függetlenség napján a szabadságról beszélgetünk. Áttételesen, átvitt értelemben és a szó szoros értelmében is, tehát minden aspektusban megvizsgáljuk ezt, mert hogy nem csak július 4-én, de a teljes nyáridőben ez nagyon fontos. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Hogyha alapjaiban vizsgáljuk a szabadság szót, mit jelent ez az ember életére nézve egy coach szemszögéből?
2: Köszönöm, hogy pontosítottál, mert erre is körülbelül 8 milliárd válaszom lehetne, mint ahogy a boldogságra, hogy mi is, mert hogy egyénileg hogyan éljük meg, ez nagyon-nagyon különböző. De alapvetőleg a coach szemszögéből azt hiszem, hogy talán a szabadság az a fajta boldogság állapot, amiben azt érezzük, hogy önmagunk lehetünk maradéktalanul, mindenféle félelem nélkül, anélkül, hogy attól kéne félnünk, rettegnünk, vagy tartanunk, hogy bármilyen negatív következménye lesz ránk nézve annak, amit mondunk, vagy teszünk. Uh-huh. Létezik egyébként a pszichológiában egy ilyen fogalom, ugye a pszichológiai biztonság fogalma, ami alapvetőleg meghatározza a szabadsághoz való viszonyunkat is, hiszen amikor azt érezzük, hogy egy olyan közegben vagyunk, ahol biztonságban vagyunk, ahol pszichológiailag biztonságos minden, ahol tehetjük, amit ténylegesen szeretnénk, és most nyilván ne úgy értsük ezt, hogy bármit és bármilyen negatív dolgot, hanem hogy őszintén adhatjuk saját magunkat, akkor egy ilyen közegben megélhetjük ezt a szabadságérzést, azt élhetjük, hogy felszabadultak vagyunk, hogy könnyedek vagyunk, hogy bátran, merészen, akár új ötleteket, új nézőpontokat is merünk megosztani másokkal, ami egyébként nagyon ritka, sajnos.
1: Uh-huh. A középiskolai irodalom tanárom azt mondta egyszer az egyik órán, hogy a szabadság az a felismert szükségszerűség. Ehhez mit szólsz? Anélkül, hogy nagyon filozófiába mennénk át, de ez azért egy érdekes mondat.
2: Ha a szükségszerűséget ő úgy érti, hogy a szükségleteink felismerése, akkor teljes mértékben egyet tudok érteni. Ugyanis, hogyha csak a Maslow piramisra gondolunk, és ugye felfedezzük a különböző rétegeinket, a szükségleteink különböző rétegeit, és túl tudunk lépni az olyan alapvető dolgokon, mint a fizikai biztonságunk, fizikai igényeinknek a kielégítése, és el tudunk jutni akár adott esetben az önmegvalósítás szintjéig, ugye, ami a legtetején van, akkor azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból abszolút igaza lehet az irodalom tanárodnak. Szerintem, amikor felismerjük azt, hogy illetve először beazonosítjuk azt, hogy mi az, amire szükségünk van, és amikor felismerjük azt, hogy ezt az adott közegben hogyan tehetjük meg, hogyan érhetjük el, és aztán túlnőve mindezen, cselekvésben valóban meg is tudjuk teremteni magunk számára, akkor érjük el szerintem azt a fajta szabad érzést, azt a fajta szabad életet, vagy inkább azt mondom, hogy békjó nélküli korlátok, negatív korlátok nélküli életet, amire szerintem mindannyian vágyunk.
1: Hogyan tudjuk megakadályozni a saját szabadságunkat? Az önszabotásról fogunk beszélgetni a következőkben. Szakértő vendégem a mai műsorban Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner. Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a szabadságot meg is tudjuk akadályozni önmagunknak is. Önszabotás. Mit jelent ez pontosan? Honnan jönnek ezek a korlátozó hiedelmeink, a korlátozó mondataink, esetleg megerősítéseink? Meddig kell visszamenni ahhoz, hogy megtaláljuk azt a balul sikeredett sejtet, amiből ez a menet elindult?
3: Egészen a gyerekkorig, és nyilván a nagyon kicsi gyerekkorig kell visszamennünk, mert ha belegondolunk abba, hogy amikor a szüleink ránk szólnak, és ha vissza tudunk emlékezni még talán az első olyan alkalomra, amikor mi elkezdtünk tényleg egy ilyen belső feszültséget érezni ezzel kapcsolatban, majd nagyon gyorsan korrigálni azért, hogy megfeleljünk az ő elvárásoknak, az elég korán történik. Adott esetben akár már ugye a bölcsödében, hiszen hogyha egy pici gyereket beraknak egy olyan közegbe, mint amilyen a bölcsöde, óvoda, ahol a szocializáció, mert másokkal együtt, az együttműködésben, és az együtt vagyunk, és közösek a szabályaink és a megéréseink keretrendszerben működik, ott elindul az, hogy viselkednem kell, alkalmazkodnom kell, azt kell tennem, amit a felnőttek, az erősebbek, a nagyobbak mondanak nekem, vagy amit adott esetben, abban a kis közegben, a nálamnál erősebb, vagy nagyobb, hangú adott esetben diktál.
2: Hogyha ezeket számba vesszük, ha ezekre éberek vagyunk, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, az már szerintem az első és a legfontosabb lépés, és onnantól kezdve talán egy kicsit könnyebb már azt is szortírozni, hogy mi az, ami valódi szabadságért megtett lépés részemről, és mi az, amit esetleg más kedvéért teszek.
3: Gyerekkorban egyébként alapvetőleg mindannyian úgy születünk, illetve úgy próbálunk minőségében működni, hogy szabadok legyünk. Mire megtanuljuk, hogy egyébként vannak olyan szabályok, amelyeket akkor is be kell tartanunk, hogyha azokkal nem értünk egyet, vagy adott esetben fokozzák a belső feszültségünket, addigra vagyunk annyira érettek, és talán mondhatjuk így, az iskola lesz ez az időszak, hogy már azzal is szembesülünk, a belső érzéseinket beazonosítva, hogy ezt az egész állapotot szeretjük-e vagy sem. Uh-huh. És szerintem az a fajta tudati állapot, amikor azt mondom, hogy nem érzem magam jól ebben a közegben, számomra ez a szabály, ez elfogadhatatlan. Én nem így működöm, vagy nem így szeretnék működni, az egy felismerés, és ez egy nagyon klassz dolog, hogyha ez nagyon korán érkezik meg hozzánk, de azt kell mondjam, és ez tapasztalati úton szerintem mindenki talán egyet tud érteni, sokkal később érkezik el hozzánk, hogy cselekvésben ellen tudjunk állni. Mert egyszerűen annyira erős a ránk gyakorolt hatás, a külső környezet hatása, a felnőttek, és ez a szocializációs folyamat, amin keresztül megyünk, hogy ellenállóként, mondjuk például a tínédzserkorban, ugye ezért tapasztaljuk azt, hogy a tínédzserek nagyon ellenállóak, még csak ilyen dacban tud megnyilvánulni, vagy abban tud megnyilvánulni, hogy nem is kész, vagy becsapom az ajtót rád, vagy elkezdünk veszekedni, de önmagamat valójában képviselni, kiállni a saját igazamért, meg kijelölni azokat a határokat, amin belül én jól érzem magam, és ezek szabadságot adnak számomra, csak jóval később kezdjük el gyakorolni.

0: Az is nagyon lényeges dolog egyébként, hogy ha elkezdünk vizsgálódni ezzel kapcsolatban, és elkezdjük nézni a gyerekkorunkat, akkor megtaláljuk azt is, hogy azért gyerekkorban, függetlenül azoktól, vagy mindazok mellett, amiket elmondtál, meg mindazok mellett, amiket tudunk, hiszen látjuk, hogy hogyan működnek a gyerekek, mégis nagyon szabadok tudtunk lenni gyerekkorban. Mert nem kérdőjeleztük meg saját magunkat.
1: És ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondasz. Mert ugye az önszabotás valójában arról szól, felismerem, mire van szükségem, pontosan látom, hogy az, amit velem próbálnak csinálni, vagy csináltatni, az nem az, amit én szeretnék. Látom a határaimat, hogy meddig szeretnék menni, és azokat a korlátokat is, amelyek megakadályozzak, hogy addig elmenjek, de ugye azzal, hogy felvállalom saját magam, és önazonos módon hozok egy döntést, na onnan kezdődik az egész. Onnan kezdődik, hogy szabad vagyok, és szabadnak érzem magam.
0: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk. Ma szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon hányszor kell nemet mondanom ahhoz, hogy szabad legyek. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.

0: még rosszabb.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. A szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hányszor kell nevet mondanom ahhoz, hogy szabad legyek? És akkor most beszéljünk itt a nemet mondás fontosságáról is.
3: Én az egyetemen is oktatok, és ott alapvetőleg ez egy állandóan előkerülő téma, ez a nemet mondás, vagy a nem önzőség. Mondjuk magamat úgy képviselni, hogy a másikra nemet mondok. De szerintem mi is számtalanszor beszélgettünk már erről a témáról, és megállapítottuk, hogy az a sok-sok igen, amit másoknak mondunk, az sok-sok nemmel egyenlő saját magunkra vonatkoztatva. Mm-hmm. És mégis, mert hogy azt hiszük, hogy így vagyunk szerethetők, így fogadnak el bennünket, a mi dolgunk az, hogy alkalmazkodjunk, és ugye azok, akik született people pleaserek, akik mindig arra törekednek, hogy mások kedvében járjanak, akiket nem akartam mondani, de egyébként én is nagyon sokáig. Igen, nagyon ismerős. Szóval mi valahogy azt gondoljuk, hogy mindig a másikra kell először tekintettel lennünk, és mindig a másikért kell tennünk. Éppen ezért mondunk saját magunkra nagyon ritkán igent. Például, ha nincs kedvem elmenni, mert most éppen meleg van, mert éppen most nagyon meleg van, mondjuk valahova sétálni, vagy kirándulni.
2: De meg se kell indokolnom, akkor... igazából. Meg se kéne indokolnom, nem?
3: Igen, de azonnal elkezdünk magyarázkodni. Tehát ez olyan, mint hogyha, te jó ég, akkor vagyok transzparens, és akkor leszek továbbra is szerethető, és akkor tudom megőrizni a közöttünk lévő jó kapcsolódást, ugye ez a felfogásunk, hogyha nagyon gyorsan mellé teszem, hogy azért mert. És közben, ahogy te mondod, valóban így van, nem kellene magyarázkodnunk, ugye ez egyébként is magyarázkodásnak tűnik sokszor, sok esetben, de mégis megtesszük, mert azt mondjuk, hogy nekem így könnyebb, a lelkem valahogy így könnyebben tud idomulni a helyzethez, és a másiknál talán megértésre fogok lenni akkor, hogy elmondom, hogy miért. Egyszerűen így működünk.
2: Tehát, tehát a megértés a lényeg, na, csak kinyögöm végre. Vagy ez elfogadás a lényeg? Oda-vissza?
3: Én abban hiszek ma már, és én igyekszem így kapcsolódni mindenkivel, főleg a mély és számomra is nagyon fontos kapcsolatokban igyekszem a teljes megértéssel, és úgy kapcsolódni a másikhoz, hogy ne legyenek bennem alapvető felvetések, még csak kérdés szintjén sem, hogy miért nem akar most velem jönni. Ugyanis abból indulunk ki, alapvetőleg azért alakul ki ez a bizonytalanság és bizalmatlanság egy-egy kapcsolatban, mert azt szoktuk meg, ha nemet mondanak valamire, akkor az egyenlő azzal, hogy nemet mondtak ránk.
2: Igen.
3: De közben nem erről van szó, hanem magáról, arról a tevékenységről például. Most azt mondanám, Petra, van kedved ma este eljönni moziba? És azt mondanád nekem, hogy nem, ne haragudj, Nelly, nem, én ma szívesen mennék haza, kicsit pihennék, fáradt vagyok, meleg van, stb. Teljes mértékben el tudnám fogadni, és nem érezném azt, és ez a fontos, hogy te nem szeretsz engem, hogy nem akarsz velem időt tölteni, hanem egyszerűen most ehhez a programhoz nincs kedved.
2: De akkor honnan van az emberekben mégis a legtöbbször sértettség emiatt, ha nemet mondanak nekik?
3: Innen, hogy azt hiszük, hogy ránk mondanak nemet, és nem arra.
2: Tehát, hogy én nem kellek. Aha.
3: Így van. Tehát visszautasítottság érzésével éljük meg az összes olyan helyzetet, amit alapvetőleg csak tényleg a puszta tény szintjén, vagy puszta tények szintjén a másik egyébként az adott dologra mondott, és nem ránk. Egyszerűen azonnal jön, mert egyből találgatunk, azonnal elkezdjük, hogy biztos azért mondja, mert nem akar velem lenni, biztos azért mondja, mert nem kedvel engem, vagy velem van a baj, valami probléma van a kettőnk kapcsolatával. Ez a fajta belső bizonytalanság ezt tudja kiütni egyébként, ezt az egyébként egészséges kapcsolódást.
2: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és amíg szétszálazzuk ezt a témát, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy ezt hány aspektusból tehetjük, és meg is fogjuk tenni egyébként, mert nem csak a tényleges, hanem az átvitt értelemben veendő szabadságról is beszélgetünk, de most majd azzal fogjuk folytatni, hogy vajon lehet-e korlátok nélkül élni? Ha megtalálom a szabadságomat magamban, hogy számomra mi az, akkor tudunk-e korlátok nélkül élni, és hol jön el az a pont, amikor rájövök, hogy én ezt megengedhetem magamnak? Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon lehet-e korlátok nélkül élni.
3: Lehet, és bizonyos értelemben szükség is van arra, hogy korlátok nélkül, és akkor most tényleg csak nagyon idézőjelbe tettem ezt, éljük az életünket, de ha picit még visszamegyünk, és arról kezdünk először beszélgetni, hogy miért fontosak a korlátok és a szabályok, akkor szerintem mindenki számára világos lesz, hogy mondjuk ha nem lennének, nem tudom, közlekedési lámpák, vagy útjelzések, és a többi, és a többi, vagy ha mindenki azt tehetné, amit akar, akkor, amikor akarja, akkor egy hatalmas káosz lenne ez a világ. Uh-huh. Tehát szabályokra, korlátokra szükség van, de olyanokra, amelyek egyébként védenek bennünk, egyértelműen is védik a közösségünket, élhető életet biztosítanak. De számtalan olyan szabály van, és szerintem ezzel napi szinten találkozunk, ami teljesen értelmetlen. És ezeket valahogy görcsös módon nem merjük elengedni. Valahogy azt érzem, hogy nem merünk eltávolodni ezektől a szabályoktól, vagy szabályrendszerektől, holott már réges-régen lejárt a szavatosságuk. Szóval valahol megtalálni a kettő között azt az igazi arany középutat, hogy kell is szabály, jó is, ha van szabály, persze értelmes szabály legyen, ami megkönnyíti az életemet és az egymással való kapcsolódásunkat, de ugyanakkor ad elég teret ahhoz, hogy én ugyanolyan szabadon és boldogan és kiegyensúlyozottan tudjak élni, mint bárki, aki azt gondolja, hogy megengedheti magának. Na, ez nagyon nehéz valamiért.
2: Hogyan tudjuk kifejleszteni magunkban azt az egészséges szintet, amikor az ember képes elkezdeni gondolkodni önmagán egy kicsit másképp? Érted, hogy mire gondolok? Tehát amikor magammal kapcsolatban felteszek kérdéseket, mert ez is a szabadság, hogy magamat felszabadítom az alól, a séma alól, amilyen működésre magammal kapcsolatban általában gondolni szoktam. Nem tudom érthetően, amit kérdezni szeretnék, remélem, hogy igen.
3: Igen, magunkat felszabadítani egyébként szerintem mindenkinek úgy a kötelessége. Most lehet, hogy furán hangzik, de hogy más nem fogja megtenni helyettünk, inkább akkor így mondom. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy nekem szükségem volna, egy nagyon egyszerű példával arra, hogy a párom levigye a szemetet. Ha nem kommunikálom az én igényemet, akkor nem biztos, hogy a párom ki fogja helyettem találni. És ez számtalan olyan példa, emögé számtalan olyan példát fel lehet sorolni, ami mind ugyanafelé mutat, hogy elkezdjük magunkban tematizálni ezeket a dolgokat, és elkezdjük a feltételezéseink alapján élni az életünket, és valóban beskatujázzuk a kapcsolódásainkat, és feltételezések alapján azt gondoljuk, hogy a másik nem akar nekünk például segíteni. Elképesztő felszabadító érzés, ha azt mondjuk, hogy elismerem, hogy nekem mire van szükségem, hogy ugye itt van egy igény felismerés. A következő lépés, oké, szeretném, ha a másik nekem ebben segítene, szuper, nagyon jó, mire van szükségem, ugye ez az erőforrásoknak a bevonzása a folyamatba. De ha az erőforrások maguktól nem érkeznek meg, viszont tudom, hogy elérhetőek ezek az erőforrások, mert alapvetőleg azért a párom szívesen segít, akkor kommunikáljak, könyörgöm. Tehát akkor vegyem elő azt a néhány kifejezést, amire szükség van ahhoz, hogy a másik megértse, hogy mit szeretnék. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy nem tudom, mindenki tud olvasni a másikban, pedig ez nem így van. És emiatt rengeteg félreértésünk van, és nagyon felszabadító az érzés, amikor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen nem volt másra szükség, mint arra, hogy elmondjam, hogy mit szeretnék, és a másik azonnal ott termett, és már is megtörténik, amit szerettem volna.
2: A szabadságról beszélgetünk, miért fontos a szabadság átvitt értelemben és a szószoros értelmében is. Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és azzal folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában, hogy vajon miért sértő, vagy bántó, vagy érthetetlen mások, vagy sokak számára az én szabadságom. Hogyha én szabadnak érzem magam, és így is viselkedem, vagy egyszerűen elkezdek a szabadságom felé menni, és másképp viselkedni, mint korábban. Ezzel folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vladimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez
0: a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szóval miért sértő, vagy érthetetlen, vagy bántó sokak számára az én szabadságom? Vagy hogyha én elkezdek a szabadságom felé menni, és elkezdek másképp viselkedni?
2: Ugyanabból a szempontból sértő, vagy bántó mások számára, amiért mondjuk azt gondolom, hogy te azt gondolod. Az emberek alapvetőleg szeretnének szabadok lenni, mindenki szeretne, mindenki nyugodtan tegye rá a szívére a kezét, mindenki nagyon szeretne korlátok nélkül, illetve azokkal a korlátokkal élni, amelyekben legalább ők is benne vannak, mint társ korlátaikat megrajzoló. Szóval azt gondolom egyébként, hogy ilyenkor arra gondolhat a másik, hogy de jó neki, ő meg tudja tenni, én pedig nem. És ezzel a felismeréssel nagyon nehezen tudunk aztán lépni. Valahogy azt érezzük, hogy a fókuszunk kifelé irányul, mert a környezet, mert a munkahely, mert a főnököm, meg a társam, meg nekem nincsenek olyan lehetőségeim, meg mi szegény családból jöttünk, ha én ezt megtenném, akkor annak az lenne a következménye. Tehát olyan feltételezésekkel élünk, amelyek mindegyike egytől egyik kifelé mutat. Az az ember, aki viszont elkezdi a saját határait meghúzni, és azt kezdi élni, nem csak érezni, nem csak beazonosítani, hanem élni, hogy én így vagyok jól, én ezt szeretném csinálni, és ezzel senki más nem bántok egyébként, ő megfordítja ezt az irányt, és a fókuszát befelé, azaz saját maga felé fordítja. Mert odafigyel arra, hogy neki mik a szükségletei, és odafigyel arra, hogy minimum rajta legyen a saját listáján. Tehát, ha nem is legelől, és minden egyes helyzetben, de legalább léci legyen rajta.
1: Te hogy tapasztalod a saját ügyfélkörödben, vagy a saját környezetedben? Mennyire vagyunk erre képesek, nyitottak? Mennyire kell ezért megharcolni? Mennyire könnyen, vagy nehezen megy ez?
2: Nagyon sokféle generációval foglalkozom, és nyilván a Z generáció, aki már olyan fajta tudatossággal születhet, ami alapvetőleg hordozza magában ezt a nézőpontot, hogy az énnek is helye van, és szerepe van a saját életünkben. Valahogy rájuk az idősebb korosztály olyan feldes szemmel tekint. Persze ő leteszi 8 óra a munkavégzés után a tollat, persze ő elmegy edzeni, persze ő most azt mondja, hogy neki esti programja van a barátaival, vagy a férjével, vagy a társával, és megtesz olyan dolgokat, kiveszi az ebédszünetet, kiveszi a szabadságot, és a többi, amit én nem teszek meg, mert szanaszét dolgozom magam, és még az idősebb korosztálynál ugye a fő szempont az az, hogy azért élek, hogy dolgozzak, addig ez az égenerációnál pont fordítva van. Mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg tegyük a szívünkre, kezünket. Az, amiről most én is beszélek, veled beszélgetek, vagy amikről szoktam általában beszélni, azok mind olyan dolgok, amire mindannyian vágyunk, és most látjuk az élő példát, hogy van az a generáció, aki ezt meg is csinálja. Aha. Hát szerintem azt, hogy én is vagyok, és ez az élet, ez lehet, hogy ez az egy élet, amit most osztott a sors számomra, ezek a lapjaim, és a lehető legjobbat szeretném ebből kihozni a magam számára is, hogy aztán feltöltekezve másoknak is adhassak, mert azért nyilvánvalóan érzem én, hogy hol van a probléma, és miért olyan nagyon nehéz ezt aztán a cselekedetben gyakorolni, hogy azt gondolja az idősebb korosztály, hogy az önzőség, saját magamra gondolni, önzőség önmagammal lenni, önzőség én időben lenni, nem a családdal elmenni, nem a vacsorát kirakni, hanem hogy úgy lenni, vagy elmenni egyet sétálni egyedül, vagy akár nemet mondani mondjuk egy barátnak, amikor azt mondja, hogy menjünk el moziba. Értem én, hogy ez miért feszültség, nyilván egy teljesen másik generáció, egy másik kultúra, egy másik szocializáció, de közben otthon az az elképesztő hatalmas vágy a szabadság iránt, ami mindannyiunkban ott van, és amit annyira szeretnénk megvalósítani az életünkben, hogy aztán tesszük-e vagy nem, merjük-e vagy sem, na ez a döntés, ez a döntés fogja elhozni, hogy igen vagy nem.
1: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma, és azzal folytatjuk majd, hogy a szó szerinti értelmezést vesszük. Miért fontos szabadságra menni? akkor egyébként, ha nem megyek szabadságra, akkor nem vagyok szabad? Tehát közben a hét, az év meg a hét összes többi napján rab volnék, idézőjelben, ugye maga a kifejezés jogossá teszi a kérdést, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, akivel a szabadság fontosságára most nem áttételesen és átvitt értelemben, vagy lélek szempontból beszélgetünk csak, hanem arról is, hogy miért fontos a lelkünknek az, hogy konkrétan szabadságra menjünk, illetve hogyha rendre szabadságra kell mennünk, szabadságot kell kivennünk a hétköznapokból, akkor egyébként a hétköznapokban én rab vagyok.
3: Ó, de jó a kérdés, és igen, szabadságra mentem, kiveszem a szabadságom. Én azt élem meg, és egyébként sok éven keresztül a saját életemben is ugyanezt éltem meg. Jó, akkor most lehetek szabad ezen az egy héten, amikor kivettem a szabadságot, és nem tudtam erre mit kezdeni. Ugyanis a helyzet az, hogy az, aki rengeteget dolgozik, és állandóan hajszolja magát, eleve a szabadságra menetel ideje előtt, ugye ez tapasztalati úton szerintem így van mindenkivel, rettenetesen sok feladat van, próbálunk előre dolgozni, próbáljuk behozni azt a nem létező időveszteséget, azt amikor visszajövünk, és akkor ott vár minket az a rengeteg munka, esetleg csökkenthetjük. Aztán ugye gyakorlat azt mutatja, hogy mikor visszajövünk, akkor egyáltalán nem lett kevesebb a feladatunk, sőt, jóval több lett, mint előtte volt. Szóval nem tudunk annyira előre dolgozni, de mi mégis hajtunk előtte. Ez egy olyan fizikai állapothoz vezet, fizikai, érzelmi és mentális állapothoz vezet, hogy a szabadságunk első minimum két napjában, de inkább azt mondom az első három napon nem tudunk leereszteni. Mert a testünk még nem érte utol azt a lassulási folyamatot, ami egyébként természetes módon el tudja hozni azt a belső békét, nyugalmat, harmóniát, amire szükségünk van ahhoz, hogy élvezhessük végre a kikapcsolódásunkat. Tehát még mindig benne vagyunk a munkában, és benne vagyunk abban az elképesztő pörgésben, amiből próbálunk kicsatlakozni. Az emberek általában nem mennek el 2-3-4 hétre szabadságra, nagyjából egy hétre szoktunk elmenni, aminek már az első 2-3 napját elvesztegettük, és sajnos az a helyzet, hogy a következő 2-3 napot is úgy szintén el fogjuk vesztegetni, talán egy vagy két napunk lesz, amit ténylegesen tudunk élvezni, mert akkor meg ugyanez zajlik bennünk, már ott vagyunk agyban, hogy mi fog minket várni, és elkezdünk arra ráhangolódni, érzelmileg, fizikailag kikapcsolódunk a békéből és a nyugalomból, és elkezdjük magunkat előre stresszelni, és elkezdjük magunkat felpörgetni.
2: Amikor nyaralni megyünk, most egy kicsit más irányba közelítsük ezt meg. Amikor nyaralni megyünk, vagy szabadságra megyünk, akkor nagyon sokszor érezzük azt, hogy oké, most akkor mindent muszáj hátrahagyni, most semmi mással nem fog foglalkozni, most akkor így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Nekem viszont mindig az jár a fejemben, most már, hát ilyen 20 éves koromban nyilván nem ez járt a fejemben, hogy mi lesz, ha visszajövök. Ezt hogyan tudjuk, ezt hogyan lehet kiütni a fejünkből, inkább így kérdezem. Hogy ne abban legyek a szabadságom, vagy a nyaralásom, vagy az utazásom, hogy milyen lesz, amikor visszajövök, hogy ugyanoda kell visszapottyannom.
3: Nagyon érdekes, és erre több tanulmány is van egyébként, hogy amikor hosszabb idő esik ki, és nem feltétlenül azért, mert szabadságra mentünk, hanem mondjuk betegek vagyunk, és ne legyünk betegek, de alapvetőleg a betegséget bevonzani is van egy ilyen meggyőződésem, hogy pontosan azért csináljuk, hogy kicsit kikapcsolódhassunk, vagy kicsit kicsekkolódhassunk. Még egy hosszabb időszak alatt, mint amilyen például az én lábtörésem volt januárban, amikor 6 hétig gipszben fekszel, nem nagyon tudsz mozogni, nem tudsz sehova menni, és nyilván be vagy idézővel zárva, akkor van egy ilyen érzete az embernek, hogy nem része annak a láncolatnak, ami az értékteremtés lánca, azaz nem csinál semmi értékeset, vagyis nincs joga ehhez az élethez.

0: gyorsan csináljon valamit, hogy az értékessé váljon. És ez a fajta belső kényszer, ez a fajta belső félelem attól, hogy engem elfelejtenek, hogy nem vagyok elég jó, vagy nem leszek elég jó, vagy nem is fogok hiányozni adott esetben másoknak, ugye ez megteremti azt a helyzetet, hogy akár egy rövidebb szabadság alatt is azon gondolkozom, hogy csak ráírok, csak rátelefonálok, csak egy SMS, csak küldök egy gyors e-mailt, hogy jelezzem a külvilágnak, hogy én még itt vagyok, és fontos vagyok, és számíthatok rám, mert félünk, elképesztő módon félünk attól, hogyha kikapcsolódunk, akkor kicsatlakozunk ebből az értékláncból, kicsatlakozunk azoknak a köréből, akik, hát inkább azt mondom tévesen, de szerintünk, vagy sokak szerint minket értékelnek, és akkor fognak csak értékelni bennünket, hogyha teszünk valamit. Szóval ez a hasznosság érzése, ez az elég jó vagyok érzése, ez megint ugyanaz, a valóban tartozásunk, a munkahelyünk, az a munkahelyi közeg, az akkor lesz a miénk, sokak szerint, legalábbis ugye ez a belső félelem, ha teszek érte, és léci tegyek már érte szabadság alatt is. Szerintem ez elképesztően rossz.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk arról, hogy miért fontos a szabadság, és folytatjuk majd azzal, hogy hogyan tudjuk gyakorolni mindezt. Hogyan gyakoroljuk a saját szabadságunk felé vezető út lépéseit. Hamarosan jövünk vissza.

újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Hogyan tudjuk gyakorolni a szabadság felé vezető lépéseket? Mi a legfontosabb? Mire kell ügyelnünk? Hol vannak a buktatók?
3: Én szerintem úgy, hogy az önismeretben itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire van tényleg szükségünk. Szóval sokszor tervezünk olyan szabadságokat, akár nem tudom, utazásokat, hogy figyelembe veszük, hogy mások mit szeretnének, és az pedig, hogy mi mit szeretnénk, az valahol nagyon az utolsó abban a listában. Szóval ha nincs kedvem elutazni hosszan, nem tudom, hosszú útra elmenni, mert mondjuk nem szeretem az autózást, vagy ebben a melegben nincs kedvem mondjuk strandra menni, hanem sokkal inkább valami nyugalmasabb, valami csendesebb dolgot szeretnék csinálni, akkor merjem felvállalni, hogy mire van szükségem. Mindig az első az, hogy először megvizsgáljam saját magamban, hogy én mit szeretnék. Nekem mit jelent a szabadság? Nekem mi fog szabadságot, igazi kikapcsolódást nyújtani, és utána kommunikáljam ezt a többiek felé, hogyha másokkal teszem ezt, és én is álljak ki a saját érveim mellett. Szóval ne az legyen, hogy a következő pillanatban meg már azt mondjam, hogy jó, hát nekem mindegy, akkor menjünk oda és csináljuk azt, amit ti szeretnétek. Mert akkor nem lesz ez egy maradéktalanul jó nyaralás. Persze sokszor van, hogy nem tudunk mások igényeihez, vagy nem tudunk mindig a saját igényeink szerint menni. Ez is rendben van, de minimum annyit tegyünk meg magunkért, hogy álljunk ki érvekkel amellett, amire nekünk van szükségünk.
2: Hogyan tudunk nem önzőnek tűnni a saját szemünkben, amikor így cselekszünk, ahogy mondtad?
3: Na, sokkal nehezebb egyébként, mint az, hogy nem önzőnek tűni mások számára, bár általában attól félünk, hogy mások vannak minket önzőnek tartani, és hogyha megértő közegben vagyunk, akkor, és megkérdezzük, hogy egyébként ez rendben van-e, akkor nagyon sokszor tényleg őszintén kapjuk azt a választ, persze, hát tök jó, hogy elmondtad, nagyon jó, hogy ezt most elmondtad. A saját magunkban lévő belső harcainkkal nagyon nehezen boldogulunk, én azt érzem. Azzal, hogy azt mondj, ne a következő pillanatban azt gondoljuk, és szabotáljuk önmagunkat, már azonnal is korrigáljuk a döntésünket, hogy te jó ég, most biztosan önző vagyok, és nem tehetem ezt meg vele, vagy nem tehetem ezt másokkal. Ez egy nagyon hosszú folyamat, elképesztő hosszú folyamat, és én azt gondolom, hogy az önszeretet gyakorlása, amihez már nagyon jó kis megoldásaink vannak, akár az önszeretet meditációtól, a naplózáson keresztül, a megerősítések hallgatásán keresztül, amelyeken keresztül végre elhisszük, hogy van jogunk az érzéseinkhez, és van jogunk a saját belső igényeink, cselekvésben való megnyilvánulásához. Tehát, hogyha végre elhisszük, hogy ezt az életet azért éljük, mert ez az élet a miénk is, akkor azt hiszem, hogy megérkezünk, de ez nem egy rövid út.
2: A megérkezés az valóban azt hozza ilyenkor? Mit tapasztaltál? Tapasztaltál-e már ilyen megérkezést életedben, akár magadnál, akár a környezetedben? Szóval, hogy ez elhozza azt, amire vágyunk a szabadsággal kapcsolatban?
3: Azt mondtam volna hirtelen, hogy igen, aztán meg gyorsan, hogy nem. Valójában mind a kettő. Talán az a hosszabbik út, a felismerések nagyon gyorsan jönnek. Az, hogy felmerjük vállalni cselekvésben, az egy picit lassabb folyamat, de amikor felmerjük vállalni, bizony ott is lesznek még csalódások. Mert lehet, hogy lesznek olyan emberek, akikkel egyébként nagyon szeretünk kapcsolódni, de megromlik a viszonyunk, mert abban, hogy végre saját magunk döntései mellett állva kommunikáljuk, hogy mit szeretnénk, ott derül ki, hogy a másik fél részéről nem olyan az a kapcsolódás, mint amire mi gondoltunk. Szóval lesznek minket, hogy is mondjam, korlátozó események, lesznek olyanok, amikor azt fogjuk érezni, hogy nem, inkább vissza, inkább csinálom úgy, ahogy eddig, mert nem akarom elveszíteni ezt az embert, nem akarom ezt a kapcsolatot kockáztatni, vagy kockára tenni. Szóval kell hozzá kitartás. De én bármilyen furcsa és bármilyen zavaró, vagy bármilyen bántó is, amit esetleg most mondok, azok a kapcsolódások, amelyek végül ezt hozzák el számunkra, sajnos azt kell mondjam, hogy nem őszinte is. Nem olyan kapcsolatok, amelyeket érdemes hosszú távon fenntartanunk, vagy minden energiánkat belevinnünk, hogy megmaradjanak. Magunkat választani lehet úgy is, hogy közben találunk olyan kapcsolódásokat, ahol egyébként ez teljesen rendben van, és ahol úgy tudjuk egymást kiegészíteni, ahogyan arra mi valójában vágyunk.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő, kulcs boldogság trénere, műsor szakértő vendége a mai napon. Vele beszélgetünk arról, hogy miért fontos a szabadság, konkrétan szó szerint vett értelemben és átvitt értelemben is, gyakorlati és lelki szempontból is, és jó szokásunkhoz híven az eddig átbeszéltekből jön most egy jó adag útravaló. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: emlékszel?
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
3: Miért fontos a szabadság? Erről szólt a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel szétszálasztuk a témát, és akivel sok irányból megközelítettük ezt, és akkor most az eddig elhangzottakból álljon itt egy jó adag útravaló, amit magával vihet a hallgató. Mik a legfontosabb pontok, amiket oda tudunk adni a hallgatónak, hát a segít neki ezen a nyáron?
4: A belső érzéseinkre érdemes oda figyelni, érdemes meghallgatni őket, hogy mit súgnak, mert mindig megsúgják, hogy egy adott helyzet az egyébként számunkra mennyire komfortos. És ha diszkomfortos érzéseink vannak, akkor biztosan tudjuk, hogy vagy tudhatjuk, hogy nem jó helyen vagyunk, nem jó emberekkel kapcsolódunk. Ugyanez vonatkozik egyébként, ha szabad életet szeretnénk, arra is, hogyha szabad életet szeretnénk élni, akkor érdemes először a saját belső kérdéseinkre megadni a választ, vagyis odafigyelni arra, hogy mik a mi igényeink, felkészülni arra, hogy amikor ezeket az igényeket elkezdjük kommunikálni, mert hogy ez a következő, nagyon fontos, hogy kommunikáljuk, akkor lesznek olyanok, akik ezt nem fogják jó néven venni, lesznek olyanok, akik ezt nem fogják támogatni, és lesznek olyanok, akik megpróbálnak minket visszafordítani ezen az úton. Addig érdemes szerintem végigmenni az úton, és itt már nem biztos, hogy a komfort érzését kell keresni, ameddig azt érezzük, hogy még mindig saját magunkat képviseljük ebben a dologban. Azt érezzük, hogy már ez nekünk sem jó, akkor egyértelműen meg lehet állni. Szerintem nagyon fontos a szabadságunkkal kapcsolatban határokat meghúzni, egészséges határokat kijelölni, vagyis azokat a határokat, amelyeken már nem szeretjük, hogyha mások hátlépnek, és mernünk kell vállalni azt is, hogyha határainkat valaki sérti, akkor ezt szóvá tegyük. Szabadságra menni pedig szerintem elképesztően fontos, és meg kell engednünk magunknak azt is, hogy ténylegesen leengedjünk, ténylegesen kiengedjünk, hogy elmentünk szabadságra. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha már a szabadságunk előtt a lelkünket is felkészítjük erre, hogyha készülünk arra, hogy végre pihenni megyünk, végre kikapcsolódunk, és nem azzal töltjük meg a lelkünket és a fejünket az a sok-sok zavaró gondolattal, hogy mi fog majd minket várni akkor, amikor visszajövünk. Nem túl könnyű, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogyha a szabadság alatt kifejezetten a pillanatot éljük meg, és arra figyelünk, ami éppen velünk történik, ahol vagyunk, amit csinálunk, abban vagyunk, és akkor csatlakozunk vissza aztán a munkába, amikor ténylegesen visszaérkeztünk.
3: Mi a legfontosabb egy mondat a szabadsággal kapcsolatban?
4: Én azt érzem, hogy minden ott kezdődik, hogyha elhisszük, hogy van jogunk a saját szabadságunkhoz. Ezt pedig szerintem úgy tudjuk elérni, hogyha felismerjük a saját igényeinket, és hogyha merünk önmagunk lenni azok, akik tényleg vagyunk szerethetők, és szabadok.
3: A szabadságról beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Vele beszélgettünk, köszönjük szépen az idődet, és köszönjük a sok magvas gondolatot. Én remélem, hogy mindenkinek tudtunk egy jó adag útravalót adni erre a nyárra, és aztán az azt követő időszakra is.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem. Remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret, és tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis. You blessed.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6.
1: He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

0: you deserve.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
2: Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Kell szabadulnunk az életünkben lévő kettősségtől. A Jakab levél azt mondja, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Nos, én azt akarom, hogy erő legyen a szavaimban, amikor hozzátok beszélek. Erős kenetnek kell lennie a szavaimon, ha azt várom el, hogy itt üljetek és meghallgassatok, aztán még vissza is gyertek újra és újra, meg hogy nap mint nap megnézzétek a tévéadásokat. Muszáj, hogy kenet legyen a szavaimon. De nem lesz kenet a szavaimon, hogyha itt... A nyilvánosság előtt megpróbálom az Isten igéjét prédikálni, de otthon... Zárt ajtók mögött meg mindenféle istentelen célra használom a beszédemet. Ezért kérve kérlek benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, mert Istennek szüksége van rátok, szeretne használni benneteket. Szeretné növelni az életeteken lévő kenetet, a Szent Szellem erejét az életetekben. De nektek kell együttműködni vele. A szavak elképesztő, teremtő erőt hordoznak. Nézzük meg az Ézsaiás 55-öt. Ézsaiás 55:10-11. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Szóval gondoljatok most az esőre és a hóra. Lehullanak az égből, megöntözik a földet, és ettől csirázik ki a mag, ami aztán jó gyümölcsöt terem. Azt mondja, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, anélkül, hogy hatást fejtene ki és hasznossá lenne, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ez azt jelenti számomra, hogyha kimondom az Isten igéjét, akkor nem az én szavaim, hanem az Isten igéje, amit kimondok, megöntözi azokat a magokat, amelyeket a különféle tevékenységeimmel vetettem el, és növekedést ad nekik. Például, ha szorgalmasan fizeted a tized és adakozol, akkor óvatosan beszélj a pénzügyeidről. Ha magot vetettél az Isten királyságának talajába, akkor ne öld meg azt a magot azzal, hogy negatív dolgokat mondasz a pénzügyi jövődről. Soha nem fogok kijönni az adósságból, soha nem lesz elég pénzem, és semmire sem futja majd. Nem, én fizetek tizedet, és adakozom. Így Isten gondoskodni fog a szükségeimről. Első vagyok, nem utolsó. Fölül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a nemzetemnek, de soha nem kell kölcsön vennem. Tudjátok, gondolhatjátok, hogy ez lehetetlen, ha ezt akarjátok hinni, de én tudom, hogy nem az. Van egy megvallás listám, amit még 1977-ben írtam össze, mielőtt még prédikációkat hallottam volna erről. Nagyon negatív ember voltam, és Isten azt mondta, hogy többé ne legyek az. Aztán 6 hónap elteltével azt mondtam, nos, most már nem vagyok negatív, de semmi sem változott. Erre azt felelte, igen, mert még semmi pozitívat nem mondtál. Szóval ez nem elég, hogy csak befogjuk a szánkat, ki is kell mondani a megfelelő dolgokat. Amen? Szóval nekem ezt soha senki nem mondta. Soha nem hallottam erről senkit prédikálni. Soha nem olvastam erről, de Isten úgy vezetett, hogy írjak egy megvallás listát, hogy minden, amit mondok, azt az ígére alapozzam, és kezdjem el hangosan megvallani őket 2-szer 1 nap. Az volt az egyik dolog, amit akkoriban elkezdtem megvallani, hogy én első vagyok, nem utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. Ez az 5 Mózes 28-ban van, és csodás, csodás és csodálatos módon. Isten nekünk adta ezt a világméretű szolgálatot, amin keresztül tévékben prédikálunk, a világ 2/3 fognak minket, az egész világon evangelizálunk, 18 országban vannak irodáink, és mindeközben egy fillér kamatot sem fizettünk. Mindent, amit valaha is vettünk, azért készpénzben fizettünk. Nos, néhányan azt gondolhatjátok. Biztosan nagyon jó neked. Tudjátok, nem voltatok ott, amikor a házamban járkáltam, Még semmi pénzem nem volt, a gyermekeimnek használt ruhákat vettem, és még senki nem hívott prédikálni sehová. Csak egy összetört, zavarodott nő voltam, akit régen molesztáltak, de hittem Istenben, és bíztam benne, hogy gyógyulást hoz az életembe, és úgy éreztem, hogy elhívott engem, hogy tanítsak. De még csak egy kis 25 fős bibliatanulmányozó körben tanítottam. Nem voltatok ott, amikor körbejártam a házban, és megvallottam, az első vagyok, nem az utolsó, felül vagyok, és nem alul. Kölcsön adok a többi népnek, de nem szorulok kölcsönre. El sem tudom képzelni, hogy mennyi pénzt tudtunk megspórolni, amit aztán befektettünk Isten királyságába, amihez Isten adta a bölcsességet, hogy hogyan csináljuk ezt. És nem azt mondom, hogy rossz, ha másként csinálod, csak azt mondom, hogy hiszem, mindez annak a gyümölcse, hogy évekig megvallottam azt az igét. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, volt egy másik dolog is a megvallás listámon. És tudjátok, amikor elkezdtem megvallani ezeket a dolgokat, akkor még egyik sem volt igaz az életemre. Egyik sem. És idiótának éreztem magamat. Mindenki szeret engem, és én is szeretek mindenkit. Az emberek ki nem állhattak, és én sem szerettem őket. Mondok még egy jót. Dávid fiam, ő a legidősebb fiam, kedves természetű és nem lázadó. Nos, én örültem, amikor 18 évesen elköltözött otthonról. De most ő az, aki kint van Afrikában, és előkészíti a következő szolgálatunkat. Ő irányítja a világmissziós programot. Óvatosnak kell lenned, hogy mit mondasz a gyerekeidről. Ó, soha nem viszed majd semmire, semmit sem tudsz jól csinálni. Fejezd be ezt, fejezd be, fejezd be. Soha ne fordulj oda a gyerekedhez azzal, hogy rossz fiú vagy, rossz fiú vagy. Nem, mondd azt, amit tettél, az rossz, de te jó vagy. Tele vagy jó tulajdonságokkal. Mondd azt a gyerekeidnek, mindenre képes vagy Krisztus által, aki megerősít téged. Taníts meg nekik, hogy senkivel nem kell összehasonlítaniuk magukat, hogy különlegesek, és Istentől kapott képességeik vannak. Taníts meg nekik azokat, amiket a szüleid talán nem tudtak megtanítani neked. A lányom Laura, aki itt volt tegnap, azt mondtam, a lányom Laura isteni bölcsesség szerint él, fegyelmezett, és tele van energiával. Ő volt a leglustább, legrendetlenebb. Állandóan veszekedtem vele a rendetlenség miatt, amit maga után hagyott. Nos, ma már ő segít nekem. Jól teszed, ha elkezdesz jó dolgokat mondani a gyerekeidről, még akkor is, amikor még nem igazak azok. Hívd létre a nem létezőket. Olyan Istent szolgálunk, aki úgy beszél a nem létező dolgokról, mintha léteznének. Többé ne beszélj úgy a meglévő dolgokról, mintha mindig úgy maradnának, vagy még rosszabbra fordulnának. Nos, ez soha nem fog megváltozni, te soha nem fogsz változni, soha nem lesz pénzem. Igyekszem, testvérnő. Remélem érzékelitek, amit én érzek számotokra a szellememben. De ez egy olyan dolog, amiben következetesnek kell lennetek. Újra és újra és újra. Újra kell tennetek ezt. Dave és én még mindig gyakoroljuk ezt. Dave-nek van egy könyve, tele van megvallásokkal, amit minden nap kimond önmagára, a családunkra, a szolgálatunkra, a támogató partnereinkre. Jó dolgokat vallunk meg az életedre. Miközben megtanítjuk, hogy tedd ezt saját magad is. A következő nagyon kedves számomra, mert annyira szerettem volna, ha valaki megkér, hogy prédikáljak valahol, és akkor még csak egy 25 fős bibliakört vezettem, de az egyik megvallásom ez volt. Minden nap prédikálni hív valaki, személyesen, telefonon vagy levélben. És ez ma már valóság. Ez is jó volt. Engedelmes feleség vagyok, és nincs bennem lázadás. Dave nagyon örült, amikor elkezdtem ezt megvallani. Ó, te jó ég! Akkora szám volt, és soha be nem állt. Nekem aztán senki nem mondhatta meg, hogy mit tegyek. Nem bizony. Aztán láttam azt, feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek, dolgot a Bibliában. Végül eljutottam odáig, de beletelt egy kis időbe. Az egyik megvallásom ez volt. Az Isten igéjének tanítója vagyok. De jó ég! Olyan sok mindenre emlékeztet ez. Bár csak tudnátok, milyen állapotban voltam, amikor elkezdtem ezt csinálni. Bár csak megértenétek, hogy mekkora munkát végzett bennem az Isten igéje. Ezért tanítom én az igét olyan erőteljesen, mert tudom, hogy erő van az Isten igéjében, ami megváltoztatja az életedet, ha aszerint élsz, ha szereted, kimondod, megvallod, gondolkozol rajta, és a legfontosabb dologgá teszed az életedben. Az egyik másik dolog, amit megvallottam, hogy minden gyermekemnek keresztény házastársa lesz. Akkor még egyikőjük sem volt házas, de most mindannyian keresztény házastársal élnek. Dicsőség az Úrnak ezért. Az ige működik. Az én igém, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Mindig emlékeztetem magamat erre, amikor belekezdek egy prédikáció sorozatba. Hiszem, hogy az ige, amit kimondok, elvégez valamit az életetekben. Elvettem az ige magját a szívetek talajába, és az nem tér vissza üresen. Növekedni fogtok, változni, és az életetek jobbá válik, és Isten is több dicsőséget nyer rajtatok keresztül. Kezd el megprofétálni a jövődet. Olyan sok csodálatos igevers van. Az Ézsaiás 46:10 azt mondja, előre megmondtam a jövendőt. Az Ézsaiás 42:9 azt mondja, a régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Bármit is akarsz megtörténni, látni, el kell kezdened úgy beszélni róla, mintha már megtörtént volna. Ezért mondom, hogy mondjátok ki rendszeresen, Isten dolgozik az életemben. Lehet, hogy nem látom, de Isten dolgozik. Isten munkálkodik a gyermekeimben. Isten dolgozik a házastársamban. Isten dolgozik a pénzügyeimben. Isten dolgozik. És szerintem valahányszor ezt mondod, Isten lehet, hogy még egy angyalt ráállít az ügyedre, hogy egy kicsivel több dolgot elvégezzen. A Biblia azt mondja, hogy az angyalok az Isten igéjére figyelnek. Isten angyalokat rendelt mellénk, hogy segítsenek minket az életben. Őrző angyalokat, segítő angyalokat, akik támogatnak. Olyanokat, akik védelmeznek minket, de ők nem figyelnek a panaszkodásra. Ugyan már, néhányatoknak az angyalai nagyon unatkoznak, mert nem tudják, mit tegyenek. Fogd őket munkára, mondd azt, oké, angyalok, ideje felkelni, most dolgozni fogunk, én vagyok az első, nem az utolsó, felül vagyok és nem alul. Más nemzeteknek adok kölcsön, de én nem szorulok kölcsönre, áldás vagyok, bármerre megyek. Isten betölti minden szükségemet az ő dicsőségének gazdagsága szerint. A Szent Szellem gyümölcseiben járok, szeretetben, örömben, békességben, türelemben, jóságban, kedvességben, és így tovább és tovább. Ezékiel 37. Növekszik a tűz a bensőtökben. Érzem. Az legyen az első dolgod, hogy hazamész, és megcsinálod a házi feladatodat. Elő kell venned egy papírt, erre azt mondod, szerintem én majd megveszem a könyvedet, Joyce, és a te listádat használom. Nem, a lustaságot már félretettük. Jó, vedd meg a könyvet. Én és az én nagy szám a címe. Vedd meg. Ha kifogytunk, rendeld meg. Használhatod a listát mintának, de csináld meg a házi feladatodat. Írd le azokat a dolgokat, amikre tudod, hogy szükséged van, és amiket szeretnél, hogy megváltozzanak az életedben és a családodban. Írj utána egy igét, aztán mondd ki az Isten igéjét, az Úr megragadott engem, Ezekiel 37:1. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben, tele volt emberi csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Száraz csontok. Istenem, úgy érzem magam, mint egy zsák száraz csont. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó uram, csak te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Nagyon szeretem ezt. Így szól az én uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy ti száraz csontok életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a mindenható, aki hűséget és engedelmes szolgálatot kíván. Figyeljétek, mi történik a hetedik versben. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Aztán a tizedik vers folytatja. És hirtelen a száraz csontok lábra álltak. Egy hatalmas sereg, tele Isten szellemével. Nem érdekel, hány halott, száraz csont van az életedben. Még ha minden halottnak látszik is az életedben, száraz csontoknak, hogyha elkezded Isten szavát profétálni azoknak a csontoknak, akkor erő lesz a szavaidban. Amen. Tehát hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan most beszélsz önmagadról. Hatással lehetsz a jövődre azzal, ahogyan a jövődről beszélsz. Nagy hatással van a jövődre az, ahogyan egy próba vagy megpróbáltatás során beszélsz. Amikor Jézus egyre közelebb volt a keresztre feszítéshez, azt mondta a tanítványainak, ez a János 14-ben van feljegyezve, eljött az idő, amiről beszéltem nektek. Aztán azt mondta nekik, már nem sokat beszélek veletek. Ez érdekes szerintem. A János 14.30-ban van. Már nem sokat beszélek veletek. Miért mondaná ilyesmit? Az Ézsaiás 53-ban az áll, mint a bárány, mikor vágóhídra viszik, ő sem nyitotta ki a száját. Miről szól ez? Ezt soha nem értettem, amíg az előző igét meg nem értettem. Amikor nagy fájdalomban volt, még Jézus is azt választotta, hogy nem mond semmit. Tudod miért? Mert sokszor, amikor fáj nekünk valami, ha kinyitjuk a szánkat, akkor hajlamosak vagyunk rossz dolgot mondani. Ezért, ha valami problémád adódik, ne rohanj a telefonhoz a szokásos módon. Nem fogod elhinni, újra megtörtént. Tudod, valahányszor pénzhez jutok, a gonosz elveszi, belebetegszem ebbe, elegem van, utálom az életemet. Nos, szerinted mit tegyek, Mariskám? Miért nem hagysz fel azzal, hogy olyan emberektől kérj tanácsot, akik maguk sem tudják, hogy mit tegyenek? Menj és beszélj Istennel! Nos, befogom a számat, és nem nyitom ki, kivéve, ha valami jót tudok mondani. Időnként inkább maradj csöndben. Amen? Mert amikor problémánk van, akkor el akarjuk mondani, közölni másokkal. Blablabla. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, ma itt maradok az alkalom után, és gyere bátran, mesélj a problémáidról. Te jó ég! Vajon hányan lennének elégből csak azt mondani, tudod mit, Joyce? Nincs mit mondanom neked. Hagylak hazamenni, én áldott vagyok. Hú! Ez nagy dolog lenne, igaz? Nos, van egy másik dolog, ami hatással van a jövőre, az az, ha megtartod a szavadat. Ha az ige emberei akarunk lenni, akkor hinnünk kell az igét, szólnunk kell azt, és aztán meg kell tartanunk a szavunkat. Ahogy Isten is megtartja az övét, ha azt mondod valakinek, hogy felhívod holnap, akkor hívd fel holnap, és ha nem tudod felhívni őt holnap, akkor hívast fel őt valakivel, aki megmondja neki, hogy nem tudod felhívni őt holnap. És ha ezek egyikét sem tudod megtenni, akkor hívd fel, amilyen gyorsan csak tudod, és magyarázd meg neki, hogy miért nem hívtad őt időben. Ha azt mondod a gyerekeidnek, hogy csinálni fogsz valamit, akkor tedd azt, tartsd a szavad, tartsd meg, amit ígértél. Bár csak lenne időm erre, de sajnos nincs. De a Prédikátor könyve 5. részében az áll, hogy ha nem tartjuk meg az Istennek tett ígéreteinket és fogadalmainkat, akkor ő tönkreteszi a kezünk munkáját. Nagyon fontos ez. Manapság nagyon nehéz olyan embert találni, aki megteszi, amit mondott. Hányan látjátok, hogy ez egyre nagyobb problémává válik? Nos, számunkra ez nem lehet probléma. A szavaink a kapcsolataink jövőjére is befolyással vannak. Sok ember azért vált el, mert rossz szavakat mondott, vagy nem mondott ki jó szavakat. Hadd mondjak valamit. Ha a házasságod elég zűrös most, akkor én hiszem, hogy ha hazamész és hittel a jó dolgokat kezded kimondani, akkor meglátod majd, hogy megváltoznak a dolgok. Jobban tennétek, ha erre hangosabban tapsolnátok, mert nem akarok túl sokáig itt maradni. Ó, de hát Istenem, soha nem mond semmi jót nekem, én sem fogok semmi jót mondani neki. Ó, ugyan már, ne légy buta. Neked kellene szellemileg éretnek lenned, aki ismered az igét. És tudod, mi a helyzet? Mindig azt teszi a helyes dolgot először, aki szellemileg érettebb. Amen. Győzd le a büszkeségedet. Találd meg, hogy milyen pozitív dolgokat mondhatsz. Amikor csak te vagy otthon, járj körbe a házban, és mondd azt, Jézus nevében megáldom ezt az otthont. Elküldöm a veszekedés démonát. Mi nem fogunk veszekedni, cívódni és vitatkozni ebben a házban. Ebben a házban békesség van. És csak folytasd és folytasd. Ne hagyd, hogy a gonosz ellopja a családodat. Ne engedd, hogy a gonosz ellopja a házasságodat. Ne engedd, hogy ellopja a gyerekeidet. Ne engedd, hogy ellopja tőled az ismeretet, hogy ki vagy Krisztusban. Ne engedd, hogy ellopja a jövődet azzal, hogy rossz gondolatokkal tömi meg az elmédet, te meg kinyitod a szádat és kimondod azokat. Amen. Beszélj céltudatosan. Nézzük meg a 2 Timóteus 2-t. 2 Timóteus 2, 23. Térj ki, zárkozz el az elmédben. És hozzátenném, hogy zárkozz el a beszédeddel is. Az ostoba, rosszul informált, nem építő, bolond és éretlen vitatkozások és buta kérdések elől. Tudva, hogy ezek visszájkodást és veszekedést szülnek. Egészen elképeszt, ha visszagondolok, hogy milyen dolgokon vitatkoztunk régen Dévvel. Úgy értem, tiszta ostobaságokról, hogy melyik színész játszott a tévében. Meséltem már erről. Dév mindenkire azt hitte, hogy Henry Fonda volt, én meg mérges voltam. Ez nem Henry Fonda. Tudom, hogy sokan nem is tudjátok, hogy kicsoda Henry Fonda. Vagy amikor megpróbáltam útba igazítani őt. Teljesen haszontalan dolog megpróbálni megmondani egy férfinak, hogy merre menjen. Úgy értem, például azt mondtam, most hová mész? A vasáruboltba kellene mennünk, nos, a vasáruboltba megyünk. Nem, nem oda mész. Hogy akarsz oda jutni ezen az úton? Ugyan már, hölgyek, tanuljatok ebből. Végül felhagytam ezzel, és még mindig házas vagyok. Már 45 éve házas. Amen. És tudjátok mit? Nem is emlékszem, hogy mikor haragudtam utoljára Dévre. És ha tudnád, hogy milyen voltam régen, akkor most felállnál, és azt kiáltanád, ez egy csoda.

0: Ne csinálj a bolhából elefántot. Ne légy házsártos feleség. Tudod, mit mond a Biblia? Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. Mint zsémbes asszonnyal egy házban. Ó, gyerünk, férfiak, ti sem vagytok tökéletesek. Nos, remélem, hogy Isten hatással volt az életetekre. A szellemetekre, és megértettétek, hogy mennyire fontosak a szavaitok. Nem úgy fogtok hazamenni, hogy már soha többé nem követtek el hibákat, de tudjátok mit? Amikor elkövetitek, csak kérjétek, Istenem, küldj egy angyalt, hogy megtisztítsa az ajkaimat. Hadd kezdjem újra. Ha valami rosszat mondasz valakinek, kérj tőle bocsánatot. Légy elég érett szellemileg, hogy kimond, tudod mit? Egyáltalán nem volt igazam. Nem kellett volna ezt mondanom. Nem kellene így beszélnem. Bocsáss meg, kérlek. Légy jó példa mások számára. Menjünk ki a világba, legyünk világító lámpások, és ragyogjunk a sötét helyeken Isten számára. Álljunk fel mindannyian!
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Július 6-a van egyébként. 611 éve Husz Jánost eretneknek nyilvánították és mágián megégették Zsigmond király mellevele ellenére. A konstanci zsinat határozott így. Husz János prágai teológia tanár volt, aki az egyház reformját és csenyelvű szertartást követett. 178 éve született Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. Teljes nevén Bellusi Baross Gábor, születéskori neve Baross Gábor János Justin. A vasút ügy fejlesztésért vasminiszternek nevezték. Bevezette a zónatarifa rendszert, amely a sok vasútársaság díjszabásait egyesítette és a távoli utazásokat olcsóbbá tette. Dolgozott a víziközlekedés fejlesztésén. Célja volt a fiumei kikötő kiépítése és az Alduna hajózhatóvá tétele. Fejlesztette az ipari szakoktatást, egyesítette a postát és a távirdát, kiépítette a Budapest-Bécs közötti telefonkapcsolatot, megalapította a posta takarékpénztárat. A posta szolgáltatásait bővítette nemzetközi hírlap előfizetéssel, valamint pontos zónaidő, meteorológiai előrejelzés, vízállás jelentés került bevezetésre ingyenesen a távírókon. Az állami megrendelések biztosításával új vállalatok és új iparágak megteremtését segítette elő. Közel 100 gyár alapítását, illetve működését támogatta. Nevéhez fűződik többek között a magyar gumiipar megteremtése is. Nevét számos utca és oktatási intézmény őrzi. 131 éve Derencsényben született Buzág Aladár, kétszeres Kossuth Díjas kolloid kémikus. Buzág a Budapesti Műegyetem vegyészmérnöki karán tanult, majd a Tudományegyetemen szerzett doktorátust. 1925-ben Lipcsébe, majd Berlinbe ment tanulmányútra, ekkor kezdett kolloidákával foglalkozni. 1943-ban a Budapesti Egyetemen újonnan szervezett intézet a kolloid kémia és technológia vezetőjének nevezték ki. Másik fontos szakterülete a részecskék közötti erőhatások, vagyis az adéziós erők tanulmányozása volt. Bruckner Győzősz hasonlóan szintén kétszer kapott Kossuth díjat. Buzágot már életében is a kolloid kémia egyik megalapozójának tekintette a szakma. Munkásságának jelentős része beépült a kolloid kémia egyetemi tananyagába. 116 éve született Rigó Magda, szoprán, opera énekesnő, érdemes művész. A Zeneakadémián tanult Szabados Bélánál. Az operaházban 1935-ben debütált Amélia szerepében, Verdi az Állarcos Bál című operájában. A társulatnak 1963-ig volt tagja. Európa számos opera színpadán vendégszerepelt világhírű énekesek oldalán. Férje Losonczi György opera énekes volt. 115 éve született Simor Erzsi színésznő a mai napon. Eredeti neve Porteller Erzsébet Mária Terézia. Születésének éve más forrás szerint 1913, máshol pedig a napja július 7-e. 91 éve született Sós Zoltán költő, szintén a mai napon. Suba Zoltán álnéven is jelentetett meg költeményeket, témáit szülővárosa körülményeiből és a munkás élet köréből merítette. A későbbiekben bűnügyi és katonai tárgykörből írt. Rímes, szójátékos, epigrammatikus és szonettes, mesterszonettes formák jellemzik költészetét, lírájának harcos hangneme szinten egyedülálló. 1967-ben kapott Szoddíjat a Goromba Kovácsok című verses kötetéért. Életében 25-28 verses kötete jelent meg. Társai a költészetben Baranyi Ferenc és Ladányi Mihály. 89 éve született Pető Zsolt, Balázs Béla díjas zeneszerző, aki a Vízipók, Csodapók főcímzenét szerezte. Több száz filmhez és bábjátékokhoz írt dalokat, kórusműveket és zenedarabokat is. 1962 és 96 között a Pannonia Filmstúdió zenei referense volt. Sok más mellett Dargai Attila, Foki Otto, Nep József, Jankovics Marcel, Vajda Béla, Gémes József, Ternovszki Béla animációs filmjeinek zeneszerzője volt. Írt kórusműveket, táncdalokat, zongoradarabokat is. És 82 éve Koszorú Ferenc vezérkari ezredes Horthy Miklós parancsára megmentette a budapesti zsidóságot. Az Esztergom környéki páncélosok Budapestre vezénylésével mentette meg a budapesti zsidó közösséget, ami hozzávetőleg 250 ezer lelket jelent. A kormányzó és a magyar katonák akciója volt az egyetlen eset a Hitler által megszállt Európában, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. A Real School Budapest egy óbudai nemzetközi általános iskola a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában a világ 10 döntőse közé került. A díjra a világ minden tájáról több ezer pályázat érkezett, kategóriánként 10 oktatási intézmény jutott a döntőbe. A díjat Vikas Pota, a Global Teacher Prize, a tanári hivatás Nobel-díjaként is emlegetett elismerés megalkotója hozta létre 2022-ben. Míg a Global Teacher Prize egy-egy kiváló tanárt ismer el, a World's Best School Prizes egész iskolákat díjaz. Célja, hogy a legjobban működő iskolai gyakorlatokat láthatóvá és máshol is átvehetővé tegye, és ezzel ne csak egy-egy intézményen belül, hanem szélesebb körben is járuljon hozzá az oktatás megújításához. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regenerációs

szerdán egésznapos kiránduláson a természetben tanulnak. A diákok többek között komposztálási rendszert, magbankot és a biodiverzitás támogató élőhelyeket hoztak létre. Idősebb diákjaik árvízvédelemre és helyi élelmiszertermelésre vonatkozó valós tervezési javaslatokat dolgoztak ki, amelyek az illetékes hatóságokhoz is eljutottak. 2026 márciusában egy közösségi ültetési napon a Miyawaki módszerrel mintegy 210 őshonos fa csemetéből telepítettek erdőt az iskola mellett. Szécsényben 42, még Budapesten 41 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az országos és a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt. Hivatalosan is Magyarország történetének eddigi legforróbb napjává lépett elő ez a bizonyos nap. A Hungaromet előzetes mérései szerint Szécsényben 42 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, amely új abszolút országos melegrekord. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is eddig soha nem látott hőséget rögzítettek, a lágymányosi mérőállomáson ugyanis 41 fokot mutatott a hitelesített műszer. A mostani szélsőség és időjárás egy csaknem két évtizedes rekordot adott át a múltnak. Az eddigi magyarországi csúcshőmérséklet 2007. július 20-án volt tapasztalatú, amikor Kiskunhalason 41,9 fokos forróság tombolt. Budapesten szintén ezen a 19 évvel ezelőtti nyári napon mérték az eddigi legmagasabb értéket, akkor 40,7 fokot mutattak a kijelzők a fővárosban. A lágymányosi mérés ezt a csúcsot is felülmúlta. Közben a West Endben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió euró zöld fejlesztési program részeként valósult meg. A korszerűsítés eredményeként az épület energiafogyasztása 38, széndioxid kibocsátása pedig több mint 80%-kal csökkent 2019-hez képest. Az új napelempark és a külső zöld áram együtt évente 17,5 gigawattóra megújuló energiát biztosít a bevásárlóközpont működéséhez. A fejlesztések célja, hogy a West End a következő években elérje a karbonsemleges működést, miközben a látogatók számára is fenntarthatóbb környezetet kínál. Bár a fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az eredményeket viszont a vásárlók is jól érzékelhetik, hiszen új lifteket és takarékos LED világítást építettek be, miközben a háttérben új kazánokat, új hűtő-fűtőrendszert, épületgépészeti rendszereket és mesterséges intelligenciával megtámogatott épületfelügyeletet szereltek be. Utóbbi valós időben követi az épület energiaigényét, a hőmérsékletét, a látogatók számát, a páratartalmat, a széndioxid kibocsátást és ennek megfelelően optimalizálja a működést. Megnyílt kedden a budapesti Biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági köébe tartozó ulmánokat, baliseregieket és sarkantyús teknősöket is bemutattak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója a megnyitón. A természet és környezetvédelmem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Kiemelte, a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Elmondta, állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület. A Budapest Airport 8 évre szóló keretmegállapodásra keres tervezőket a Liszt Ferenc repülőtér hosszú távú fejlesztéséhez. A programban új terminál és vasútállomás is szerepel, a munkákat mini tendereken osztják ki. Hatalmas átalakulás előtt állt át a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, miután a Budapest Airport egy 96 hónapos, azaz 8 évre szóló keretmegállapodást kötne több tervezővel a reptér teljes körű hosszú távú fejlesztésére. A program kulcselemei között egy új földi oldal terminál, új utas mólók és egy saját vasútállomás is szerepel. A megbízás nem jelent automatikus munkát a nyerteseknek, a konkrét tervezési feladatokat minden esetben úgynevezett versenyújranyitások, vagyis mini tenderek keretében osztják majd ki a keret megállapodásban szereplő cégek között, írja a Magyar Építők a közbeszerzési adatok alapján. A közbeszerzési dokumentáció egyértelművé teszi, hogy a feladat messze túlmutat egyetlen épülete. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. Az ingatlan.com közel 10 000 2026-ban eladott lakóingatlan adatain alapuló elemzése szerint a klímaberendezés hatalmas értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. Míg Budapesten egy 50 négyzetméteres klímás lakás átlagosan 5,3 millió forinttal kell el drágábban a légkondi nélkülieknél, addig a kisebb városokban és községekben ez az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladja. A nyári extrém kánikula és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási hullámok alapjaiban írták át a magyar lakáspiac árazási mechanizmusait. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése rávágja az ajtót.

0: alapot a korábbi piaci sztereotípiákra. A klímaberendezés ma már messze nem luxus vagy kényelmi stratégia, hanem az egyik legdurvább értéknövelő tényező az ingatlan értékesítés során, írja az elemzésre alapozva a Privát Bankár. A portál szakértői közel 10 000 olyan 2026-ban gazdára talált lakóingatlan valós adásvételi adatait fésülték át, amelyeket a tulajdonosok eladottként jelöltek meg a rendszerben. Az eredmények egyértelműek. A klímával felszerelt otthonok átlagos négyzetméterára szinte minden település típuson torony magasan verte a légkondi nélküli ingatlanokét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.
1: Voltam én a fény, mikor jött az én, voltam én a tűz, mikor

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 6-a van. Hétfő, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten és 11 vármegyében. Új buszsáv épülhet a Budakeszi úton. 100 éves a pest-újhelyi keresztelő Szent János templom. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rövidített útvonalon jár a 28-as és a 28A villamos. Távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között módosul a 28-as és a 28A villamos közlekedése Budapesten. A szerelvények ez idő alatt csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között közlekednek. A kimaradó szakaszon az utasok a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal érhetik el úti céljukat. A közlekedési társaság azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről, és számoljanak hosszabb menetidővel a munkálatok idején. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten és 11 vármegyében a héten. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint összesen 151 településen, mintegy 31.600 hektáron végeznek földi kémiai védekezést a vérszívók ellen. Az érintett területek között szerepel Budapest 3. és 4. kerülete, valamint Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna vármegye is. A permetezést az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt berendezésekkel. A szakemberek szerint egyre nagyobb problémát jelentenek az inváziós szúnyogfajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog, amely nappal is aktív és fokozatosan kiszorítja az őshonos fajokat a lakott területekről. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak környezetében, kerti eszközökben, hordókban és más kisebb vízgyűjtőkben szaporodnak el. A katasztrófa védelem hangsúlyozta, hogy a kijuttatott készítményt rendkívül alacsony dózisban alkalmazzák, így az nem jelent veszélyt az emberekre, a házi állatokra vagy a méhekre. A szakemberek ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki a ház körül összegyűlt pangóvizeket, mert ezzel jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása. Évekig tartó fejlesztés kezdődhet a Budakeszi úton, ahol a tervek szerint új buszsávot alakítanak ki a közösségi közlekedés gyorsítása érdekében. A beruházás célja, hogy csökkenjen a Budakeszi és Budapest közötti menetidő, különösen a reggeli csúcsforgalomban. Az elkészült előzetes tervek szerint a jelenleg kétsávos út egyes szakaszain a forgalmi sávok újraosztásával, máshol pedig kisebb szélesítésekkel alakítanák ki a folyamatos buszsávot. Az új sáv várhatóan a Dénes utca térségétől indulna, és egészen a Szél Kálmán térig biztosítana gyorsabb haladást a járatok számára. A fejlesztésről beszélve Vitézi Dávid elmondta, hogy a beruházás jelentős költséggel járhat, és kivitelezése több évig is eltarthat. A munkálatok idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti nehézségekre is számítani kell. A tervek szerint a buszsávnak köszönhetően a közösségi közlekedéssel utazók akár 20 perccel gyorsabban érhetik el a belvárost a reggeli csúcsidőszakban. A fejlesztés célja, hogy a buszközlekedés valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben, és vonzóbbá tegye a közösségi közlekedést az agglomerációból érkezők számára. Pályakarbantartási munkákat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, amelynek célja a sebességkorlátozások felszámolása és a közlekedés megbízhatóságának javítása. A beruházást a vasúttársaság saját forrásból mintegy 150 millió forintból finanszírozza. A munkálatok miatt péntek éjszakától július 19-ig már vágányzár lépett életbe, Budapest és Veresegyház között. Ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek, az S71-es és a G71-es vonatok ez idő alatt csak Veresegyház és Vác között járnak. A felújítás során Rákospalota, Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserélnek síneket, emellett 4 vasúti átjárót is átépítenek. Korszerűsítik a váltókat és talpfákat Fót állomás térségében, valamint elvégzik a pálya menti növényzet ritkítását és a közlekedés biztonságot veszélyeztető fák eltávolítását is. A program részeként a felső vezeték hálózat karbantartása is megtörténik, amely hozzájárulhat a műszaki hibák számának csökkentéséhez. A fejlesztések legfontosabb eredménye, hogy több mint 1300 méteren megszűnnek a jelenlegi 30-40 km/órás sebességkorlátozások, így ezeken a szakaszokon ismét óránként 60 km-es sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. Több száz diák kapott diplomát a Nemzeti Tudós Képző Akadémián. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet erősítése is kiemelt feladat Magyarországon. Erről beszélt Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségén Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás, úgynevezett Szentgyörgyi diák vehette át különböző fokozatú oklevelét. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jövő versenyképessége szempontjából elengedhetetlen a kiemelkedő tehetségek támogatása. Ugyanakkor fontos cél az is, hogy minél több fiatal találkozzon a kutatás, a tudomány és az innováció világával. Kiemelte, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a hazai tehetséggondozásnak, ezért a kormány stratégiai célként tekint az intézmény további fejlesztésére és megerősítésére. A programban résztvevő diákok már középiskolásként bekapcsolódhatnak tudományos kutatásokba, laboratóriumi munkákba és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésébe is. A kezdeményezés célja, hogy a természettudományok és az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő fiatalok számára hosszú távon is vonzó életpályát kínáljon. 100 évvel ezelőtt, 1926. július 18-án tették le a pestújhelyi keresztelő Szent János templom alapkövét. A különleges épület története számos érdekességet rejt. Itt keresztelték meg a későbbi miniszterelnököt, Antal Józsefet, tornya pedig csaknem 90 éven át óra nélkül állt. A mai pestújhely lakói már a 20. század elején szorgalmazták egy önálló katolikus közösség létrehozását. Az első istentiszteleteket egy átalakított villában tartották, amelynek berendezéséhez a lebontott első nemzeti színház padsoraiból is kerültek bútorok. A közösség 1921-ben plébániai rangot kapott, néhány évvel később pedig megkezdődhetett a templom építése. A terveket Kismarty Lechner Lóránt készítette, aki Lechner Ödön unokaöccseként a család művészi hagyományait vitte tovább. Az építész nem csak az épületet álmodta meg, hanem a teljes belső kialakítást is megtervezte egészen a kilincsekig. Az olasz középkori templomok ihlette letisztult stílusú épület rekord gyorsasággal készült el, az alapkövet 1926. júliusában helyezték el, a felszentelésre pedig már 1927. márciusában került sor. az építkezést számos közéleti személyiség és adományozó támogatta, köztük Klevesberg Kuno is, aki jelentős mennyiségű téglával segítette a munkát. A templomhoz kötődik az Antal család története is. Idősebb dr. Antal József az egyházközség aktív tagja volt, fiát, a későbbi miniszterelnököt pedig itt keresztelték meg. A templom egyik legismertebb sajátossága sokáig a hiányzó toronyóra volt, bár az építéskor kialakították a helyét, anyagi okok miatt az óra nem készülhetett el. A hiányt végül 2017-ben pótolták, amikor közel 280 család összefogásával elkészült a toronyóra, így a templom csaknem 9 évtized után nyerte el eredetileg megálmodott arculatát. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén vára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jórész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a Villa Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá, A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják végül, mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő elő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: és itt lesz még.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübejövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübejövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Manna FM. Manna magyarok.
4: Manna.
3: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned, magamat én.

0: Rózsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról lesz szó, hogy miért félünk a befektetésektől, és hogy ez az általános jelenség, ami ezzel kapcsolatban Magyarországon látható és tapasztalható, az vajon a világ többi részén, vagy mondjuk csak Európát tekintve is így van-e? Természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről is. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No hát miért félünk tőlük?
2: Hát egy friss kutatás szerint a magyar felnőttek közel kétharmada teljesen kimarad a befektetések világából, miközben elvileg nagyon sokan tudják, hogy fontos lenne a jövőről gondoskodni, és hogy miért van ekkora félelem az a tudás és a cselekvés között. A több szempontból érdekes, és több oka is van ennek. Sok ember számára a befektetés, vagy a megtakarítás az egy félelmetes szó, mert hordoz valami rendszerességet, valami állandóságot, valami kötelezettséget, és hordozza azt is, hogy kockázat van benne, hogy veszteség érhet engem, hogy bonyolultak a pénzügyi termékek, hogy nem ismerem az apróbetűs részeket, és mi van akkor, hogyha rosszul döntök, és ezért inkább nem csinálnak semmit.
1: Amikor befektetésre kerül a sor az ember életében, akkor nyilván azon is gondolkodik, hogy mennyi ez a pénz, amit idézőjelben nélkülözni tud, hiszen egy befektetésnek akkor van értelme, hogyha azt nem egy hónapra, egy évre, két évre gondoljuk, vagy tervezzük.
2: Hát lehet úgy elkezdeni mondjuk egy megtakarítást, amiből aztán majd lesz egy hosszabb távú befektetés, hogy először elkezdek félre tenni magamnak egy olyan puffert, amiből tudom, hogy biztonsággal elindíthatok egy befektetést. És aztán utána, hogy ehhez a rendszerességhez, hogyha hozzászoktam, akkor tudok egy rendszeres megtakarítású befektetést elindítani, ha meg nem, hát akkor egy egyösszegű befektetést. De már maga az a tény, hogy milyen időtávban gondolkodunk, az már nagyon sok embert elriaszt. Ugyanis a magyarországi statisztikák szerint, hogyha a hosszú távú befektetésről beszélünk, akkor ez körülbelül egy évet jelent, vagy kevesebbet, mint egy évet át a nagy átlagnál. Uh-huh. És ugye a befektetés az nem erről szól.
1: Hogyha az ember elkezd gondolkodni magán a befektetés szón, vagy annak a definícióján, akkor megtalálja azt is például, hogy ennek a célja az, hogy a megtakarított pénz vásárló értéként megőrizzük, és gyarapítsuk a pénzünket infláció feletti hozam elérésével. Most, hogyha egy olyan helyzet van, mint amilyen volt mondjuk 4 évvel ezelőtt Magyarországon, szeptember környékén, amikor ugye nagyon megugrottak az árak, megugrott a benzinár, a katát módosították, stb. Ott nagyot zuhant a vásárló értéke a pénznek, hogyha egy befektetésben lévő összegről beszélünk, hogy annak nem változik a vásárló értéke egy ilyen helyzetben?
2: Hát, hogyha időablakot nézünk, akkor nyilván annak is, arra is hatással van az infláció, tehát ezt, ha hosszú távon nézzük, akkor ugye nincsenek ilyen szélsőségek, hogy 26%-os infláció, vagy 17%-os infláció hat a befektetésünkre. De nyilván, hogyha ilyen magas pénzromlással kell számolnunk, az egy extrém eset, akkor nagyon nehéz 100%-osan olyan befektetési formákat találni, amelyekkel legalább a pénznek a vásárló értékét meg tudjuk őrizni. Itt ugye belép a képbe egy fontos dolog, meg egy fogalom, az, hogy diverzifikálni kell a befektetéseinket. Tehát amikor ilyen esetekről van szó, akkor általában a befektetők nem csak abban a pénznemben, amelyiknek ilyen magas az inflációja, hanem alacsonyabb inflációjú pénznemekbe is elkezdenek befektetni. Ugye, hogyha most erről az időszakról beszélünk, ami volt Magyarországon, akkor többen gondolkodtak abban, hogy a megtakarításukat euróban, illetve dollárban tegyék meg, és abba fektessenek be, mert ott kisebb volt a pénznek a romlása, mint a magyar forinté.
1: A mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélgetünk, egészen pontosan arról, hogy miért félünk a befektetésektől, és hogy az a kifejezés, hogy félünk a befektetésektől, vajon kikre vonatkozik leginkább, mert hogy ugye a vállalati befektetésekről beszélünk, akkor ugye ott teljesen más, ahogy szokták mondani pestiesen, a leányzó fekvése. Hogy mit jelent pontosan a befektetési kockázat, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, erről is beszélgetni fogunk állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Hiába megkapó a dallam, bennem csönd van.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgetünk, hogy miért félünk a befektetésektől, és akkor ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, mit jelent az, hogy átlagos befektető, illetve mire kell figyelni akkor, hogyha azt mondjuk, hogy oké, befektetnék egy bizonyos összeget. Hogyan vágjunk bele?
2: Hát a legfontosabb az, hogy csak is kizárólag akkor vágjunk bele egy befektetésbe, hogyha van tartalékunk. Tehát, hogyha van egy olyan likvid tartalék, ami bennünket akkor is tud finanszírozni, hogyha valami rendkívüli helyzet adódik az életünkben, hogy akkor ne kelljen a befektetésünkhöz hozzá nyúlni. Ez attól függ, hogy mekkora likvid tartalékot kell, hogy a számlánkon lássunk. Ez természetesen a kiadási szerkezetünktől függ, hogy mennyi egy hónapban az, ami a standard kötelezettségünk, és akkor nyilván kell még egy kis mozgástér is hozzá. Tehát ez az első. A második az az, hogy gondoljuk végig, hogy olyan a munkahelyünk, hogy tartósan azt a jövedelmet, amit most kapunk, azt meg fogjuk-e kapni, vagy pedig éppen egy olyan képzésen veszünk részt, ahol magasabb tudásra fogunk szert tenni, tehát saját magunkat a munkaerőpiacon egy magasabb bérezésért majd el fogjuk tudni adni, tehát az is egy garancia lehet arra, hogy ne a befektetésünkhöz kelljen hozzányúlni. Aztán fontos arról beszélni, hogy mit értünk kockázat alatt, mert hogyha valaki attól, hogy a befektetésében azt látja, hogy most éppen 10 000 forinttal kevesebbet ér, attól pánikba esik, akkor ő biztos, hogy egy nagyon pánikolós befektető lesz, tehát ő neki az abszolút alacsony kockázatú befektetés az, ami talán megfelel, de erről is hosszasan kell vele beszélgetni. És akkor a harmadik dolog pedig az, hogy meg kell beszélni a befektetővel, illetve a befektetőnek végig kell gondolnia, hogy ő milyen időtávban gondolkodik. Tehát milyen hosszú időre gondolja, hogy azt a pénzt, egy összeget, vagy egy rendszeres megtakarítást elindítva, mennyi az, amit szeretne finanszírozni.
1: Mit jelent az, hogy lassú vagy gyors kockázat?
2: Kockázat az

0: fizetésekre gondol, akkor nyilván azzal is tervez, hogy milyen nyereséget vehet ki, és hogy ezt a nyereséget mikor lehet, vagy mikor érdemes, vagy profitot kivenni abból a bizonyos befektetésből, hogy ezzel mi a helyzet, ezzel folytatjuk. Majd a mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélünk, konkrétan ebből a szempontból, hogy miért félünk a befektetésektől. Állandó szakértőnk, Iványi Ildikó pénzügyi elemző természetesen ma is segítségünkre van, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért félünk a befektetésektől? Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző ma is a segítségünkre van ebben. A befektetések profitjának, nyerességének, a hozzáférhetőségéről beszéljünk most.
2: Ez természetesen nagyon-nagyon összetett, mert minden befektetés mögött áll egy szerződés, amit a befektetés előtt aláírunk, és abban a szerződésben ezek le vannak írva egyértelműen. Tehát nem lehet általánosságban beszélni arról, hogy milyen időszakra fektetünk be, és hogyha hamarabb megszüntetjük azt a befektetést, akkor az milyen szankciókkal jár, illetve hogy mikor férünk hozzá, ez köze válogatja természetesen. És akkor itt jön be az, amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy sokan ugye azért nem indulnak el, mint befektető, mert nem értik, hogy mi van abban a szerződésben, illetve ugye nagyon sok, azt mondják, ugye a kisbetűs sor, amit nem olvasnak el, és ott vannak tulajdonképpen a buktatók, azt szokták mondani, hogy az ördög az ott van elásva, de hogyha egy szakemberrel beszélnek, akkor természetesen

0: ezekre a kérdésekre is kapnak válaszokat.
1: Akkor még egy kérdés, ami érdekes lehet. Mit jelent az, hogy passzív befektetés?
0: Vannak olyan eszközök, amiket így minősítünk, hogy passzív eszközök, és hogyha valakinek ilyen van a birtokában, akkor ugye egy passzív befektetésről beszélünk. Aktív befektetés általában az, ami a leggyakrabban eszközként előfordul a piacon. Tehát passzív befektetés, inkább passzív befektetőről tudunk beszélni, mint befektetési formáról.
1: A passzív befektetés mellett mi az még, ami lényeges a befektetési típusok mellett, és ami záró kérdésként az egyik legfontosabb a befektetési típusok mellett, természetesen, hogy mi az, ami a leginkább tud segíteni abban részedről pénzügyi szakértőként, hogy eloszlassuk a befektetésekkel kapcsolatos félelmeket az emberekben?
0: Szerintem a legfontosabb az, hogyha valakiben van félelem, akkor beszéljen egy olyan szakemberrel, akiben megbízik. És én azt szoktam mondani, hogy nincsen rossz kérdés, csak rossz válasz van. Tehát minden kérdést, ami megfogalmazódik bennünk, azt nyugodtan tegyük fel, még ha úgy is gondoljuk, hogy ez egy naív kérdés, vagy pedig egy alapkérdés lenne, de tegyük fel ezeket a kérdéseket. És addig, ameddig a kérdéseinkre nem kaptuk meg a megnyugtató válaszokat, kétségeink vannak, nem vagyunk tisztában dolgokkal, addig kérdezzünk.
1: A kérdéseket pedig akár el lehet juttatni Hildikóhoz is természetesen, és hogyha valakinek ilyen kérdése van, akkor ne féljen és nyugodtan írja meg nekünk az info@mannafm.hu oldalra, és hát természetesen akkor így alakítani is tudjuk a pénzügyi hétfőket. Hildikó, köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép hetet kívánok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyha valakinek problémái vannak az elalvással, akkor most figyeljen nagyon. Létezik ugye önnyugtató módszer, és a tengerészgyalogságnál nagyon sok mindent tanítanak a széleseknek. Ezekre egyébként tesznek utalást az ilyen filmekben, vagy dokumentumfilmekben. Na hát létezik egy katonai módszer, amivel percek alatt mély álomba tud zuhanni az ember. Érdemes kipróbálni. Hogyha valaki ezt kipróbálja, akkor vélhetően sikerrel fog járni, mert hogy az emberek 96%-ának 2 perc alatt sikerül elaludnia. Úgyhogy ha valakinek alvási parája van, akkor ez segíthet. Magyarországon a felnőtt lakosságnak több mint a fele küzd valamilyen alvási problémával, ott van az örökös éjszakai forgolódás, a párórás pihenések, az álmatlanság vagy a gyakori felriadás, bizonyos számos egészségügyi kockázattal jár, ráadásul a nap folyamán nyomottak, kimerültek, álmosak leszünk, ami még a teljesítményünkre is rányomja a bélyegét. Az amerikai hadsereg kidolgozott erre egy hatékony módszert, pontosan azért, mert ott nagyon kicsi idők vannak arra, hogy tudjanak pihenni a katonák, viszont ehhez az kell, hogy tudjanak pihenni, hogy gyorsan el tudjanak aludni. Szóval, mire kell ilyenkor odafigyelni? A hatékony módszer az az, amit ők is előszeretettel alkalmaznak, mert hogy nincsen a legtöbbször idő erre a bizonyos 8 órás pihentető alvásra. Ennek a relaxációs technikának köszönhetően viszont 1-2 perc alatt olyan mély álomba zuhanhatunk, ahol a legpihentetőbb az alvás, és ezután természetesen fitten és frissen tudunk felébredni. No, itt van, hogyan kell csinálni. Mi a lényege a dolognak? Már is mondom tehát, hogyha valakinek alvási problémái vannak, akkor tisztában van nyilván azzal, hogy az álmatlanságot az esetek túlnyomó többségében valamilyen stressz vagy stresszbetegség, szorongás okozhatja, így elsősorban ezeknek az oldására fektették a hangsúlyt. Hogyha a katonáknak sikerül elaludniuk 2 perc alatt, akkor hidd el, neked is menni fog az alvás. Hát ha valaki stresszben van, ők igen. Tehát ahhoz képest a mi stresszünk az nudli. Szóval az alvási technikáikat ma már a legmagasabb szintre fejlesztették, pontosan azért, hogy minél kevesebb legyen a harctéri hiba, ami a kimerültségnek és az álmosságnak tudható be. Számos terapeuta és szakember dolgozott ezen a módszeren, ami roppant hatásos és igazán pihentető perceket, akár órákat eredményezhet. Na, itt van tehát a módszer, hogy hogyan kell elérni azt az állapotot, azt a mély alvást, amiben igazán pihenni tud az agyunk is, és a testünk is, ugye, mert mind a kettőnek ki kell pihennie magát. Az ember szépen el tud aludni bármikor, amikor akar. Itt van ez a lépésről lépésre megfigyelhető pihentető technika. Az első lépés az az, hogy szépen ellazítjuk magunkat, fokozatosan a testünket, megfigyeljük, mint az autogén tréningnél, hogy ellazítjuk az arcunkat, a fülünket, az izmainkat, a szemünket, a nyakunkat, akár a lábujjunktól felfelé, vagy fentről lefelé, minden egyes mini porcikádra és testrészedre, koncentrálj egyenként, hogy ez el tudjon lazolni. Szépen így már önmagától is elkezd lassulni a légzésed, de ilyenkor még inkább le tudod lassítani a légzésedet, mély levegőt veszel, és fújod ki lassan, hosszan, ezt érdemes ismételni folyamatosan. 10-15 másodperc alatt tisztítsd ki az elmét, talán ez a legnehezebb feladat az egészben, pláne akkor, hogyha az ember körül zsivaj van, vagy nagyon zakatolsz, mert valami stresszelsz, de például érdemes azt szokták csinálni a katonák, hogy azt vizualizálják, hogy egy kenuban fekszik egy nyugodt vízutó közepén, az ég kék, gyönyörű és tiszta, vagy egy bársonyanyagú fekete függő ágyban fekszünk egy sötét szobában, és csak ringatózunk, és mondogatjuk magunkban ütemesen, azt mondják a katonák, hogy működik, hogy ne gondolkodj, ne gondolkodj. Az eredmény megdöbbentő lesz, hogy egy kicsit több az időd, akkor próbálgasd egymás után többször is, garantáltan el fogsz tudni aludni tőle.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az aknés pattanásos bőr felnőtt korban is jelentkezik, akkor lehet a kémiai hámlasztás felé fordulni. Ami módszer durván hangzik, de egy igazi csodamódszer. Ugye gyakran nem csak a kamaszoknál, hanem felnőtt korban is jelentkezhetnek a pattanások. Szerencsére van rá egy hatékony gyógymód, de mindenképpen szakemberhez kell fordulni, és mindenképpen meg kell fogadni, és szigorúan betartani azokat a rendelkezéseket idézőjelben, amiket a szakember mond, hogy a beavatkozás után mit szabad és mit nem. Ugye a pattanásos arcbőr szinte minden kamasz számára a felnőtté válás velejárója, de felnőtt korban ezért ez ritkábban fordul elő, de van, hogy mégis bizonyos hormonális esetekben, hormonális változásokat követően, hormonális problémákkor. Amikor már beáll ugye a megfelelő hormonszint kamaszkorban, vagyis ez véget ér ez az időszak, akkor normál esetben a pattanások kialakulása is lassul, aztán végleg megszűnik. Sajnos sok esetben viszont a felnőtteket is ugyanannyira érinti a bőrön megjelenő aknék sokasága, mint annak idején tinédzser korunkban, ez pedig az életminőségére és az önbizalomra is negatív hatással lehet. Mi okozhatja, kezdjük innen először is, felnőtt korban a pattanásokat? Hát a felnőtt korban jelentkező gyulladásnak egészen más kiváltó okai lehetnek, mint kamaszkorban, de az a közös bennük, hogy figyelmeztető jelek mind vagy rossz életmódra, vagy valamilyen háttérben megbújó betegségre utalnak. Leggyakrabban, ahogy már említettem, hormonális probléma állhat a háttérben, de akár inzulinrezisztenciára, pajzsmirigy alulműködésre, vagy PCOS-re is lehet gyanakodni azoknál, akiknél sűrűn előfordul az arcbőr rossz állapota. A helytelen életmód is természetesen sokat ronthat a helyzeten. A nagy mértékű cukorfeldolgozott élelmiszerfogyasztás, a zsírok fogyasztása, a dohányzás és a nem megfelelő kozmetikumok vagy arcápolás is okozhatnak gyulladást, és a gyógyulási folyamatot is nagyban lelassíthatják. A bőrgyógyászok és a kozmetikusok szerint a felnőttkori pattanások kezelésének első lépése, hogy feltárják a kiváltó okokat. Betegség esetén természetesen orvosi kezelés javasolt, de az életmód megváltoztatása is nagyon sokat segített, és általában ez az első lépés, amit meg kell tennünk. A kozmetikusoknak van egy csodamódszere, ami otthon is alkalmazható. Ugye visszatérve még egy kicsit, mielőtt elmondanám, hogy mi ez, a kezdeti lépések után a kialakult problémára is van megoldás. Érdemes kerülni a drogériákban kapható pattanás elleni tonikokat, arctisztítókat, mert ezek elsősorban a zsírosabb típusú igazi kamaszbőrre vannak kitalálva, kifejlesztve, hogy aztán idősebb korban inkább csak kiszárítják a bőrt, másfelől pedig nem is hatékonyak igazán a felnőttkori pattanásokra. Az otthoni módszerekkel már bátrabban lehet kísérletezni, az érzékenyebb bőrűek számára előnyt jelenthet, hogy természetesebb módszerekkel szállnak szembe a pattanásokkal, viszont ezek közül is sok hatástalannak bizonyul. A szakemberek szerint a legjobb megoldás a problémára a nemrég nagyon népszerűvé vált kémiai hámlasztás. Az utóbbi időben, az elmúlt években ez nagyon népszerű lett, és nagyon hatékony, és nem véletlenül. Elsőre ijesztően hangzik, de nem az. Tehát az öregedés és a különböző fizikai hatások miatt a bőr egy idő után nem csak pattanásossá, hanem fakúvá, nyúzottá, élettelenné is válhat, és ezeket a problémákat bőrmegújítással lehet a legjobban kezelni. Fiatalabb korban az elhalt hámsejtek sokkal aktívabban cserélődnek, a kémiai hámlasztók pedig ezt a folyamatot indítják újra. Felnőtt korban is, hogy ne csak a pattanások tűnjenek el, hanem az arc visszakapja a fiatalos ragyogását is. A kozmetikusok egyik csoda fegyvere, ma már otthoni használatban is és használatra is elérhető leghatékonyabb ilyen termékek az AHA, a PHA és a BHA nevű savakkal dolgoznak. Szóval ami ilyen összetételű, ezt érdemes keresni, ilyen hámlasztókat az üzletekben. Az AHA és a PHA a vízben oldódó savak, amik gyengéden távolítják el a felesleges elhajt hámsejteket a bőrről. A BHA, tehát Béla Hedvig Aladár, rövidítés, csupa nagybetűvel mindig ezt kell keresni az összetétel között. Az egy zsírban oldódó sav, ami a pórusok mélyére hatol, és a bennük lévő elhalt hámsejteket, valamint a szennyeződéseket eltávolítja, és kitisztítja azokat. A szakértők szerint ráadásul a nevük ellenére nagyon gyengéden ápolják a bőrt. Különböző nagyon népszerű arcradiroknál nem csak hatékonyabbak, hanem kíméletesebbek is. A kémiai hámlasztás megkezdése előtt érdemes bőrgyógyász, szakorvos vagy kozmetikus tanácsát kérni, vagy inkább vele végeztetnie, de otthon szeretnék, akkor is tanácsot kell kérni tőlük, hiszen fontos olyan terméket választani, ami a legjobban illik egy adott bőrtípushoz, és a szakértő nem csak abban tud segíteni, hogy milyen összetételű a készítmény, és mi a legideálisabb ezek közül számunkra, hanem a használat menetét is gondosan elmondja. A kezdőknek általában naponta egyszer 5%-os, vagy heti háromszor 10%-os ahát szoktak javasolni. Aki már kicsit régebb óta hámlasztja a bőrét, annak jó lehet a 7-8%-os készítmény is. A még ennél is edzettebbek pedig a 10-12%-os, vagy akár a 30%-os aha plusz 2% BHA kombinációval is kísérletezhetnek, de ebben az esetben is mindenképpen szakember segítségét kell kérni a megfelelő termék kiválasztásához. Egészen egyszerű a használata is természetesen, de az a fontos, hogy mindig kérdezzünk meg szakembert, és lehetséges, hogy érdemes először egy ilyen kémiai hámlasztásra elmenni a bőrgyógyászhoz, kozmetológushoz, kozmetikushoz, és utána folytatni otthon magunknak. Egy biztos, hogy gyönyörűen megújul, és újra ragyogó és feszes lesz a bőrünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontat Manna FM Mannap közének az állatbarát rovata következik, amiben ma arról lesz szó, hogy mi az a 10 gyümölcs, amit nyugodtan adhatunk a cicáknak, mert bizony vannak olyan cicák, akik szeretik a gyümölcsöt. Az én cicáim között például van olyan cica, a Barnabás, aki nagyon szereti a főtt kukoricát, pontosabban a csöves kukoricát nyersen és főve is. De nézzük akkor a gyümölcsöket, most a kukorica szerintem egy gyakorlatilag mondhatjuk egy általános téma, a legtöbb cica szereti, de ki gondolná, hogy a macskák húsevőségük ellenére, a fehérje mennyiség igényének ellenére vannak olyan gyümölcsök, amik iránt érdeklődést mutatnak, úgyhogy ha lehetőség van rá, akkor nagyon szeretik ezeket meg is kóstolni, és ha lehetőségünk van rá, akkor meg is kóstoltathatjuk velük. Az első ilyen a banán, nagyon jó forrása ez a B6 és a C-vitaminnak, a káliumnak és a szénhidrátoknak, ahogy ezt a Macska Menta Klub is írja. Egy karika banán télen frissen vagy nyáron fagyasztva semmilyen káros hatással nem bír a cicákra nézve, úgyhogy nyugodtan bele lehet nekik dolgozni, akár a cicafagyiba is, mert hogy létezik ilyen, és erről is lesz majd még szó a Mannap köziben. Görög dinnye. Macskák néha megehetik bizony a görög dinnyet, ha van kedvük hozzá mag és héj nélkül, csak azt a szép rózsaszín részt. Itt ugye előfordulnak azok a halvány, vékony magocskák, amiket akár még az idézőjelben mag nélkül görög dinnye is tartalmazhat, ezektől nem lesz baja a cicának, de a nagy fekete magokat, azokat ki kell szedni. Még az epret is megkóstolhatják a cicák, szintén kiváló C-vitamin forrás, van benne forsav, kálium és mangán, antioxidánsok és rostok is, amiknek az előnyei a macskáknál nem észrevehetők, mivel nagy mennyiséget ebből sem fognak megenni. Száradt levelet mindenképpen leszedjük, pont úgy, ahogy magunknak is adnánk, apróbb darabokra vágjuk és megkínáljuk vele a cicát, ha van kedve, akkor eszeget belőle egy kicsit. Aztán ott vannak a bogyós gyümölcsök, amiket egyébként szárított liofilizált formában tartalmazhatnak bizonyos macska eledelek, még a száraz eledelek is, zárója bezárva. Tehát az áfonya, a szeder és a mána kifejezetten biztonságos a háziállatok számára, még a kutyáknak is. Nagyon magas az antioxidáns, a flavonoid és a rost tartalmuk, valamint az A, C, K és az E vitamin tartalma, ami szintén fontos és jót is tesz a cicáknak. A gyümölcscukor tartalmuk miatt is fontos a mértékletesség betartása, bár állítólag a cicák nem érzik az édes ízt. Aztán ott vannak az almafélék, ugye az almahúsa nagyon sok kálciumot, C-vitamint, K-vitamint és pektint tartalmaz, ezért is nagyon egészséges. A héja magas a fitonutriensekben, és a macskáknál is ugyanolyan egészségügyi előnyekkel jár a fogyasztása, mint az embereknél. Felkockázzuk az almát, beleértve a húsát és a héját is. Száradt magvakat szépen kikerüljük, azt mi sem esszük meg. Ha a cicának van kedve, akkor megrágcsálja a gránátámához, hasonlóan több magas minőségű és drágább kategóriájú macska eledel is tartalmazza összetevőként egyébként az almát. Aztán ott van a mangó, meglepő, de ez is, ez az édes finom gyümölcs is lehet időnként macska csemege, nagyon-nagyon gazdag rostokban, C-vitaminban, B6 vitaminban, és ahogy ez nekünk jót tesz a cicáknak is, figyelni kell rá, hogy csak a húsából kapjon, és inkább csak kóstolóként. Az ananászt is szívesen megkóstolják a cicák, az is egészséges rájuk nézve, a folát, a B6, az A és a C-vitamin tartalma miatt. Aztán ott van még a sárga dinnye, ezt is szokták szeretni. Arra kell figyelni a mennyiségeknél, hogy az étrendjük maximum 1-2%-át tegye ki a gyümölcs, inkább csak kóstolóként, minimális csemegeként kínáljuk meg őket, így biztos, hogy semmilyen egészségügyi hátránnyal nem jár ez majd számukra. A jutalomfalatokkal szemben a gyümölcsöknek nagy előnye, hogy semmilyen mesterséges adalékanyagot nem tartalmaznak, a hátránya viszont a cukortartalom, ami miatt, hogyha sokat ennének belőle, de ezt nem fogják megtenni a cicák, akkor nem tesz túl jót a szőrös barátoknak. Kicsi mennyiségben veszélytelenek, de fokozott óvatossággal kell csak az étrendjükbe illeszteni. Cukorbeteg cicáknak egyáltalán nem szabad gyümölcsöt adni, de egyébként például nyári időben, vagy hogyha télen készítünk, vagy ősszel nekik tápláló csemegét, akkor ezeket azért beilleszthetjük az eledelükbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A nőiség, a női divat története, a női stílus története, annak a változása, változásai az évek során, ahogy ígértem, erről lesz szó a mai Manna délutánban. A vendégem Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerverde képviseletében. Ő a tulajdonosa, a megálmodója ennek a divatvonalnak. Szia Mónika, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mesélj nekem kérlek, honnan indult el a legnagyobb változás, hogy valóban Coco Chanel-e az, aki meghatározó volt ebben, vagy volt egy korábbi pontja is a női divatnak, a női öltözködésnek, a női stílusnak?
2: Hát szerintem a változás, azt mondhatni, hogy egy örök változás van a divatban, de közben pedig valahogy mindig és mindig visszatérnek bizonyos stílus elemek, de kezdjük úgy, hogy mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, az 1920-as évektől kezdődött igazából szerintem egy ilyen nagy stílusváltás. Akkoriban, hát sajnálatos módon ugye a háborúk is közbeszóltak, és ezáltal a nők egy picit lazábban kezdtek öltözni. Tehát nem volt már ez a nagyon vaskalapos divat, úgymond. Lazább ruhákat vettek föl, a hajukat rövidre vágatták. 30-as években jöttek az első farmer nadrágok, ugye Marlene Dietrich volt az, a német színésznő, aki először ezt divatba hozta, és bekerültek.
1: Az a magas derekú bőszárú nadrág, ami Dietrich nadrágnak is neveznek, igaz?
2: Igen. Igen, ami például most ismét divat, ugye, ebben a szezonban igazából ezek a bőszárú nadrágok, amik igazán divatosak, ezt szűk, skinny fazont lecserélték erre a bőszárú fazonra a nagy divattervezők.
1: Amikor a korai divatról beszélünk, akkor ott nem csak arról volt szó, hogy valaki valamilyen stílust visel, vagy nem visel, mert olyan nagyon sok variációs lehetőség nem volt. Tehát volt variációs lehetőség a kalapokban, esetleg a kis táskákban, vagy a kesztyűviseletben. Aztán amikor Coco Chanel és Madeleine Dietrich által megjelent a nadrág is, ami először hát gyakorlatilag skandallum volt, hogy egy nő nadrágot hord, mégis elkezdték ezt valamilyen módon nőiesíteni és ellensúlyozni, ellenpontozni sminkkel, frizurával, kiegészítőkkel.
2: Igen, pontosan, különben az 50-es évektől volt az, hogy például a cipelők és a táska már harmonizált, hogy a frizurákra fölváltotta ugye ezek a rövidebb frizurák, és ahogy mondtad, igazából nem voltak olyan, nem volt olyan széles választék a divat terén, mint amit ugye elmondhatunk már most. Ugye a 2000-es évektől jött igazából ez a globalizálódott a divat, ugye digitálissá vált, sokkal jobban elérhető, akár az interneten keresztül is a divat, és hát így kitárult úgymond a világ, és sokkal jobban tudják a nők kifejezni a stílusukat. Szóval az önkifejezés így a ruhákkal, a frizurákkal, a kiegészítőkkel sokkal hangsúlyosabbá tudott válni, mint mondjuk akár az 50-es években volt.
1: Mennyiben változtatta ez meg a nőket? Az egyéniséget, a személyiséget, a világhoz való hozzáállást, a kiállásunkat, a megjelenésünket, a büszkeségünket. Ez hogyan változott az idők során?
2: Hát szerintem ez nagyon-nagyon jól látható. Tényleg, például mondok egy példát. Most valamelyik nap hallgattam egy interjút egy fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy az 50-es években mennyire másak voltak a nők, mint most, majd 50-hez közel álló nő még akár csajosnak gondolhatja magát, és akár úgy is öltözhet, még sokkal jobban ki tudták a nőiességüket fejezni, mondjuk az 50-es években, mint Elizabeth Taylor, vagy Sophia Loren, és hát ez volt az, ami nekem igazából nem tetszett, amikor azt mondom, hogy egy férfi akarja megmondani, hogy mi nők, hogy ki a nőiességünket. De az 1950-es években az volt a divat, és 2024-et írunk, teljesen más világot élünk, és igenis a nők annak megfelelően öltözhetnek, ahogy éppen, akár természetesen a munkájuk megköveteli, de sokkal jobban kifejezhetik az egyéniségüket. mint annó régen.
1: A divatról, a női vonalakról, a női divat fejlődéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban. Korata Mónika divattervező a vendégem a Pommeverde képviseletében. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy miben változott az elmúlt 20 év divatja, és hogy vajon van-e új a nap alatt a divatvilágban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége továbbra is Korata Mónika, divattervező, divatszakértő a Pommerwerde képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e új a divatvilág napja alatt, hiszen azt vesszük észre, hogy bár lehet, hogy mondjuk a 20-as éveikben járó lányoknak új mondjuk az a vonal, ami megjelenik akár a fast fashionben, akár a boltoknak a polcain, vagy az internetes oldalakon, mi tudjuk, hogy ezt már viseltük a 90-es években, de mégis mindig vannak újítások. Ki határozza ezt meg, Móni? Hogyan jön ez egyáltalán össze a régi és az új?
2: Hát ezt mondhatni, hogy a nagy divattervezők és a divat ikonok azok, akik így meghatározzák talán az aktuális divatot. Most, hogy már elterjedt ugye az internet világa, és ezek a közösségi oldalakon nagyon sok példaképük lehet a fiataloknak, ugye akár egy ilyen influencernek, hogy ugye róluk beszélünk, akár több százezer vagy milliós követőtábora lehet, és igaziból ők nagyon nagyban befolyásolják a divatot, hogy ők mit vesznek fel, milyen frizurát, milyen sminket készítenek maguknak, és hát a mai fiatalok igazából ezután mennek, kiválasztanak maguknak éppen szimpatikus olyan sztár, vagy
1: akinek követhetik a stílusát.
2: És igen, igen, és akkor azt így előszeretettel szeretik követni, de szerintem nem csak a fiatalok, és nem csak a 20 évesekről beszélünk már, hanem akár a 30-as, 40-es, vagy még idősebb korosztályról is.
1: Móni, mivel kell vigyáznunk, amikor nagyon követjük a divatot? Ugye az már önmagában egy furcsa dolog, hogyha azt gondoljuk, hogy mindenkinek jól áll ugyanaz.
2: Hát igen, ez az, amire nagyon oda kell figyelni szerintem, hogy mindenképpen az alkatunknak megfelelő ruhákat válasszuk, mert ugye most hiába nagyon nagy divat a bőszárú nadrág, de ugye az nem áll mindenkinek jól. Ennek ellenére mondjuk egy magas hölgy az, aki, vagy a magas hölgyeknek áll ez igazán jól, de én is 164 centi vagyok, és tudom jól, hogy nekem is lesz, van a gardróbomban ilyen nadrág, úgyhogy erre mindenképpen szerintem oda kell figyelni, hogy mindenképpen a testalkatunknak megfelelően színekben is azokat válasszuk, amik nekünk jól állnak, ezt mindig általában kiszoktam hangsúlyozni, mert egy rosszul megválasztott színnel akár több évet is öregíthetünk például magunkon.
1: Hogyan választjuk ki azt, hogy mi áll jól nekünk? Honnan tudjuk, hogy a meglévő aktuális, legutolsó divat szerinti ruhák közül mi az, ami nekünk való, és mi az, ami nem?
2: Hát ez mondjuk egy elég nehéz dolog.
1: Önismeret kell hozzá elsősorban.
2: Igen, mert ugye jó esetben belenézünk a tükörbe, és akkor látnunk kéne, hogy mi az, ami jól áll vagy sem, de hogyha ez nem megy, akkor akár egy barátnőt megkérhetünk, vagy a párunkat, de az internet az nagyon jó barátunk, és akár ha már beazonosítjuk a testalkatunkat, hogy éppen mi hová tartozunk, akkor már nagyon jó segítséget találunk akár az interneten is, vagy nagyon jó szakemberek vannak, akik kifejezetten erre vannak specializálódva, hogy megmondják nekünk, hogy mi az, ami nekünk jól áll, akár színekben, fazonokban, és akkor azt szerint válogassuk össze a ruhatárunkat. Én mindig azt ajánlom, hogy mindig legyen egy jó pár alapdarabunk, és ahhoz válasszunk az éppen aktuális divatnak megfelelő egy-egy darabot, amit aztán jól tudunk kombinálni egymással.
1: A Manna délután vendége Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerwerde tulajdonosa, vele beszélgetünk hamarosan tovább, itt a Manna délutánban arról, hogy 2024-ben mire kell

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Korata Mónika a Manna délután vendége, divattervező, divatszakértő, akivel arról beszélgetünk most, még a továbbiakban, hogy 2024 miről szól a divat szempontjából, milyen színekről, milyen fazonokról, milyen kiegészítőkről.
2: Idén, ahogy már az előbb is említettem, mindenképpen a bőszárú nadrágokból egy darabot válasszunk. A flitterek, amik még, és az ilyen fémes csillogású anyagokból készült ruhák, felsők, azok, amik extrán divatosak lesznek, de én mindig amondó vagyok, hogy a klasszikus divat az, ami örök, és azokból is bátran, nyugodtan választhatunk, attól függetlenül, hogy nem a legutolsó divat szerint jöttek le a kifutóról mondjuk.
1: Uh-huh. Ami a férfiak és a gyerekek öltözködését illeti, ott ugyanúgy változik a divat, ugyanúgy vannak trendek, friss színek, fazonok, amiket ha valaki szeretne, akkor követhet?
2: Természetesen ugyanúgy elég nagy iparág tartozik a férfi divat, vagy akár a gyerek divat területén is. Talán nem annyira gyorsan változik, és nem annyira sok oldalú, és nagyon nagy változások vannak ezen a területen, de abszolút a legutolsó divat szerint öltözhetnek a férfiak is, vagy öltöztethetjük a kicsiket is. Csak meg kell találni a megfelelő helyeket, ahol ezeket be tudjuk szerezni.
1: Zárásképpen, Móni, az még nagyon érdekelne, hogy hogyan tud kényelmes lenni az, ami stílusos, és

0: hogyan tudunk úgy divatosak lenni, hogy közben ne álljunk be a sorba, és ne legyen belőlünk tömegcikk?
1: Hát igaziból én is ezt a vonalat követem. Ugye én is ilyen ruhákat szeretek tervezni, ami kényelmes anyagokból készül, nagyon sokszor ilyen szabadidő jellegű, amit nagyon-nagyon jól lehet ötvözni csinosabb darabokkal, és pont ezért van meg a, úgymond a varázsa szerintem, mert a hétköznapi dolgozó nőknek ez egy nagyon jó alternatíva szerintem a mindennapokra, ha ilyen ruhadarabokat tudnak beszerezni, és ilyen ruhadarabokat tudnak viselni.
0: Még egy dolog, ami fontos, Carrie Bradshaw óta divat az, hogy semminek semmivel nem muszáj passzolnia, tehát nem kell, hogy passzoljon az övünk, a táskánk, a cipőnkkel, fölvehetünk tornacipőt tűszoknyával vagy estéivel, ez divat is lett, mennyire állja meg a helyét ez még ma is?
1: Abszolút. Én is ennek a híve vagyok. Szerintem mai napig egy nagyon jó kombó, mondjuk akár egy tűszoknya egy bakancsal vagy egy sportcipővel, és egy sportosabb felsővel, és akkor itt azt mondom, hogy csak a tűszoknya az, ami egy elegánsabb darab. Szóval ez még a mai napig divatos, hogyha használhatom rá ezt a szót.
0: Moni, köszönöm szépen, hogy ránk értél, köszönjük a segítséget, biztos, hogy fogunk még beszélgetni itt a Manna délutánban divat és stílus kapcsán. A Manna délután vendége volt Korata Monika, divattervező, divat szakértő, a Pomme Verde tulajdonosa. Köszönöm, hogy ránk értél.
1: Én köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Simítja finomabb ráncokat, fokozza a bőr hidratáltságát. Így kell használni a szkvalánt. Mi is ez? A szkvalán roppant egyszerűen beépíthető a mindennapi bőrápolási rutinba. A rendszeres használata látványos javulást eredményezhet a bőr állapotában, ahogy ezt Görög Henézi Ágnes is írja. A szkvalán használata számos előnnyel jár a bőr számára. Ahogy már mondtam, kisimítja a finomabb ráncokat, szépen feltölti a bőrt, fokozza a hidratáltságát, javítja a textúráját, a rugalmasságát, a fényét. A szkvalán használata tehát sok-sok előnnyel jár. Egy rendkívül sokoldalú és bőrbarát összetevőről van szó, aminek a használatával sokkal szebb lesz a bőrünk, egészségesebb, fiatalosabb, rugalmasabb. A megfelelő bőrápolási rutinba illesztve ez a bizonyos szkvalán nevű anyag segít maximalizálni a bőr önregeneráló folyamatait, tehát arra tudjuk ösztönözni a bőrünket, hogy dolgozzon jobban, és dolgozzon egy kicsit úgy, mintha fiatalabbak lennénk. A szkvalán könnyű textúrája miatt gyorsan felszívódik, nem hagy zsíros érzetet a bőrön, minden bőrtípusra alkalmas, beleértve az egészen zsírosat és a nagyon érzékeny bőrt is. Segít csökkenteni a bőrpírt, az irritációt, növényi eredetű, és az előállítása a szkvalánnak környezetbarátabb és fenntarthatóbb, mint az állati eredetű szkvalén. Általában tisztább és jobban tolerálható a bőr számára. Olívaolajból kinyert hatóanyagról beszélünk, az egyik leggyakoribb és legelterjedtebb formája. Ez az olívaolaj bőségesen tartalmaz szkvalént, amely hidrogénezéssel szkvalánná alakul, vagyis hát alakítanak. Cukornádból is elő tudják állítani a szkvalánt, különösen fenntartható forrásként népszerű, a cukornád feldolgozása során keletkező melléktermékeket használják fel, de például a rizskorpából ugyancsak ki tudják nyerni a szkvalánt. Egy rendkívül sokoldalú és bőrbarát összetevő, aminek a használata roppant egyszerű, hiszen számos más bőrápolási hatóanyaggal kombinálható. A hialuronsavval például, hiszen mindkét összetevő hidratáló hatású, hogyha ezeket együtt használjuk, akkor maximálisra tudjuk pörgetni a bőrnedvesség tartalmát, főleg ha segítünk megfelelő mennyiségű és jó minőségű folyadék bevitellel, ami a tiszta vizet jelenti ebben az esetben. A szkvalán segít bentartani a hialuronsavat a bőrben. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez meglegyen, hiszen egy bizonyos kor után már nagy küzdelem ezt bejuttatni, vagy hát rábírni a bőrünket arra, hogy ezt szépen bedolgozza. Ami pedig sok vizet képes megkötni, mármint a hialuronsav, ezért aztán hatékonyabb és hosszabb ideig tart a hidratálás, és szépen kitelik a bőrünk. A szkvalán segít csökkenteni a retinol irritációját, javítja a bőr toleranciáját. Hogyha retinollal együtt használjuk, akkor az összetevők hatékonyan tudnak küzdeni az öregedés jelei ellen. Aztán ott van a szkvalán és a C-vitamin kettőse. A növényi eredetű hatóanyag ugyanis fokozza a C-vitamin stabilitását és hatóerejét, tehát például az érfal támogatásban, gyulladás csökkentésben zseniálisan működnek együtt. A C-vitamin antioxidáns hatású, a szkvalánnal kombinálva pedig képes javítani a bőr ragyogását, a tónusának az egyenletességét, és a piros foltokat, rozáceát például nagyon jól kezeli. Aztán ott van a másik varázslat, a niacinamid. A niacinamid és a szkvalán, ez a két összetevő nyugtató bőrvédő hatású külön-külön és együttesen is csökkentik a gyulladást, a bőrpírt együtt használva javítják bőr textúráját és tónusát. Én azt mondanám, hogy az aduász, a C-vitamin, a niacinamid és a szkvalán. Ezeket érdemes felírni, szakembertől megkérdezni, vagy rákeresni a neten, hogy milyen termékeket találunk, ami naturkozmetikum, de tartalmazzák ezeket az anyagokat. Aztán ott vannak még a csoda peptidek. A peptidek felszívódását segíti a szkvalán, azoknak a hatékonyságát turbozza fel, és hogyha kollagén termelést serkentő peptidekről van szó, akkor ezek együttes erővel fokozzák a bőr rugalmasságát és feszességét. A szkvalánt megtalálhatjuk hidratáló krémekben, szérumokban és arcmaszkok összetevői között is, de érdemes, mondom még egyszer, rákeresni és szakértővel konzultálni, hogy mivel kombinálva és milyen anyagokból állítsuk össze, hogyha magunknak szeretnénk összeállítani ezeket az anyagokat otthon. Tehát szkvalán, niacinamid, peptidek, C-vitamin.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 8 takarítási hibát fogunk most átbeszélni, ami gyakori, és ami mágnesként tudja vonzani a pókokat. De itt szeretném hozzátenni, hogy ne bántsuk a pókokat, jó? Tehát egy poharat rájuk lehet tenni, alácsúsztatni egy papírlapot, és kitessékelni őket, ne bántsuk őket. Egyébként ezek között ott van a kutya eledel, az elölhagyott kutya eledel, és a szennyes is, mert ez is hívogató a pókocskák számára. Na mit kell tennünk, és hogyan tudunk az otthonunkra ilyen szempontból is vigyázni? Amikor gondosan kitakarítja az ember az otthonát, ahogyan ezt Balassa Mirtél is írja, elsősorban a kellemes illatot, a rendezett környezetet tartjuk szem előtt, vannak helyek, amiket rendbe rakunk, kitakarítunk, kiszanálunk, és ott nem feltétlen látszik, hogy rendet adtunk, de mi tudjuk, hogy rendet tettünk, és az már nagyon sokat tesz egyébként az ember lelki nyugalmáért és a mentális egészségünkért is, hiszen nem véletlenül szól a mondás nagyon fontosan és pontosan. Kint rend van, bent is rend van, ahogy kint úgy bent, hogy bent úgy kint, hogyha kint rend van, bent is rend van, a bent rend van, kint is rend van. Úgyhogy érdemes bármelyiket is szeretnénk rendbe tenni, a környezetünket vagy a belsőnket, akkor a másikkal, az ellentétes oldalon is érdemes elkezdeni, hogy azzal egy kicsit meglódítsuk a változást. A takarítás egyik fő célja lehet az is, hogy távol tartsuk a kártevőket az otthonunktól. Megeshet, hogy az ember rendbe vágja az egész lakást, de mégis belebotlunk ízelt lábúakba, főleg a pókocskákra gondolok. Vannak ugyanis olyan gyakori takarítási hibák, amik mágnesként vonzzák őket, de szeretném, hogyha ők nem lennének utált állatok. Gondoljunk a Béb második részére, hogy hogyan próbál üzenni a pókocska az istáló sarkába fölszőtt, éj minden éjszaka újra és újra fölszőtt hálójával. Próbáljunk így gondolni rájuk, zárójelbe zárva. Ha nem mossuk meg a gyümölcsöket, az is vonzani tudja nem csak a pókokat, a muslincákat is. Ugye sajnos a gyümölcsök nem csak a legyeket és a darazsakat, de a pókokat is vonzzák. Ezeknek elkerülése érdekében mindig mossuk meg őket, akkor is, ha nem tervezzük azonnal elfogyasztani. Ha pedig meg is ennénk őket, akkor szódabikarbonás vízzel érdemes tisztítani a gyümölcsöket. A szőlő különösen nagy rovarmágnes, úgyhogy érdemes erre figyelni. Ha elölhagyjuk a cica vagy a kutya eledelt, na hát az is, hogyha az embernek van házi állata, akkor az eledelt mindig jól rakjuk el, ha nem ette meg a kutya a cica, akkor fedjük le, tegyük hűtőbe, és aztán melegítve, mindenképpen melegítve adjuk neki a következő etetésnél. Az elölhagyott étek szintén csalogató, nem csak a pókok, hanem a hangyák számára is, sőt, a legyek és a darazsak számára is, úgyhogy a kutya tálkáját is érdemes pontosan emiatt rendszeresen elmosogatni, főleg nyári időben. Aztán az is vonza a rovarokat, ha nem írtjuk, vagy nem teszünk a többi rovar eltávolítása érdekében semmit. Sajnos, hogyha a legyek zümmögnek bent a lakásban egész nap, vagy csótány probléma van a lakásban, akkor nagy eséllyel a pókok is megjelennek majd hamarosan, ezért aztán, hogyha az ember szeretne megszabadulni tőlük, akkor a többi bogárnak is búcsút kell inteni. Nyilván, hogyha emeletes házban, panelban lakunk, akkor lehetséges, hogy másik lakótól csattognak át hozzánk ezek a kis bogárkák, arra érdemes figyelni, hogy ki tudjuk-e deríteni, hogy kitől jönnek. A nyitott szemetest használunk, ez meglepő lehet ugyan, de a nyitott szemetestől is eláraszthatják az otthonunkat, nem csak a pókok, hanem a muslincák szintén, a darazsak és a legyek is, mert hogy szívesen esznek olyan rovarokat, amelyek maradékokkal és hulladékkal táplálkoznak. Nagyon fontos, hogy jól záródó szemetest használjunk, úgyhogy ezen a téren nem lesz gond a hagyjákkal, a pókokkal, a darazsakkal és a legyekkel sem. Ha nem takarítjuk le a konyhapultot, a tűzhelyet, akkor is megjelenhetnek a bogarak, ugyanezek az imént felsoroltak. Egy nagyobb főzés után rengeteg apró ételdarab és kifröccsent kis ételmaradék maradott, ami vonza a rovarokat, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, hogy azonnal letisztogatsuk őket. Aztán, hogyha kihagyjuk az eres csatornát például, mert hogyha az ember kertes házban lakik, és pók problémái vannak, akkor feltétlenül érdemes ránézni az eres csatornára, mert az ott megbújó faágak és levelek között rengeteg rovar lehet, és ezekkel táplálkoznak a pókok, mert ők bár nem szeretnek ott élni, viszont gyakran használják ezt az útvonalat. Egyrészt, hogy bejussanak a házba, másrészt pedig gyakorlatilag étteremként. Aztán érdekes módon a szennyes kupac a padlón szintén nagyon jó búvóhely a pókoknak, úgyhogy inkább ezt is rendszeresen és azonnal szokjunk hozzá, hogy beledobjuk a szennyes tartóba. Vagy hogyha nem vágjuk a szobanövényeket, mert a szobanövényeknek a nyírása, megnyírbálása, fogalmazunk így, remek módja annak, hogy a pókok ne bújjanak el bennük. Ha sok cserepes növénye van valakinek, rendszeresen érdemes tisztítani, lezuhanyozni a leveleket, levágni az elhalt részeket, különben hálót fonhatnak, szőhetnek a levelek közé. Természetesen ilyenkor sem kell őket bántani, hanem szépen egy pohárral befogjuk őket, papírt teszünk a pohár szájjal, és kitessékeljük őket a zöldbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Beszéltünk már korábban több esetben is a szerveink működéséről, de érdemes arról is beszélni, hogy hány órakor a nap, melyik szakaszában és mennyi ideig a legaktívabbak különböző szerveink, mert bizony akkor az ő működésüket meg tudjuk támogatni, meg tudjuk segíteni. Nem csak az elektronikai készülékeknek van szükségük, ugyanis újraindítása és töltése, időnként a testünknek is kell egy restart, és erre kifejezetten alkalmas az éveleje, a január-február. Azóta, hogy ugye megjelent a koronavírus, és éveken keresztül az emberek társa marad ez, és újra előkerül egy-egy újabb variáns, az emberek napi rutinja jelentősen megváltozott, még azok is, akik nem álltak át home office-ra, hiszen a korlátozások és az iskola átszerveződése egyaránt befolyásolja a hétköznapokat. Az állandóság és a rutin hiánya viszont fizikailag és mentálisan is hatással van ránk, úgyhogy fontos, hogy a belső óránkat ismét helyreállítsuk. A kínai orvoslás szerint például ugye a testünk 24 órás ciklusokban működik, és minden szervünknek 2 órás időzóna jut. Ebben a zónában a testünk energiái erre a szervre irányulnak, és ha figyelmet fordítunk erre, akkor energikusabbá válhatunk. Úgyhogy itt van egy kis útmutatás, hogy hogyan oszlik el ez a 24 óra a szerveket, illetően 2 órákra. 5 és 7 óra között kezd a testünk ébredezni, és elsősorban a bélrendszerre, azon belül pedig a vastagbélre helyeződik a figyelem. Ennek a szervek köszönhetően tudunk megszabadulni az előző napi méreganyagoktól, a szegény vastagbélnek rettenetes sok a dolga, a megemésztett ételektől, ami segít, hogy a következő 24 órát megfelelő energiával indíthassuk. Azt javasolják, hogy reggel, pontosan emiatt ébredés után végezzünk el néhány enyhe nyújtási gyakorlatot, ez csak 1-2 perc, és utána ígyunk meg legalább egy pohár vizet, lehetőleg langyos vizet, és a korai órákban a hidratálást különösen nagy figyelemmel végezzük, mert óriási szerepe van, és egyúttal segíti az egészséges emésztést is. Ettől beindul szépen az egész metabolikus rendszerünk. Aztán 7 és 9 óra között az emésztési a főszerep, ezért is javasolják, hogy ekkora érdemes időzíteni a reggeli elfogyasztását. Ne hideg ételt válasszunk. A meleg, főtt fogásokat sokkal könnyebben tudja feldolgozni a szervezet. Aztán, ha helyre akarjuk állítani a testünk óráját, akkor együnk inkább tojást zapkását, illetve ígyünk mellé egy bögre zöld teát. A gyomor problémákra sok esetben a megfelelő étkezés lehet a megoldás, ha viszont nem fordítunk erre kellő figyelmet, akkor egyéb gondokat is okozhat hosszú távon. Tehát 7 és 9 óra között az emésztésre koncentrál a szervezet, ezért kell egy jót reggelizni, és lehetőleg meleg ételt. 9 és 11 óra között, amikor már megreggeliztünk, és volt az testünknek ideje emészteni, akkor a mozgási a főszerep, úgyhogy érdemes a lépünk egészsége érdekében egy kicsit mozogni. Értelemszerűen sajnos a munkaidőben nincs lehetőség leugrani az edzőterembe, de már az is sokat számít, ha az ember kimegy az udvarra egy gyors sétára, feláll, nyújtózkodik, lépcsőzik egy kicsit, valamint hogyha hétvégén ebben az időszakban, tehát 9 és 11 óra között tornázik egy keveset. Szerencsére a testünk órája megfelelően működik, akkor amúgy is jobban kívánjuk a mozgást ebben az időszakban, és több kedvünk lesz tornázni, de ez nem lesz így a legelső naptól kezdve, úgyhogy kezdetben muszáj sajnos erőt venni magunkkal, és biztatni saját magunkat arra, hogy érdemes ilyenkor mozogni. 11 és 13 óra között járunk, 11 és 13 óra között a szívünkön van a fókusz, tehát 11 és 13 óra között a szívünkön van az energiafókusz a testünkben, ekkora érdemes az ebédet beiktatni, ami lehetőség szerint legyen könnyű, inkább kisebb adag, és nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy lelki nyugalomban, nyugodtan, békés körülmények között lassan, hosszan rágva fogyasszuk el az ebédet, és legalább ebben a 2 órában próbáljuk meg megszabadulni a stressztől és a negatív gondolatoktól, ugyanis nyilván és egyértelműen ezek a szívünkre is károsak, úgyhogy érdemes ilyenkor elfelejteni a cukros édességeket, hiszen ezek amúgy is álmosítanak, és inkább zöldséget, esetleg mindenmentes desszertet fogyasszunk, ha mindenképpen szeretnénk valami fincsiséget enni. Aztán 13 és 15 óra között járunk, akkor a vékony bélen van a fókusz a testünkben, ott van az energiafókusz. Persze ebből nem sokat érzékelünk, viszont hogyha helyes a belső óránk, akkor sokkal energikusabbak leszünk ebben az időszakban, 13 és 15 óra között. Ilyenkor érdemes időzíteni, vagy ekkorra érdemes időzíteni azokat a feladatokat, amelyek kicsit nagyobb gondolkodást, kreativitást igényelnek, mert ilyenkor 13 és 15 óra között gyorsabban vág majd az ember esze, sőt lelkesebbnek és motivált abnak is érzi magát. Hamarosan folytatom, hogy melyik szervünk, melyik melyik időszakában a napnak mennyire aktív, és mit tehetünk ennek érdekében, úgyhogy a 15 és 17 órai szakasszal, időszakasszal folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart.